Ereszkedően mentem az úton, jobb lett volna nem látni, tudom.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Jó reggelt kívánok! Hajszál pontosan 17:30 van, a Muravidéki Magyar Rádió megkezdi pénteki adását ezen a június 19-én. És nyakunkon van a hőhullám, jön nagy léptekben, bár ezt most reggel pont nem érzékeljük, olyan kellemesen friss a levegő, és bizony a nyugati határszél felé jó vastag párna, ilyen kis párna ül a tájon, ami szinte szeptember reggeli időjárást mutathat, de ez pillanatok alatt fog eltűnni, hiszen amíg most 17 fokot mutatnak a hőmérők, a következő órákban nagyon gyorsan 2-2 fokokat ugorva emelkedni fog a hőmérséklet, és meg sem áll a 30-31 fokig, legalábbis itt ezen a környéken. Lesz ennél melegebb is, hiszen mától 32-34 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Vasárnapra a legmelegebbet ígérik ezen a héten, 35-36 fokkal, és délután már kipattanó záporokkal, zivatarokkal. Most csendes, nyugodt a reggelünk, madárcsicsergős, és tényleg kellemesen frissült a levegő is. Ezt érdemes most kihasználni. Aki nehezen viseli a nagy kánikulát, a meleget, az igenis érdemes, hogy korábban ébredjen, keljen, és a reggeli friss időszakot 8 óráig érdemes kihasználni, és aztán alkalmas idők például a fizikai vagy intenzívebb munkára majd az esti órák lesznek valamikor 7:30-8 óra körül. Meleg napunk lesz tűző napsütéssel, úgyhogy érdemes jól átszellőztetni most reggel a friss levegővel a lakásokat, és aztán bezárni ezt a kellemes hűs levegőt az otthonokba, és aztán este újra ki lehet nyitni majd a nyilászárókat. Mert hogy a légkondi az jó dolog, de okozhat problémát is, ezt biztos hallják a hangomon is. Elég bemenni egy nagyobb hiper vagy szupermarketbe, ahol 18 fok van a léghűtés miatt, és ha bemegyünk a 30 fokról egy ilyen nagyon lehűtött helyiségbe, akkor ez eredményezheti azt bizony, hogy azonnal jön egy ilyen megfázásos tünet, illetve egy rekedtség, amit most az én hangomnál is lehet, hogy hallanak. Úgyhogy óvatosan a légkondicionáló berendezésekkel, a légi klasszikus hagyományos módszerek is egyébként jól tudnak működni. Várhatóan nem csak ebben a hónapban lesz nagyon meleg, hanem még a júliust is így kezdjük, sőt, a július leginkább hozza a mostani prognózis szerint a rekord hőmérsékletet 38-39 fokkal, de senkit sem szeretnék már most ijeszgetni, elég lesz ez a pár nap, ami a lassan melegedő és igazán meleg időjárást hozza. Ma is hőhullám lesz már, 32 fok lehet a maximum. És amit mi kihozunk ebből a mai reggelből, délelőttből, ígérjük, hogy az is a maximum lesz, úgyhogy hamarosan köszöntjük azokat, akik ma ünnepelnek, gyárfás napja van ma június 19-én, és aztán 6 órakor friss információk, de megnézzük azt is, hogy most a reggeli helyzetkép mit mutat, tartsanak velünk. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallják.

Nézzük az országos helyzetképet, mit mutat a mai reggel. Mindenütt derült az idő, némi reggeli kicsi párával, köddel több helyütt, de ez időszakos és gyorsan eltűnik majd. Alapvetően derült idő van itt Lendván 17 fokkal, a közeli Muraszombatban 16 fokot mutatnak a hőmérők, Novomestó szintén derült 18 fokkal, Posztolynak köd 14 fok, Szlovengrádez derült 16 fok, a fővárosban Ljubljanában derült az idő 18 fokkal, Lissa 19 fok, Portorosban 20 fokot mérnek, Novogorica 19, Maribor 18 fok, 17 fok van Celjében, és a Triglávon is 10 fokot mérnek ma reggel, ahol szintén derült az idő. 5 óra 39 perc van, hajszál pontosan, jön Gáspár Laci és a Vaya con Dios.

Említettem, hogy a naptár szerint ma gyárfás napja van, nem túl gyakori név, egyébként görög-latin eredetű, a jelentése pedig idős férfi, a gerváz régi magyar alakja, a gyárfás név. A naptárban szerepel még a Rómeó, a Julianna, a Hajnalka és a Mihály név is. Ezúton kívánunk mindenkinek, aki ma ünnepel, csodaszép napot. Isten éltesse a névnaposokat, születésnaposokat és a házasság évfordulósokat is. Sok boldogságot!

Tartós kánikula várható az előttünk álló időszakban, de nem lesz felhőtlen és zavartalan a következő napok időjárása, ugyanis a fokozódó kánikula helyenként nagy esőket, felhőszakadást is hoz, záporok, zivatarok is befigyelnek az előttünk álló hétvégén, de hogy egészen pontosan mikor érkezik, milyen intenzitással és mit hoz a jövő hét, arról hamarosan 6 órakor a legfrissebb információkban. De nem csak időjárásról lesz szó, hanem orvosmeteorológia és természetesen közlekedési hírek is jönnek, és ha már orvosmeteorológia, akkor bizony próbára teszi a szervezetünket a mától erősödő kánikula, meg a hétvégén érkező záporok, zivatarok is, úgyhogy elmondjuk, mire kell nagyon odafigyelni, és természetesen mire számíthatunk a szervezet szempontjából a kánikula következményeként. Ami biztosan fontos, sok folyadékot kell fogyasztani, tehát a folyadék utánpótlás most rendkívüli módon kiemelt szerepet kell, hogy játszon a mindennapjainkban, úgyhogy reggel már ébredéskor érdemes egy jó nagy pohár vízzel indítani, és aztán folyamatosan megkínálni magunkat, akkor is, ha nem vagyunk szomjasak, hiszen amikor már azt érzi a szervezetünk, hogy szomjazunk, ott már súlyos dehidratáltság van. És aki hosszabb útra indul, akár autóval, legyen kéznél legalább egy fél liternyi palack friss víz, vagy bármilyen olyan üdítő, ami leginkább cukormentes és szénsavmentes, hiszen a szervezetnek most legjobban a tiszta vízre van szüksége és a folyamatos folyadékpótlásra. Indul a hőség, mindenki vigyázzon nagyon magára.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: És a Muravidéki Magyar Rádióban friss információk, amit időjárással indítunk meg, azzal, hát a jó vagy nem jó hírrel, hogy nyakunkon a hőhullám, és igen, rossz irányba halad időjárásunk. Egyre kedvezőtlenebb lesz az erősödő forróságban, például az időjárás érzékenyeknek a helyzete. Túlnyomóan napos, jellemzően kevés gomoly felhővel érkezik a péntek. Csapadék általában ma nem várható. Mérsékelt lesz a légmozgás is, így 30-34 fok között alakul majd délután a legmagasabb érték. Nagy léptékű lesz a melegedés minden légköri szinten. Így a hétvégén még melegebbre számíthatunk. Általában derült napos idő várható szombaton, nagyon kevés gomoly felhő képződik. Délután, illetve a kora esti órákban szombaton már egy-egy zápor zivatar nagyobb eséllyel a hegyvidéki területeken kialakulhat szórt jelleggel. Marad a gyenge légmozgás, a hőmérséklet holnap hajnalban 14-19 fok, délután viszont már 31 és 36 fok között lesz. Derült időt hoz a vasárnap eleinte, aztán gomoly felhők képződnek, és ezek intenzíven meg is növekednek, főleg a délelőtti késő délelőtti óráktól már, a mostani prognózis szerint, de délután nagyobb eséllyel záporok, zivatarok alakulnak ki. Zivatar idején megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Vasárnap hajnalban döntően 15-20 fok várható, aztán délután 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, és ebben a rekkenő hőségben érkeznek majd a kialakuló záporok, zivatarok, de nem mindenütt, ez is szórt jelleggel alakul ki vasárnap. Aztán hétfőtől megint sok napsütés ígérkezik, lokálisan még lehetnek záporok, illetve zivatarok, és több helyütt megélénkül a szél is, ami kifejezetten jól fog esni most, mert hogy hajnalban 16-23, napközben 30-36 fok között tetőzik a hőmérséklet. A kedd derült vagy gyengén felhős napos időt tartogat, zápor zivatarnak már kicsi az esélye, marad a változó irányú szél mérsékelt jelleggel, kedden hajnalban 14-23, délután 30-36 fok között alakul majd a csúcsérték. Döntően derült, napos időt hoz a szerda is,

0: Nagyon kicsi az esélye egyébként a csapadéknak. Nagy területeken megélénkül, meg is erősödik a szél, ez szerencsésen egy picit hűti a levegőt, mert hogy hajnalban 14-23, délután 31-37 fok valószínű, és a mostani prognózis szerint jövő hét szerdán érkezik egy érintő hidegfront, amit nem is nagyon érzékelünk, csupán a délutáni hőmérsékletekben lehet tetten érhető, mert marad derült napos idő csütörtök pénteken, nagyjából 4-5 fokkal lesz hűvösebb, ami azt jelenti, hogy 30-31 fokra számíthatunk napközben, éjszaka pedig 20-23 fok lesz a jellemző, és leginkább ugye ez döntően, ami befolyásolja a közérzetünket, hogy éjszaka sem fog nagyon felfrissülni, lehűlni már a levegő, és a jövő hétvégétől, a hónap végén szombattól, 27-től egészen július másodikáig biztosan emelkedő tendenciát mutat majd a hőmérséklet, így a 38-39 fokot is elérhetjük a jövő hónap elején, tehát a kánikula, ami mától indul, tartósnak bizonyul, a következő két hétben rekord melegre kell számítani. Hát ez az, ami a szervezetünket is jelentősen kimeríti, és ezért mondtam, hogy rossz irányba halad az időjárás, és egyre kedvezőtlenebb az erősödő forróságban az időjárás érzékenyek helyzete. Nagy léptékű ez a melegedés, és minden légköri szinten jelen van, így nagyon gyorsan romlik a humán meteorológiai helyzet. Nagyon sok mindenre figyeljenek, elsősorban arra, hogy forró napok jönnek, erősödő veszélyeket rejt a hőség, főleg a frontérzékenyeknek. Nagyon fontos most egyébként a védekezés. Felettünk van egy anticiklon, és egyre súlyosabban alakítja ezt a hőhullámot. Ahogy mondtam, minden légköri szinten intenzíven zajlik ez a felmelegedés. A következő napokban már a 35 fokot is meghaladó forróságra kell számítani, ami nagyon leterheli a szervezetünket. Ma már kánikula lesz 30-33 fokkal, és a következő napokban a 35 fokot is át fogja lépni a hőmérséklet. Intenzív lesz a hőterhelés, főleg a déli órákban. Ilyenkor a keringési rendszerünk rendkívüli módon érzékeli ezt, kitágulnak az erek, erősödik az izzadás, csökken a vérnyomás, megnehezül a szív munkája. A hőegyensúly fenntartása igen nagy erőfeszítést igényel, emiatt egyre magasabb lesz például a nehéz légzés, a szívelégtelenség, többen rosszul létre fognak panaszkodni, sajnos megnő az infarktus, stroke kockázata, erős fejfájás, fáradékonyság, alvászavar is kialakul a hőterhelés következtében. Egyébként mindenkit, a strandolókat is komolyan veszélyezteti a napszúrás, míg az időjárás érzékenyeknek egyre komolyabban kell készülniük a hőkifáradás erősödő veszélyére. Tegyenek meg mindent a lakások hűvösségének a megőrzéséért, feltétlenül kerüljék a tűzőnapot, minden lehetséges módon gondoskodjanak a szervezet rendszeres, tartós hűtéséről, felfrissítéséről, és erre ma még lehetőséget ad a viszonylag erősebb reggeli lehűlés, és ekkor kell szellőztetni, most még friss a levegő. Nagyon fontos, hogy nem szabad szervezetet terhelő programokat tervezni. Nagyon fontos a megfelelő folyadék utánpótlás, amire a legjobb a sima csapvíz, a cukormentes teák. Mindenképpen fontos, hogy az időjárásra fokozottan érzékenyek nehezebben alkalmazkodnak ehhez az időjárási körülményekhez. Érdemes a déli órákban, ha erre lehetőség van, pihenni, lefeküdni, akár egy órácskára is pihentetni a szervezetet a hűvös helyiségben. És nagyon fontos az is, hogy ez a hőterhelés nem csak pár napig tart, hanem akár hetekig is, tehát a szervezetet valamilyen módon igyekezzenek erre most már ráedzeni.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma jelenleg folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen ma a trafipaxos mérőautó Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 6 óra 8 perc van, Geszti Péterékkel jövünk, és hamarosan énekelni fog Kéti Melua. Lapszemle is terítéken lesz, és megnézzük, hogy mennyire volt eseménydús az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.
2: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: fenntarthatóan a könyvtárba a jutalomért. Nincs rossz minősítésű természetes fürdővíz Szlovéniában. Falunap hármas malomban. Vidnapi kerékpármaraton Dobronakon. Trash and Burn. Veterán autók és motorok találkozója. A Bros története. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

Ahogy ígértem, megnézzük, hogy az Aláírlap mai friss száma mi mindenről számol be. Többek között szó van a mai lapban arról, hogy Erős Antónia motiválta a női vállalkozókat, vezetőket Zalaegerszegen, és szinte hazajár Zalába. A női vállalkozói közösségek erejéről hallhatott a közönség Zalaegerszegen. Az Alavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Woman Up üzleti inspiráció konferencia programjának meghívására érkezett Erős Antónia, aki az RTL híradó műsorvezetője is. Mellette Gál Katalin üzletasszonyt és Tóth Szilvia business coachot, trénert kérdezte Búza Beáta a karrierjükről. Erről is ír a Zalai Hírlap mai száma. Aztán szó lesz arról, hogy tavaly több mint 1,1 milliárd forint veszteség keletkezett Zalaegerszegen. 22 napi rendi pontot tárgyalt, ugyanis tegnap a grémium Zalaegerszegen a közgyűlés döntéseiről Balai Zoltán polgármester számolt be a Városházán. A képviselőtestület úgy határozott, hogy a Zalaegerszeg városi újság szeptembertől beolvad a zalaegerszegi médiacentrumba, és új nevet kap. A képviselők módosították a második negyedévi költségvetést is, ami 1,2 milliárd forinttal 48,8 milliárd forintra emelkedett. További részletek a Hírlap mai számában, ahol többek között egy cikk beszámol arról, hogy díjak kinevezések az ügyészség napja alkalmából, két zalai szakember is az országosan elismertek között. Az első ügyészi törvény 1871. június 10-i kihirdetésének évfordulója, 1991 óta ünnep az ügyészségek számára. Az ügyészség napja központi ünnepségét Budapesten a legfelsőbb ügyészségen tartották a minap, amin, ahogy említettem, két zalai szakembert ismertek el, és őket megismerhetik a Zalai Hírlap mai számából. Jó olvasást!

Már is mondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. 5 közlekedési balesetnél helyszíneltek a rendőrök. Volt 5 bűncselekmény, 1 közrendsértés, 6 esetben történt vadgázolás, és ezúttal is 3 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába. Szerencsére mindegyik közlekedési balesetben csak kisebb koccanás volt, kisebb anyagi kárral. A nyomozók pénzhamisítással, gyújtogatással, fenyegetéssel és 2 lopással foglalkoztak. A külföldieket pedig, ugye akiket letartóztattak, azonnal nemzetközi védelemért folyamodtak, ezért az eljárás lefolytatása után a legközelebbi menedékszállásra szállították őket, és aki nem hallotta volna ma, a Trafipax Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat.

Hazánk bújt a hajnal, Sapszon Orsolya és K.T. közös dala szólt az imént. Most már a hajnalon túl vagyunk, ez már a reggel, 6 óra 27 percet mutat az óra, és a folytatásban Marajcs Peték jönnek, aztán hamarosan jelentkezik a péntek reggeli hírmagazin, ezúttal egy témával, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, jó reggelt kívánok! A péntek reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy aktuális témával. A Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájának szükségességéről szóló dokumentum bemutatásával kezdődött Dobronak község tanácsának 25. rendesülése. A személyzeti kérdések keretében támogatásba részesítették a Lendvai Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelöltet, Alexandra Kresslint. A Dobronaki Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Intézet élére pedig Horváth Elizabetát nevezték ki. A községben módosulnak a községi és helyi közösségi választókerületek. A Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozás keretében érkező állami támogatás 20%-át a község fordítja ügyviteli célokra, míg a nemzeti közösségnek jutó 80%-ból 10%-ot a helyi kétnyelvű általános iskola fenntartására kell fordítani, Cigán Szilvia beszámolója.
2: A 25. rendes ülésen a Lendvai Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelölt Alexandra Kresslin egyhangú támogatást kapott a Dobronaki Községi Tanácstól a tisztség betöltéséhez, amelyhez mind a 7 alapító község jóváhagyása szükséges. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézetet a következő 4 évben is Horváth Elizabetta vezeti majd. A Községi Választási Bizottságot is kinevezték, a Külön Községi Választási Bizottság esetében pedig a levelező ülésen kell megerősíteni a tagságot, hiszen az első körben az elnöki és elnök helyettesi posztra nem jelöltek megfelelő egyetemi végzettségű jelölteket. A község új alapszabályával összhangban módosul a községben a választási egységek száma. Ezen túl az egész területen egy választóegység lesz. Hosszabb vita alakult ki a Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozása körül. A támogatási kérelem jóváhagyásához és az ezt követő folyósítás előtt a községnek és az önkormányzati nemzeti közösségnek meg kell állapodnia az elosztási arányról. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség javaslata a többi nemzetiségi közösségben alkalmazott arányok átlagán alapult. Eszerint a nemzetiségi közösség a községi kétnyelvű ügyvitel finanszírozására az összeg 8,25%-át ajánlotta fel, míg saját részére 91,75%-ot tartott volna meg. Miután elvetették az önkormányzat beadványát, a tanács többsége, Varga Teodor és Szolarics László kivételével a 20-80 finanszírozási arányt részesítette támogatásban.

Nagy valószínűség szerint holnaptól már több helyütt hőségriasztást kell majd elrendelni, hiszen ez a riasztás akár 2-es, 3-as fokozatú is lehet, legalábbis a mai előrejelzések szerint meg a modellezési eredmények alapján fogják majd eldönteni a szakemberek. Viszont a következő napokban tartós meleg idő várható, ami azt jelenti, hogy tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is jócskán megemeli. Ezzel indokolják egyébként a bevezetését ennek a hőségriasztásnak. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülést, a hőguta kockázatát, valamint a szív- és érrendszeri betegségek, bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával is járhat. Tehát az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve a következő napokban, de nem csak a következő napokban, hanem a következő hetekben is. Csapadékra vasárnap lehet majd számítani, az heves záporokkal, zivatarokkal érkezhet, mert hogy vasárnap lesz ennek a hétnek a legmelegebb napja, akár 36-37 fok is lehet majd kora délután. Most 6 óra 39 perc van, nálunk még kellemes 18 fok friss a levegő, ezt kell kihasználni, úgyhogy jól szellőztessék át az otthonaikat, és aztán ezt a kellemes hajnali, reggeli friss levegőt próbálják bent tartani estig, és így könnyebben át lehet vészelni a mai meleget is. Nyilván a légkondicionáló jó dolog, de vannak kockázatai a használatának, azt is okosan kell egyébként beállítani, tehát ha odakint 35 fok van, akkor nyilván az autóban sem illdomos a 20 fokot átállítani, hiszen a kiszállás-beszállás alkalmával a nagy hőmérséklet különbséget a szervezet nem igazán tudja tolerálni. Aki pedig érzékeny, az például nagyobb bevásárlóközpontokban vigyen magával egy kis kabátot, pulóvert, amit bent fölvesz, hiszen a legtöbb hiper-szupermarketben bizony 18 fokosra hűtik le a levegőt. Vigyázzanak magukra a mától kezdődő hőségben is, és érdemes a szervezetet erre felkészíteni.

Szomorú szándékot, szenvedés, vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit beleraksz, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szavás, mint a ellenségedből lehet még mestered, ki megtanítja, hogy mindig is bent

Ez volt a Punani Masszív slágere, a Szabadon című dal, és hát igen, nagyon sok iskolásnak mától már mondhatjuk azt, hogy szabad lesz a nyara. Nagyon sok iskolában ma az utolsó tanítási nap, viszont vannak intézmények, ahol jövő héten, szerdán, vagy éppen jövő hét pénteken zárulnak majd az idei tanév utolsó napjai, és aztán az önfelett nyári szórakozás indul el a gyerekek számára is. Nagyon fontos, hogy a szülők erre azért időben felkészüljenek. Érdemes például, hogyha a szülők nyáron dolgoznak, akkor valamilyen nyári táborba beíratni a gyerekeket, és az maradandó élményt tud adni a gyerkőcöknek is. Szerintem a nyári időszak az év egyik legizgalmasabb eseménye minden gyerek számára, még annak a számára is, aki szeret iskolában járni, hát aki meg nem szeret suliba menni, az szerintem alig várja már az utolsó napot. A nyár azért jó a gyerekeknek, mert ilyenkor új kalandokat élnek át, új barátokat tudnak szerezni, rengeteg a játék, rengeteg az élmény, ez vár rájuk. És a szülők számára gyakran ugye fejtörést okoz, hogy mit érdemes kitalálni a gyerek számára a nyári időszakban, mert a munka az ugyanúgy megmarad a szülők számára. Nagyon fontos az, hogy a gyereket nem kell folyamatosan lekötni, hiszen ő saját magát is tudja úgymond szórakoztatni, dolgoztatni. A lényeg az, hogy a nyári időszakban azért legyen egy kis strandolás, legyen egy kis olvasás, kreatív tevékenység, és ezeket jól lehet ötvözni, és ami a legfontosabb, hogyha most már indul a kánikulai időszak, akkor a gyerekekre külön oda kell figyelni napvédelem szempontjából, és ez náluk kötelező. A legtöbb nyári táborban a gyerekek sok időt töltenek a szabadban. A fényvédő krém, a napsapka, kalap, napszemüveg szinte alapfelszerelésnek számít, tehát érdemes a fényvédő használatát a gyerekekkel is átbeszélni, hogy a gyerek önállóan is tudja, hogy újra kell kennie magát, és bizony nagyon fontos, hogy odafigyeljen a bőrére, mert ha leég, akkor napokig nem mehet újra a napra, vagy a strandra, és hogy ez mennyire kellemetlenül fájó érzés. Szóval itt a kánikula, itt a hétvége, biztos, hogy nagyon sokan terveznek kint fürdőzéses programot, legyen szem előtt, hogy nagyon erős, extrém erős, 8-as értékű UV-sugárzásra lehet számítani a következő napokban. Így érvényes, hogy 10 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást, hiszen nagyon könnyen le lehet égni.

Jól leszek újra, Dás és Nagy Bogi egy közös dallal volt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 4 perccel vagyunk 6:45 után. Jó reggelt a most ébredezőknek. Június 19-e köszöntött ránk. Egy pénteki nap, talán mindenki egy kicsit könnyebben indul a munkahelyére, vagy akár az iskolába is, lezárva ezt a hetet lassan. És ha már június 19, akkor nézzük, hogy mit érdemes tudni erről a mai napról. Hát egyrészt azt, hogy a Független Magyarország napja, amely egy hivatalos nemzeti emléknap, ezen a napon arra emlékeznek, hogy 1991. június 19-én hagyta el Magyarország területét az utolsó megszálló szovjet katona, Viktor Szilov altábornagy, amellyel Magyarország hosszú idő után teljesen visszaszerezte a szuverenitását. De emellett ma ugye a gyárfások ünnepelnek a naptárban, ez a név szerepel, de ma van például a szexuális erőszak felszámolásának a világnapja. Ezt az ENSZ hozta határozatban, ezen a napon a konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak elleni küzdelemre irányul ma a figyelem. Ma van a sarlósejtes vérszegénység világnapja is, a betegséggel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelését célzó globális egészségügyi nap a mai, de rengeteg fontosabb történelmi esemény kapcsolódik hozzá, és természetesen évfordulósok is, úgyhogy majd a következő óra elején belelapozunk a napi kalendáriumba. Akik most ébredeznek, jó reggelt, jó ébredést kívánunk, június 19-e van péntek, és 6:51.

Hamarosan 7 órakor már friss hírek jönnek, de ha már említettem a mai dátumot, június 19-ét, akkor ahhoz nagyon sok hagyomány, babona kapcsolódik. Ugye gyárfás napja van, és a magyar népi kalendárium szerint ezen a napon esik az eső, akkor még 40 napig visszatérő esőzésekre számíthatunk, de elkezdődnek már ilyenkor az aratási előkészületek, hiszen a paraszti kultúrában ez az időszak a kaszák fenésének és a szerszámok javításának ideje volt, a közelgő Péter Pál napi, tehát június 29-i aratás előtt, és ez már az előhangja a Szent Iván éjnek is, bár a nyári napforduló ugye június 21 és 24 közé esik. A hét ezen szakaszában már ilyenkor megkezdődtek a mágikus tűzugráshoz szükséges rőzsehordások is. De a mai napra egy érdekesség, hiszen ma van Garfield képregény születése is, 1978. június 19-én jelent meg, ugyanis az első Garfield képregény az amerikai újságokban, így ez a nap a világ leghíresebb macskájának hivatalos születésnapja is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Európai Unió tagállamainak vezetői június 18-án csütörtökön kezdték meg kétnapos tanácskozásukat Brüsszelben. A csúcs találkozó napirendjén a 2028-tól induló uniós költségvetési időszak, a több éves pénzügyi keret, az európai versenyképesség, valamint Ukrajna helyzete is szerepel. A hivatalos program tegnap este 6 órakor kezdődött, az állam és kormányfők tárgyaltak a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a több éves pénzügyi keretről, a versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról és uniós integrációjáról. A csúcs találkozón Szlovéniát Janez Janša miniszterelnök képviseli. Június 20-án szombaton a Lendvai Galéria Múzeum is várja a látogatókat a múzeumok nyári éjszakáján. 18 órától a gyerekek a Kartanopolis szobrászati műhelyben alkothatnak, 19 órakor a Lendvai zsinagógában a Lendva régi fényképeken című kiállítást nyitják meg, és mutatják be a témát feldolgozó könyvet, amelynek szerzője Lendvai Kepe Zoltán, amit Szára Köves zongora koncertje követ. A muraszombati képtár szintén szombaton 18 órától 23 óráig várja a látogatókat, ahol a kis plasztikai tárlatot tekinthetik meg, ami válogatás a galéria állandó gyűjteményéből. Robert Inhof tárlat vezetése 20 órakor kezdődik, amit minden kerekórában megismételnek. A gyerekekkel való foglalkozás 18 órától 20 óráig tart majd a múzeumok nyári éjszakáján Muraszombatban. A mostani az első olyan uniós csúcs találkozó, amelyen Magyarországot már Magyar Péter képviseli miniszterelnökként. A tervek szerint a magyar kormányfő kétoldalú tárgyalást folytat Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével, emellett részt vesz a kohézió barátai csoport tárgyalásán, valamint az Európai Néppárt állam és kormányfőinek találkozóján is. Oroszország az őt érő támadásokra válaszul rendszeresen tömeges csapásokat fog mérni azokra a célpontokra, amelyek az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásolják, jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Kazanyban az Oroszország ASEAN csúcs találkozón. Az orosz diplomácia vezetője a Moszkvát csütörtökre híradóra ért ukrán dróntámadásra reagált. Hozzátette, hogy az orosz hadsereg már megkezdte a legfőbb parancsnok utasításának végrehajtását. Sport. Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon, mivel második mérkőzését is megnyerte csütörtökön a dél-koreai csapatot. Kim Song-ju hatalmas hibája után 1-0-ra verte Guadalajarájában. Az utolsó körben a közép-amerikai együttes a csehekkel, még az ázsiai gárda a dél-afrikaiakkal találkozik. Ma a C és D jelű csoport folytatja küzdelmeit a tornán. Pályán lesz a remekül kezdő Egyesült Államok, ami a meglepetést okozó Ausztriával csap majd össze. Ezt követően a skót-marokkói találkozó szórakoztathatja a kicsit később lefekvőket, míg az éjjeli baglyok majd a csalódást keltő brazilok meccsét nézhetik Haiti ellen, ami után zárásként a győzelmi kényszerben lévő török válogatott találkozik Paraguayjal.

0: Időjárás.
1: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, amelynek hatására 30-34 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

A Kaukázussal kezdtük a hírek után, és a Kaukázus után Heinz Gábor Biga is érkezik, most 7 óra 8 perc van, és ugye még az elmúlt óra végén említettem, hogy a mai naphoz, gyárfás napjához, június 19-éhez és a júniusi időszakhoz nagyon sok izgalmas népi megfigyelés meg jóslat kapcsolódik. Hát a paraszti kultúrában a nyár elejé időjárás kulcsfontosságú volt, mert ebből jósolták meg az őszi termést, illetve a téli takarmánynak a mennyiségét, és bizony gyárfás napjára is érvényes a 40 napos eső jóslata. És ez központi szabály is, hogy a legfontosabb június 19-i jóslat kimondja, ha gyárfás napján esik, 40 napig esik. És hogy miért mondták ezt? Mert ez a medár napi jóslat ikertestvére. Ha ezen a napon tartós esőzés kezdődött, a régiek tudták, hogy a nyári monszun hatás miatt az aratás nehéz és sáros lesz. És meg is volt a következménye, hiszen a június közepi nagy esőzés elveri a gabonát, ami miatt a szemek kiperegnek a kalászból, és a termés idő előtt megrothathat. De kapcsolódtak ehhez a dátumhoz széna és szőlő jóslatok is. Ha június 19-én ragyogó, száraz napsütés van, az a jó minőségű széna betakarítását vetíti előre. A nedves széna bepenészedett volna, ami a jószágok téli élelmezését veszélyeztette. De ilyenkor a tehető a szőlővirágzás, mert hogyha ezen a héten még tart a szőlővirágzása és tiszta az idő, akkor bőséges bortermésre és édes szőlőszemekre számíthattak ősszel. A hirtelen jött viharok viszont leverik a termést. Na de a régiek nem csak az eget kémlelték, mármint a gazdák június 19-én nem csak az eget, hanem még az állatokat is figyelték, hogy megjósolják a következő napok időjárását. Ugyanis, ha a hangyák ezen a napon hatalmas bolyhokat építenek, bolyokat, és nagyon aktívak, az északi szél érkezését és lehűlést jelez. A fecskék pedig közvetlenül, hogyha a föld vagy a víz felszíne felett repkednek, az a gyárfás napi eső azonnali megérkezését mutatta, mivel a páratartalom miatt a rovarok alacsonyabban repülnek, éppen ezért a fecskék is alacsonyabban repülnek. A levelék békák pedig hangos esti kurutyolása június közepén szintén másnapi vihart jelzett. Hát ezt tartották régen az őseink, és ezeket jegyezték fel a régi, hagyományos népi kalendáriumokba. Szóval nagyon sok minden összetevője van ennek a mai napnak, és a régi megfigyelések pedig általában, ha nem is 100%-osan, de bizony nagy eséllyel mindig igaznak bizonyultak. Ma derűséggel indultunk, némi párával, annak már nyoma sincs, és a reggeli 17 fok után most már a hőmérséklet is jóval magasabb, itt lentván 19 fokot mutatnak a hőmérséklet, Muraszombatban pedig jelenleg 18 fok van.

Nézzünk bele most a napi kalendáriumba. Június 19-e van, és ezen a napon 1944-ben, pontosan 82 évvel ezelőtt a Life magazinban Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról megjelentek. Ugye Capa volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban a partra szállók első hullámával Normandia földjére lépett. Délután 2 óráig 6 tekercsfilmet fotózott el, majd az első kórházhajóval visszatért. A filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni. A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry Burrows, aki később maga is hadifotós lett, annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előhívás után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban száradjanak a képek. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, sok felbecsülhetetlen értékű, megismételhetetlen fotó megsemmisült. A megmaradtak is elmosódottak lettek. Mindazonáltal a Life magazin június 19-én közölt 10 képet, az enyhén életlen magyarázkodó kép aláírással. Az eset annyira felbosszantotta Robert Capát, hogy később ezt a kissé elmosódva címet adta egyébként az önélet írásának is. E napon született Garfield a macska 1978-ban, ugye képekből álló képregény sorozatról van szó, és egy lusta kövér macska a történet főhőse, valamint gazdája John. Szintén a mai naphoz köthető többek között, hogy 1846-ban a mai szabályok szerint először játszottak baseballt Amerikában. Ezelőtt egy Knickerbockers csapattagok egymást között játszottak egy bemutató meccset 1945. október 6-án. A baseball-szerű játékot pedig 1791 óta játszották Észak-Amerikában, Angliában pedig 1744 óta. A mai szabályokat pedig ugye 180 évvel ezelőtt állították fel Amerikában. 1902-ben született Bán Frigyes, Kossuth-díjas rendező. Kassán látta meg a napvilágot, és hát olyan nagyszerű filmeket rendezett, mint a Talpalatnyi föld, a Rákóczi hadnagya, vagy éppen a Szent Péter esernyője. Hamarosan tovább nézzük a fontosabb eseményeket, évfordulókat, de előtte zenélünk, jön Radics Gigi és Varga Viktor.

Maradjunk még egy picit a mai napnál és a mai naphoz kötődő eseményeknél. Itt van rögtön Blaise Pascal neve, a francia filozófus, matematikus és fizikus 403 évvel ezelőtt, 1623-ban született a mai napon. Gondolatok című munkája halála után 1669-ben jelent meg. A posztumusz kiadású mű a kereszténység apológiája volt, amelyben Pascal az igazságról, szívről, észről és a megismerésről írt. Szintén a mai naphoz köthető érdekesség, magyar vonatkozású, hogy Budapesten megnyílt a korszak egyik legfényűzőbb luxushotele, az Atrium Hyatt, ez 1982-ben volt. Aztán világtörténeti mérföldkövek is vannak, például az első niceai zsinaton ezen a napon fogadták el a kereszténység alapvető hittételeit rögzítő niceai konstantinápolyi hitvallást. Az Amerikai Egyesült Államokban eltörlése került a rabszolgaság. Gordon Granger, uniós tábornok, kihirdette a rabszolgák felszabadítását, amely egyébként az egyik legfontosabb amerikai ünnep mind a mai napig. Itt van Pablo Escobar neve is, a valaha volt legkeresettebb és leggazdagabb kábítószer kereskedője a világnak. A Medellín kartel feje volt, és feladta magát a kolumbiai hatóságoknak 1991-ben, a mai napon, június 19-én. A világ első mozi előadása is e naphoz köthető, 1905. június 19-e Pittsburghben megnyílt a világ legelső Nickel Odeon nevű állandó mozia, amely nevét az 5 centes belépőről és a Görög Színház szóról kapta. És van még itt egy név, mégpedig Tyereskova neve, ugyanis háromnapos útja után visszatért a földre az első női űrhajós, Valentina Tyereskova. Ez 1963. június 19-én történt, és hogy mennyire népszerű a hölgy, arról a Republik is gondoskodott, írtak róla egy dalt.

Ez volt a Republik és a Tyereskova, jön még egy másik zenekar, hát ez a formáció neve, és valóban egy másik zenekar jön a Jó reggelt élet című dalukkal, utána pedig lesznek friss információk. Ha Lendván közlekednek, vagy Lendva felé tartanak, akkor jó, ha tudják, hogy Lendva község ugye megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Juszke-Previce téri körforgalom közötti szakaszon. Időszakosan ugye váltakozva, de mindig más szakaszokat zárnak le, ezt jelzőtáblák mutatják és irányítják a kerülő útra az autós forgalmat. Várhatóan július 6-áig tartanak az építési munkálatok, türelmüket kérik.

0: időjárás.
1: Fél 8 múlt 1 perccel jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Jó kérdés, hogy milyen a hullámban, egy biztos, hogy erőteljes melegedés, és egyre kedvezőtlenebb az erősödő forróságban az időjárás érzékenyek helyzete. Ma már kifejezetten melegre kell készülnünk, 30-34 fokkal, és túlnyomóan napos időt kapunk, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződik ma, alapvetően gyenge marad a légmozgás is. Nagy léptékű melegedésben lesz részünk a következő napokban, és ez minden légköri szinten most megvan. Szombaton derült napos idő várható, csak kevés gomoly felhővel. Délután, illetve a kora esti órákban egy-egy zápor kisebb eső kialakulása előfordulhat, de szombaton még kicsi az esélye. Többnyire mérsékelt is marad a légmozgás. Hajnalban 14-19, holnap délután már 31-36 fok lesz. Derült időt ígér a vasárnap, de a derűs reggel délelőtt után intenzívebb gomoly felhők képződnek, ezek meg is növekednek, és ezekből záporok, zivatarok nagyobb számban alakulhatnak ki, és szórt jelleggel zivatarok környezetében a szél is felerősödik, vasárnap hajnalban 15-20, délután 32-37 fok valószínű majd. Naposan, száraz idővel indul a jövő hét, hétfőn még lehetnek lokális kisebb záporok, de alapvetően a napsütés lesz az uralkodó. A hajnali 16-23 fok után 30-36 fok között tetőzik a hőmérséklet. Kedden is derült, gyengén felhős, napos időre van kilátás, változó irányú széllel. A hőmérséklet hajnalban 14-23, délután 30-36 fok között alakul. Döntően derült, napos időt kapunk szerdán is, néhol viszont zápor, zivatar nem kizárt. Élénk lesz a szél, nagy területeken meg is élénkül, megerősödik. Hajnalban 14-23, délután 31-37 fok valószínű, és kifejezetten jól fog esni a szerdán érkező gyenge hidegfront, ami csütörtök péntekre picit átalakítja hőmérsékletben az időjárásunkat, mert alapvetően marad a jövő hét második felében is a zavartalan napsütés száraz idővel. Csütörtök pénteken 30-31 fok, és szombattól ismét emelkedik majd a hőmérséklet, és gyakorlatilag az követő héten kifejezetten erőteljes melegedés várható forrósággal, akár 38-39 fok is lehet. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit hoz a mai nap. Az előrejelzések szerint, ahogy mondtam, rossz irányba halad időjárásunk, hőhullámba megyünk át, erősödő forrósággal kell megküzdenünk, és nagy léptékű a melegedés mindenféle légköri szinten, tehát gyakorlatilag az anticiklon, ami felettünk van, egyre súlyosabban alakítja a hőhullámot. A következő napokban már 35 fokot is meghaladó forróságra kell számítani. Aki érzékeny az időjárás változásra, nos, azok szervezetét biztos nagy mértékben megterheli, és veszélyes mértékben terheli az időjárás. Ma is már közel leszünk a kánikulához, hiszen közel 35 fokos kritikus értékeket súrolja majd a hőmérséklet, és a következő napokban ezt át is fogja majd lépni. A tűzőnap miatt a hőérzet már ma is akár a 40 fok közelében alakulhat a délköri órákban, tehát ilyenkor a keringési rendszerünk rendkívüli terhelést kap, kitágulnak az erek, erősödik az izzadás, csökken a vérnyomás, megnehezül a szív munkája. A hő egyensúly fenntartása igen nagy erőfeszítést igényel a szervezetünktől, emiatt magasabb lesz a nehéz légzés, szívelégtelenség, a súlyos rosszul létek, az infarktus kockázata, erős fejfájás, fáradékonyság, alvászavar is kialakul. És hát mindenkit, még a strandolókat is komolyan veszélyezteti a napszúrás, és az időjárás érzékenyeknél ez egyre komolyabban fog hatni, tehát számítani kell a hő kifáradás erősödő veszélyeire. Hogy mit tudunk megtenni? A lakások hűvösségének a megőrzése fontos, aztán feltétlenül kerüljék a tűzőnapot, minden lehetséges módon gondoskodjanak a szervezet rendszeres és tartós hűtéséről, felfrissítéséről. Mindenképpen fontos a megfelelő mennyiségű folyadék, utánpótlás, és mivel túlnyomóan napos idő várható, így ajánlott a vízparton tölteni az időt, de a déli órákban árnyékos helyre kell vonulni, hiszen 7-es érték fölé megy ma már az UVB-sugárzás indexe, akár a 8-as értéket is elérheti. Ez már nagyon veszélyes kategória, tehát fontos az UV-sugárzás elleni szem és bőrvédelem, és ha lehet, akkor 10 és 16 óra között kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hír, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen sokat ront a hőség a vezetői képességeken, sokkal figyelmetlenebbek leszünk, lassulnak a reflexek, fokozott figyelem szükséges tehát vezetés közben. Indulás előtt szellőztessék jól át az utasteret, hűtsék le, lezárt autóban pedig egy pillanatra sem maradhat sem ember, sem állat. Ma már rendkívüli melegre kell számítani, frissítőt mindenki vigyen magával, hosszabb útra is, és vezessenek körültekintően, óvatosan betartva az előírt szabályokat, ma elsősorban Jutomer körzetében mérik a gyorshajtókat. Ezek voltak a legfrissebb információk, 8 perccel vagyunk fél 8 után. Jön Rúzsa Magdi a Mona Lisával, itt lesz a Roy és Ádám trió, és hamarosan Émigránt.

Ő volt Amy Grant, ez pedig a Big Yellow Taxi, és a nagy sárga taxi el is ment, helyette jön az Eden Falls és egy monoton élet, de reméljük, hogy nem lesz monoton többek között a mai találkozó sem, hogyha már nézzük a világbajnokságot. Ugye nagyon sok mérkőzést láthattunk, Mexikó, Dél-Korea 1-0, Kanada, Katar 6-0, Svájc, Bosznia-Hercegovina 4-1, és Csehország, Dél-Afrika 1-1-es döntetlen. Ugye Kanada, Katar egy nagyon izgalmas mérkőzés volt, és Katar ellen szerezte meg története első győzelmét Kanada. A csehek pedig ismét hiába vezettek, újabb döntetlent játszottak. Ma is lesznek találkozók este 9 órakor. Egyesült Államok, Ausztrália, a D csoportban a C csoport mérkőzése pedig éjféltől Skócia, Marokkó.

Az Eden Falls után jön még Mark Ronson, itt lesz Maszkura és a Tücsokráj, hamarosan 8 órakor pedig lesznek majd aktuális friss hírek, és felhívnám a figyelmüket a jövő hónap elején tartandó halászléfőző versenyre, a nemzetközi halászléfőző versenyre, amely július 4-én szombaton délután 1 órától kezdődik Lendván, a Kubis szálloda és a Bella Venecia közötti területen. Június 22-ig még lehet jelentkezni, erre a versenyre a részvétel ingyenes, tehát nevezési díj nincs. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információval a szervezők szolgálnak, egyébként pedig mindenkit szeretettel várnak július 4-én a nemzetközi halászléfőző versenyre ide Lendvára.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavitűn várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavitűn Dér Fesztivál, 20 órától

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Újvidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa csütörtök este megtartott ülésén elfogadta a 2026-os évi költségvetést. A bevételeket csaknem 991 ezer euróra tervezték. Ebből 310 ezer euró a lendvai községi költségvetésen keresztül az állami támogatás az önkormányzat működésére és programjainak megvalósítására. A lendvai magyar önkormányzat eredményesen pályázott a szlovén-magyar közös alapnál a lendvai zeneiskola felújítására. A beruházásra 430 ezer eurót nyertek el, 250 ezer eurót pedig a Völgyi Falusi Tájház melléképületének felújítására terveztek be, amit a Muravidéki Magyar Gazdaságfejlesztési Alap biztosított számukra. A dokumentumot a 8 jelenlévő tag közül 5-en támogatták. Az ülésen elfogadták a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, amire a gazdaságfejlesztési alapból jóváhagyott 250 ezer euró lehívásához van szükség. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben. Már Magyar Péter hivatalba lépése óta láthatóak pozitív jelek a konstruktív együttműködésre Magyarország és az uniós intézmények között. Erről beszélt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, a júniusi EU csúcs első napján tartott sajtótájékoztatója után. A magyar miniszterelnökkel való találkozójáról elmondta, hogy egy nagyszerű megbeszélésen van túl, és a magyar miniszterelnököt már jól ismeri EP képviselő korából is. Metsola bejelentette, Magyar Péter meghívta Magyarországra is, valamint megerősítette, hogy a kormányfő szívesen felszólalna az Európai Parlamentben. Irán legfelsőbb vezetője Mojtaba Hamenei közleményben üzent az irániaknak csütörtökön, mondván, hogy bár nem ért egyet az Egyesült Államokkal kötött megállapodással, engedélyezte azt, mert Pezeskian elnök felelősséget vállalt az iráni érdekek érvényesítéséért. A Mojtaba Hamenei-hez köthető üzenetet úgy olvasták fel a televízióban, hogy addig az a benyomás élt, miszerint Mohammad Bagir Ghalibaf irányítja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat. Ezt a feltételezést tovább erősítették az iráni parlament elnökének tegnap esti kijelentései is, amikor a döntéshozatali folyamatról szólva többször egyes szám első szemét használt. Sport. Pénteken Mariborban rajtol és 133,5 km megtétele után Celjében zárul a Tour of Slovenia szlovén kerékpár körverseny harmadik szakasza. Ez az első változatosabb etap két hosszabb emelkedővel, amelyen kiemelten a hegyi specialistákra számítanak. A zöld trikót ezúttal is az új-zélandi Lawrence Pitti viseli. A Pro Series kategóriás hazai verseny, amely évről évre látványos szakaszokkal és a világ legjobb kerékpárosaival büszkélkedhet, Primož Rogliccsal vagy Tadej Pogácsárral.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, amelynek hatására 30-34 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.

Fekete Dáviddal kezdtük ezt az órát, 8 óra 8 perc van, jön Corinna, itt lesz Bornai Tibor, és hamarosan meghallgathatják a hét zeneszámát a Halott pénztől. Én pedig hoztam egy természethez kapcsolódó rövidke gondolatot, amely a mai nap mottója lehet. A nyár nem csupán egy évszak, de egy hely is egyben, méghozzá mozgékony természetű, Telente szeret délre költözni. Terry Pratchett-től hoztam ezt a gondolatot, őről azt érdemes tudni, hogy ő angol író, és 1948-ban született. A nyárhoz kapcsolódóan így fogalmazta meg röviden, tömören, hogy mit is jelenthet nekünk ez az évszak.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban. Ez volt a Halott pénz slágere Máshol címmel, és néha az ember szeretne máshol lenni. Amikor nagyon meleg van, akkor olyan helyen, ahol hűvösebb van, amikor hideg van, akkor melegebb helyre vágyakozunk. Szóval, hogy mindig van valami, ami elérhetővé kell, hogy váljon a számunkra. Hát most a nagy meleggel és a kánikulával kell majd megküzdenünk. Lendván most 22 fokot mutatnak a hőmérők, így 8:30 előtt 5 perccel, és érdemes ráhangolódni a nyári időszakra meg a kánikulára, és feltöltődni mindig az adott hétre. Mert hogy nyáron is érdemes beiktatni olyan programokat, olyan lehetőségeket, amelyek fel tudnak bennünket tölteni. Nagyon elfogadott már a világban a Sunday Reset, aminek az a lényege, hogy produktívak tudjunk lenni, feltöltődjünk és ráhangolódjunk. Elsősorban ugye, mivel a neve is mutatja be, egy vasárnapi újrakapcsolódást jelent, de ezt egyébként a nyári időszakban bármelyik napon el tudjuk indítani. Nyáron nagyon fontos újra gondolni egyébként az éves rutinunkat, mert hogy ilyenkor ott a meleg, kicsit lazább a napi rendünk, a szabadság érzet miatt is ilyenkor más energiával működünk. Tehát a lényeg az, hogy mindent, ha nyáron ki akarunk pipálni, az nem biztos, hogy jó dolog, de tudatosan meg tudunk teremteni egy sokkal nyugodtabb átmenetet, például a heti feladatok és a hétvége között. Egy kis rendrakás, könnyed tervezés, pihenés, néhány kellemes szokás, ezek mind-mind segíteni fognak abban, hogy ne legyünk kimerültek, hanem frissebben tudjuk végezni a feladatainkat, és akár egy új munkahétnek is frissebben tudjunk nekiállni. Mi az, ami támogatja a feltöltődést? Hát például az, hogyha nem mindig csak a feladatokra koncentrálunk, hanem lehetnek könnyedebbek és lazábbak a nappalaink. Nem kell mindent mindig újra meg túltervezni. Lényeg, hogy több pihenést kell beiktatni a nyári kánikulai időszakban, hiszen a nyár ritmusa eleve egy picit lassabb. Aztán jöhetnek az egyszerűbb rutinok, kevesebb kötelező elem, több jó leső szokás, legyen hangulatközpontúbb minden napunk, a cél legyen a jó közérzet, és nem az, hogy mindent a maximumon kell pörgetni, és hogy mit érdemes beépíteni. Hát például egy kis frissítés, tehát nem a nagy takarításokat ebben a nagy melegben, hanem minden nap egy kicsi frissítés, akár a friss ágynemű, könnyedebb textíliák, levegősebb függönyök, ezek meglepően sokat számítanak. Aztán legyen laza a heti munkatervünk is. Legyenek lassú esti rutinjaink, nyugodtabb lezárása a napnak, képernyőmentesebb, és hát nyilván, hogyha az időjárás már engedi, akkor az esti órákban, vagy a kora reggeli órákban menjenek ki a szabadba, egy jó séta napfelkeltében, vagy naplementében, ezek mind segítenek ellazulni, lelassulni. Hallgassanak nyugodtabb zenéket, akár rendrakás közben is, hiszen a hangulat nagyon sokat számít, és bizony a legfontosabb, hogy csökkenteni kellene az online zajt az esti órákra, hiszen ez eredményezi majd a nyugodtabb elalvást, ez pedig a nagy hőségben nagyon fontos lenne. Tehát nem a tökéletességre való törekvés a cél, hanem az, hogy legyen egy alternatívánk a nyári kánikulai időszakra, teremtsünk egy kis nyugalmat, könnyedséget magunk körül, és talán ebben a nyári időszakban ez a legjobb, hogy ez nem elvesz az időnkből, hanem segít abban, hogy a következő napokhoz több energiával, nyugodtabban és talán kiegyensúlyozottabban tudjunk kapcsolódni. Úgyhogy kitartást mindenkinek, a következő két hétre rekord meleget ígérnek a meteorológusok, és mától indul a hőhullám. Délután akár 32-33 fok is lehet itt Lendván és környékén.

Ez volt a Vigyázz rám című dal Zoltán Erikától, úgyhogy vigyázzunk a bőrünkre és a bőrünk egészségére, hiszen elérkeztünk a nyár azon szakaszába, amikor kiemelten fontos a fényvédelem. Ugye a hőhullámok a következő napokban folyamatosak lesznek, az UV index pedig szinte minden nap eléri a 7-es, 6-os, 7-es, 8-as erős, vagy éppen nagyon erős értéket. A legnagyobb kánikula idején 8-as lesz, és ez lesz a gyakori, de hogy mit is jelent mindez, és hogyan válaszunk megfelelő fényvédőt, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a 2-es, a 0-tól 2-esig a gyenge UV, a 3-astól 5-ösig a mérsékelt, és 6-ostól már az erős számít mérvadónak a nyári időszakban, és nem ritka a 8-as, 10-es, ami már nagyon erős UV-sugárzás, és van ennél erősebb a 11-12, ami már extrémnek mondható. Bár az extrém nálunk nem jellemző, de ha valaki egzotikus országba megy nyaralni mondjuk, akkor erre azért érdemes felkészülni. Nos, az erős és nagyon erős UV-index esetén pedig nagyon összetett módon érdemes védekezni a káros sugarak ellen. A fényvédelem nagyon fontos, meg az is, hogy helyesen csináljuk, úgyhogy bőséges mennyiségben kell fölvinni a bőrre, nem szabad sajnálni a fényvédőt, a bőr a szervezetünk elsődleges védőpajzsa, tehát nagyon fontos ebben a kánikulában a védelem. Legalább 20 perccel a napozás előtt be kell kenni magunkat, azért, hogy a fényvédő valóban óvja a bőrünket, és ennyi idő kell, amíg beszívódik. Aztán nem szabad megfeledkezni a kisebb területekről sem, gondolok itt például, ha valaki kopasz, akkor a fejbőrre, a fül, a nyak, a kézfej, a lábfej, ezek könnyen leéghetnek, hogyha nem figyelünk. 2-3 óránként újra kell krémezni magunkat, illetve ha valaki gyakran megy a vízbe, fürdik, és nagyon izzad, akkor is újra kell ismételni a krémezést. És nagyon fontos, hogy ebben a nagy melegben mindig legyen önöknél sapka, kendő, kalap, ami fizikai védelmet is nyújt a bőrnek. 8-as index felett ez már kötelező is. És hát érdemes felkészülni, úgyhogy legyen mindenkinél magas faktorszámú fényvédő, és az a jó, hogyha organikus, tehát bőrbarát napozókat választunk. És nagyon fontos az is, hogy miután napoztunk, a bőrápolás, a napozás utáni bőrápolás legalább ugyanolyan fontos, mint maga a fényvédelem, mert a bőrünk egészséges és hidratált csak így tud maradni, és ezzel tudjuk megelőzni például a csúnya hámlást is. A fényvédelem egyébként, meg bár most többet beszélünk róla, nem szezonális kérdés, hanem egész éves odafigyelést igényel, hiszen az UV index mutatót mindig a megfelelő védelemről kell gondoskodni a mutató fényében, már tavasszal, az őszi időszakban is, mert a napnak van ereje, még akkor is, hogyha néha nem úgy érezzük. Most meg pláne lesz, égetni fog, hiszen már mától hőhullám indul a hétvégére, még melegebbet ígérnek a meteorológusok, bár vasárnap lesz egy kis zápor meg zivatar, aztán a jövő héten lesz egy pici megtorpanás a felmelegedésben, de tényleg csak pár fokkal enyhül a nagy meleg, csak azért, hogy utána újra rá tudjon elősíteni, és a jövő hét második felében akár a 40 fok közeli értékeket is elérhetjük. Aki még nem szerezte be, minél előbb fényvédőkrémeket, és ha simán csak kimennek egy rövid sétára a napra, vagy kertészkednek, akkor is kötelező azokat a testfelületeket bekenni, amely a napnak ki van téve. Mindenki vigyázzon magára.

Készítsünk most egy jó kis hűsítőt erre a kánikulai időszakra. Hétvégén akár gyerekekkel együtt is könnyen el lehet készíteni egy kis málnás joghurt parfét fehér csokoládéval, mert amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30 fok fölé kúszik, akkor azt gondolom, hogy önök közül is a legtöbben olyan édességre vágynak, ami nem túl nehéz, hanem inkább a könnyed, hideg desszerteknek van most az időszaka, amik egyszerre frissítenek és kényeztetik az ízlelő bimbókat is. A málnás fehércsokis joghurt parfé egy nagyon látványos desszert, mégis nagyon egyszerűen el lehet készíteni, és nem kell hozzá sütőt használni. Jöhet a savanykás málna, a krémes joghurt és az édes fehér csokoládénak a találkozása, és ebből lesz egy nagyon különleges nyári desszert élmény. A parfék egyik titka ugye a textúrákban való játékoskodás. A fagyos, krémes rétegek mellett ott vannak a gyümölcsdarabok és a roppanós csokoládé forgácsok, amik minden falatot igazából izgalmassá tesznek. Ráadásul, hogyha ezt pohárban tálaljuk, akkor az még egy elegáns vendégváró is tud lenni, desszertként is nagyon jó megállja a helyét. De hogyha ezt egy nagy tába készítjük, és onnan kanalazzuk, úgy is tökéletes. Hogy mi kell ehhez a málnás fehércsokis joghurt parféhoz, nem sok összetevő kell hozzá 4 főhöz, 30 deka görög joghurt, 20 milliliter, 200 milliliter habtejszín, tehát 2 deci habtejszín, aztán 20 deka málna, 8 deka fehér csokoládé, 2 evőkanál méz, 1 táskanál vanília kivonat és néhány menta levél a díszítéshez. A habtejszínt lágy habbá verjük, a görög joghurtot összekeverjük a mézzel és a vaníliával, majd óvatosan hozzáforgatjuk a tejszínhabot. A fehér csokoládé felét lereszeljük, vagy finom kis darabokra aprítjuk, és ehhez a krémhez keverjük. A málnát villával enyhén törjük össze, úgyhogy maradjanak benne nagyobb gyümölcs darabok is. Poharakba vagy kisebb desszertes tálkákba rétegezzük a joghurtos krémet és a málnát. A tetejére szórjuk a maradék fehér csokoládét, majd a fagyasztóba tesszük nagyjából 2 órára. Egy a lényeg, hogy tálalás előtt érdemes egy 5-10 perccel kivenni, hogy kellemesen krémes állagú legyen, és mielőtt fogyasztjuk, lehet díszíteni a már említett menta levéllel. Tökéletes frissítő a nyári kánikulában a málnás joghurt parfé fehér csokoládéval érdemes kipróbálni.

Hoztam egy kis olvasnivalót is Simó Anna Mária dala után, mégpedig egy magyar szerzőtől, Cserna Szabó Andrástól, akinek nemrégiben jelent meg egy inspiráló könyve, az a címe Anya csak egy nincs. Az egész úgy kezdődik, hogy kihajtanak minket, mint egy csavart az anyából, és létünk jó esetben anyatejtől, anyaföldig tart. Egy közkeletű állítást már is cáfolnék. Anya csak egy van, hiszen az embernek nem csupán egy anyja van, volt, hanem általában több is. Szerencsés esetben a halandó tele van anyákkal. Van neki kettő nagyanyja, azután dédanyák, ők anyák, szép anyák. Nekem például az anyai nagymamám éppen annyira az anyám volt, mint a második anyám. És akkor még a nevelő anyákról, mostoha anyákról, keresztanyákról, örömanyákról, pótanyákról, ősanyákról, holdanyákról, földanyákról, béranyákról, zászlóanyákról, leányanyákról, legényanyákról, szerelmi anyákról és irodalmi anyákról nem is beszéltem. De jelentős részükről fogok, ezért jöttem. Anya, anyuci, édesanyám, mama, anyáim, szóval ezúttal anyázni fogok, mégpedig buzgó szívvel. Cserna Szabó András író, aki novellát, regényt, esszét ír, többek között József Attila, Mésző Miklós, Artisjú, szépíródíjas író, az Anya csak egy nincs, a legújabb könyve, és jó szívvel ajánlom, keressék a könyvesboltokban.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: fenntarthatóan a könyvtárba a jutalomért. Nincs rossz minősítésű természetes fürdővíz Szlovéniában. Falunap hármas malomban. Vidnapi kerékpármaraton Dobronakon. Trash and Burn, veterán autók és motorok találkozója. A Bros története. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
3: Reklám. A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóvá a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretes italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes

0: A jogállamiságért és a fogyasztóvédelemért felelős európai biztos Mihály Zupančič igazságügyminiszterrel. Emellett Tone Kaiser külügyminiszterrel a jogállamiságról szóló jelentés elkészítéséről cserélt véleményt, értesült az SZTA hírügynökség. Találkozott és rövid tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU csúcs előtt csütörtökön. A szlovák miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, hogy rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozót tartottak. Az Európai Unió igyekszik szerepet vállalni az Ukrajna és Oroszország közötti béke megteremtésében. Egyes tagállamok felvetették egy külön megbízott kinevezésének ötletét, aki Moszkvával tárgyalna. Az EU és Moszkva közötti diplomáciai kapcsolatok Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után gyakorlatilag megszakadtak. Azóta csak elszórt kétoldalú kapcsolattartásra került sor. Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság külön-külön is egyeztetett arról, hogyan lehetne Putyint béketárgyalásokra ösztönözni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Gede Vance, amerikai alelnök csütörtök este mégsem utazott el Svájcba az iráni tárgyalásokra, közölte a washingtoni Fehérház. Vance tegnap még bejelentette, hogy hivatalosan is elkezdődhet az Iránnal folytatott tárgyalások következő szakasza, miután megszületett a két ország közötti feszültség csökkentését célzó keretmegállapodás. Az egyezményt eredetileg pénteken Svájcban írták volna alá ünnepélyes keretek között Vance részvételével, és ezzel egy időben indult volna a tárgyalások újabb szakasza is. A dokumentumot ugyanakkor már mindkét fél elektronikusan szentesítette. Az élelmiszer hiány miatt egyre több ebola fertőzött hagyja el a kezelő és elkülönítő központokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ami komolyan veszélyezteti a járvány megfékezését. Május vége óta több mint 150 szökést jegyeztek fel a hatóságok. Kelet-Kongó már a járvány előtt is súlyos válságokkal küzdött, a fegyveres konfliktusok és a tömeges lakóhely elhagyás miatt az egyik legsúlyosabb éhínség sújtja a térséget. Az ország keleti tartományaiban közel 10 millió ember él élelmezési bizonytalanságban, ami nem csak az elkülönítést nehezíti, hanem a fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek nyomon követését is. Az ország legfrissebb ebola járványa eddig közel 900 embert fertőzött meg, közülük több mint minden negyedik meghalt. Sport. Ma és szombaton Brežicében rendezik meg a határon túli szlovén sportolók 48. találkozóját. A Brežicei Sportszövetség és a Szlovén Olimpiai Bizottság együttműködésében szervezett találkozón mintegy 200 sportoló próbálja ki felkészültségét labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában és asztali teniszben.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, amelynek hatására 30-34 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Ez volt a Mikor című dal a Belmondótól. Bang Bang-el folytatjuk, aztán hamarosan mutatunk egy friss újdonságot, fél tíztől pedig jövünk a heti program ajánlóval. Tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam egy egészen különleges dalt, mert hogy ez a sláger lehetne Skócia VB himnusza is. A skót Belen Sebastian az It's Only Takes One Lion című dallal fokozza tovább a foci VB lázat. A dalt Skócia Dániával szembeni 4-2-es selejtező győzelme után írták, és a londoni Royal Albert Hall színpadán mutatták be jubileumi világturnéjuk keretében. Az új szerzemény egy reményteljes himnuszból tempós, vonósokkal tarkított diszkópopba vált át, a zenekar jellegzetes humorával és stílusával zenébe öntve a mérkőzéseket övező izgatott várakozást. Ez egy személyes alkotás arról, milyen volt az elmúlt 50 évben követni a skót válogatott viszontagságait, mondta Stuart Murdoch, az együttes frontembere. A dal igyekszik megragadni azt az élményt, ahogy az egész ország követi Skócia csapatát. A Belen Sebastian idén nyáron is folytatja világkörüli turnéját, amellyel első két korongjuk megjelenésének 30. évfordulóját ünneplik. A zenekar az ikonikus albumokat teljes egészében előadja a kétnapos koncertekkel operáló turnén Európa, Észak-Amerika, Mexikó, Ausztrália, Szingapur és Japán koncert helyszínein. A körút brit állomásáról például a Times így írt: egy örömteli, ötcsillagos 30. születésnapi koncert, ez a varázslatos zenekar valósággal elvarázsolta az új generációt. Stuart Murdoch egyébként íróként sem utolsó, hiszen 2024-ben jelentette meg debütáló regényét, a zenekar pedig 2023-ban adta ki legutóbbi nagylemezét. Most pedig itt van az új dal, ami akár lehetne Skócia VB himnusza. Jön a Belen Sebastian és az It's Only Takes One Lion.

Fél tíz múlt egy perccel programajánlatokkal folytatjuk a péntek délelőttöt. Rögtön egy mai eseményre hívnám fel a figyelmüket. Biztos, hogy nagyon jó program lesz, hiszen az elmúlt napokban már a környéken bemutatkoztak. Fordulj kispej lovam, hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel ezúttal a Domonkosfai portán, ma 19 órai kezdettel, a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. A Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület is várja az érdeklődőket. A Gyertyánosi Hímző Szakkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett hímző kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra. Ez június 20-án szombaton 17 órakor kezdődik a helyi falu otthonban. Lesz múzeumok éjszakája, szintén június 20-án, tehát holnap. A program változatos, 18 órakor a Lendvai Várban. A Kartonopolis szobrászati műhely várja elsősorban a gyerekeket, ez 18 órakor a várban kezdődik, 19 órakor pedig a Lendvai zsinagógában Lendva régi fényképeken kiállítás megnyitó és könyv bemutató lesz, ezt követően pedig 20 órától szintén a zsinagógában Szara Köves zongora hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. És maradjunk még 20-ánál. Nyilván lesznek akkor is majd foci mérkőzések, meg 10 óra után majd a VB-ről is szó lesz, az egyik vendég már itt van és beintegetett, úgyhogy ez is lesz majd programon, de a hétvégén, ha szeretik a motoros sportot, akkor Herceg Balázs mókus bemutatóját ne hagyják ki, ugyanis egy nagyon klassz bemutatót tart Gellénházán 15 órától, ingyenes a program, tehát érdemes megnézni ezt a riding bemutatót, és ha valaki ebben az akrobatikus látványelemekkel tüzelt motoros bemutatóban élenjáró, akkor mókusról lesz, elmondhatjuk, Herceg Balázs, tehát mindenkit szeretettel vár meg a szervező kis Gellénházára, a focipálya előtti szakaszra, tehát riding bemutató június 20-án 15 órakor, és akkor még egy program 20-áról, ugyanis június 20-án szombaton 9 és 13 óra között Lendván a Színház és Hangversenyteremben tartják meg idén már 24. alkalommal a Régiséggyűjtők nemzetközi találkozóját, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Nyárindító családi nap lesz Lentiben a helyi sportpályán. Délután 1 órakor lesz a megnyitó, rengeteg fellépővel, mindenféle zenei stílus keveredik a népzenétől, a modern popzenéig, az operától, az operettig, de még kabaré is lesz, este pedig 8:45-től Böröc Roli zárja le az egész napi programot. Egyébként családi program, mert hogy bábszínházi előadások is lesznek, és emellett rengeteg olyan esemény, amire érdemes kilátogatni, este pedig, ahogy említettem, Böröc Roli koncertjével zárul az egész délutáni program Lentiben. Június 24-én, jövő héten szerdán, az államiság napja alkalmából tartanak központi községi ünnepséget a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán, 19 órai kezdettel. Ünnepi beszédet mond Igor Baucsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere. A kultúrműsorban az Eroszi énekes együttes lép fel. Az államiság napja alkalmából a szabadtéri színpadon Balett a csillagok alatt című balett koncertre kerül sor. Ennek a bemutatója is ekkor lesz június 24-én. Mindenkit szeretettel várnak erre a bemutatóra, ünnepségre, előadásra, ahol még a Budapesti Táncművészeti Egyetem fiatal balettáncosai is fellépnek majd.

Szintén holnap június 20-án délután 2 órakor nyitja meg kapuit a Tavi Tündér Fesztivál Dobronakon a Bakónakitónál, és 18 óráig várják a látogatókat. Rengeteg jó programmal, műhelymunkákkal gyerekeknek, de lehet a turisztikai kisvasúttal is egy körutazásra indulni. Másnap pedig lesz vídnapi búcsú, június 21-én vasárnap 11 órakor mindenkit várnak a hétvégi programra, Dobronakra. És akkor menjünk Völgyi faluba is, 19. alkalommal tartják meg a falunapot, a hagyományos rendezvényt a Zasóerdőn, június 27-én szombaton, ez a völgyi falusi futballpálya. Egyébként 9 órakor főzéssel kezdődik a program, lesz kispályás focitorna, egész nap gyerekprogramok, kulturális program lehetőség, zenész szórakozás, egésznapos rendezvény lesz ez június 27-én Völgyi faluban. És maradjunk június 27-énél a Kisvasút napnál, amely szintén egy jó program lehetőségnek ígérkezik. A Csömödéri Állami Erdélyi Vasút szervezi a gőzmozdonyos víz és dízelmozdonyos járatokkal lehet utazni ezen a napon. Ráadásul délelőtt 10 órakor lesz TMK Rockband koncert, lesz vasútmodell kiállítás, koncertek, arcfestés, népi játékok, kézműves foglalkozás, így ünneplik a Kisvasút napját, amelyre mindenkit szeretettel várnak június 27-én.

Hát a Balaton is pont ugyanilyen csoda, mint ez a dal. Ez volt a Valmár újdonsága, a legutóbbi sláger, és hát azt gondolom, hogy nyáron ez ugyanúgy elővehető jó kis sláger, amit mi biztos, hogy sokat fogunk játszani. Damiano Dávid jön, Sárközi Anita, és itt lesz hamarosan a Maszkora és a Tücsök Raj, aztán kerek órában híreket mondunk, és a következő órában érkezik ide a stúdióba Gönc Edit vendégeivel, Hermán Istvánnal és Németh Imrével, és természetesen az idei VB-ről lesz szó, a 2026-os foci világbajnokságról, az eddigi meccsekről, esélylatolgatásai sor kerül, természetesen meccs elemzésekre, játékos elemzésekre, aki kedveli a sportvilágát, egészen pontosan a focit, mindenképpen hangolódjon ránk a következő órában. És ha már foci, akkor ma is lesz ugye két érdekes mérkőzés, 21 órakor Egyesült Államok, Ausztrália, és a C csoportban pontban éjfélkor kezdődik a Skócia-Marokkó találkozó, úgyhogy ez is egy program lehetőség a következő napokra, hetekre, hogy lehet nézni az aktuális meccseket a 2026-os VB kapcsán. És ha velünk maradnak, akkor 11 óra után jövünk sok zenével, néhány érdekes színes hírrel, és délután 3 órakor a terepjáróval, ebben 3 aktuális helyi vonatkozású téma, hiszen Lendvakőrségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa idén első alkalommal ült össze, a 12 tagból 8-an voltak jelen. Elfogadták a 2026-os évi költségvetést, de napirenden volt a tavalyi zárszámadás, aztán elfogadták a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projektjét, mindenről szó lesz majd ezen az összefoglalón, de még a halászlifőzőverseny megszervezéséről is. Országos tudásfelmérés eredményei ismertek, a harmadik osztályosok teljesítményéről és a kétnyelvű iskolákban a magyar nyelvre vonatkozóan Tóth Erzsébet szaktanácsadásost kérdeztük, és van még egy témánk, Gornya Radgonán sajtótájékoztató keretében bemutatták a 64. alkalommal megrendezésre kerülő Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár keretében lebonyolított termékminősítések eredményeit. Ez a 3 téma, de hát délután 3 órakor a terepjáróban. Most akkor zene, aztán hamarosan hírek, tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletin Zsuzsa hírszerkesztő. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőst adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai

0: A vízminőség 23%-án pedig kimondottan rossz. Először utazott hivatalosan külföldre a választási vereség óta Orbán Viktor. Az ex-kormányfő szerdán érkezett Brüsszelbe, majd nemzetközi sajtótájékoztatót tartott annak apropóján, hogy másnap részt vett a Patrioták Európáért párt családvezetőinek egyeztetésén. A Fidesz elnöke csütörtökön külön találkozott Andrej Babis cseh miniszterelnökkel, illetve a párt család tanácskozásáról több fényképet is megosztott a Facebook oldalán. A korábbi magyar kormányfő péntek reggel egy alig fél perces videót tett közzé, amelyhez az alábbi szöveget írta Brüsszel napos oldala. Az izraeli hadműveletek a gázai övezetben 1005 palesztin halálát okoztak azóta, hogy tavaly októberben tűzszüneti megállapodás született Izrael és a Hamász fegyveres szervezet között, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. Az AP amerikai hírügynökség híradása felidézi, hogy a palesztin enklávéban mostanra szinte mindennapossá váltak a légi csapások, valamint a tűzérségi támadások és lövöldözések az izraeli és palesztin ellenőrzés alatt álló övezetek között húzódó széles határvonal mentén. Az elmúlt napokban izraeli dróncsapások sorozata ért településeket és menekülttáborokat Gáza középső részén és Gáza városban, de azóta is újabb haláleseteket regisztráltak. Miután a libanoni milícia a dél-libanoni Nabatieh város közelében izraeli csapatokat rakétázott, Izrael légitámadásokat indított a város és a környező települések ellen. Egyelőre legalább 16 halottról és 33 sérült emberről érkezett hír. A Hezbollah közlése szerint előre nyomuló izraeli erőket vettek célba, akik a Nabatieh várost körülvevő dombok felé haladtak. Ez egy olyan pont, ahol az amerikai iráni tűzszünet bejelentése óta többször került sor harcokra. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott csütörtökön Ljubljanában gyűlt össze, megkezdve a felkészülést a Nemzetek Ligájára, amelyet június 24-e és 28-a között rendeznek meg a Stožice sportcsarnokban. Szlovénia felkészülten várja a tornát az első kínai szereplés után, ahol 3 győzelmet és 1 vereséget könyvelhetett el.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, amelynek hatására 30-34 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Fölényes győzelmek, meglepetések, nagy vezérek, aztán kapus bravúrok, mögöttünk a labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulója, tegnap ugye a második kör csatái kezdődtek. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, indul a VB Aréna, a stúdiónkban Németh Imre és Hermán István edzők. Talán nem kellene mondanom, de én mégis megteszem, nagyon örülök, hogy elvállalták a közreműködést.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszi.
2: Németország, Franciaország, Argentina, Anglia, itt beszélgettünk a stúdióbeszélgetés előtt, ugye a három pont mellett meggyőző gólgazdag előadással rajtolt, aztán az is szóba került, hogy az EB címvédő Spanyolország, de Brazília vagy portugálokat említhetném, nem mutattak annyira meggyőző játékok, de ahogy lenni szokott ilyen nagy versenyeken, ugye az első pofon hatékony tud lenni, ha egyáltalán pofonról tudunk beszélni, ugyanis arra is rávilágítottunk, hogy az idei világbajnokságnak milyen körülményei vannak. Tehát meg kell néznünk ugye a magassági szintet, a távolságokat. Tehát itt bizonyos aspektusokról kéne beszélni, ami befolyásolja nem csak a játékot, sok minden más. Németh Imre.
4: Hát nagyon sok minden más befolyásolja, amit említettél. Itt azt hiszem az orvosi stáboknak és az edzőknek van óriási kihívás. Hát itt van az időáltalódás, amit említettél, a magasság, az utazások, a hőmérséklet. Tehát ezek mind olyan tényezők, amire nem lehet előre felkészülni. Csak azok a csapatok tudnak, akiknek ebben ugye van tapasztalatuk. Na most még nehezíti a dolgot az, hogy az élcsapatoknak a játékosai pár nappal ezelőtt hagytak abba a bajnokságokat, komoly nemzetközi kupába szerepeltek, döntőket, és ezeket a játékosokat most ez egy edzéselméleti kérdés, hogy milyen módszerekkel, milyen eljárásokkal tudják a szakemberek újra formába hozni. Mennyi a pihenő? Nyilván, hogy egy ilyen kupas, egy európai bajnokságok kupasozat után meg kell adni a játékosnak a pihenőt, legyen egy kis rehab, de utána valamilyen szinten rövid idő alatt formába kell hozni. Ezek azért mind olyan nagy kihívások, ami rendkívüli képzettséget igényel, rendkívüli, én úgy gondolom, hogy a mérhető eredményeken túl, amiket lemérnek egy embernél, az empirikus ismereteknek is nagyon nagy szerepe van ebben, és aki ebből jól jön ki, azt hiszem, hogy azok a csapatok lesznek a tehetségen, a tudáson kívül eredményesek. Azért én az első fordulókat nem tudom be tudni annak, hogy most ki jó csapat, ki nem jó csapat. Itt egy 40 napig tartó versenyidőszakról van szó, speciális körülmények között. A 40. napon, meg a 32. napon kell megfelelni szerintem rendesen, odáig valamilyen szint valahogyan el kell jutni.
2: De mégis az első forduló azért bizonyos dolgokra rámutatott, Hermán István.
5: Hát messze menő következtetéseket nem lehet levonni az első fordulóból. Van olyan nagy csapat, aminek nem annyira sikerült az eredményt elérni, amit terveztek, van akinek simán.
2: Kit emelne itt ki?
5: Hát elsősorban brazilokat emelem ki. A braziloknak a játéka számomra meglepetés, főleg, hogy az első fél évben produkáltak. A Marokkó lefociszta őket a pályáról. Aztán mennék tovább a spanyolokhoz. A spanyoloknál azt látom, amit az Imre is mondott, hogy még az aklimatizációs időszakban vannak, a játékukat játszottak, csak nem olyan sebességen, ahogyan megszoktuk tőlük, ezért a védekezést megkönnyítették ezzel meg. Amikor odaértek helyzetbe, akkor nem volt olyan koncentráció, amely alapján gólt tudtak volna szerezni. Hát ez egy nagyon boldog nap volt a zöldfogi szigeteknek, beértek magukat a foci történelem könyvébe.
2: Így van.
5: A franciákról, argentinokról, azokról annyit tudok elmondani, hogy ők hozták azt az eredményt, amit vártuk tőlük. A kiemelném a francia meccset, ahol az első félidőben a Szenegál az megfelelő partner volt a franciáknak, a második félidőben viszont kijöttek azok az afrikai csapatokra jellemző taktikai fegyelmezetlenségek, hogy nem tudták a mérkőzés teljes időszakát végig koncentráltan végezni, és a franciáknak az a remek egyéniségekből álló csapata az azonnal könnyen kihasználta azokat a helyzeteket, lehetőséget, amiket az ellenfélnek a védelme adott nekik.
2: Imre? Kivel folytatjuk?
4: Ugyanaz a véleményem, még annyival, hogy amiről itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy azért ezek az afrikai csapatok nagyon magas értéket képviselnek. Ha megnézzük a játékosok értékét egyenként, akkor ezek nem véletlenül vannak ott a világbajnokságon. Na most azzal együtt, hogy afrikaiak, komoly edzőik vannak, komoly szakmai stábok vannak ezek mögött, a csapatok mögött, és még azt is elmondhatom, hogy talán ezeknek a csapatoknak a motivációja egy kicsit rendkívülibb, mint egy európai, vagy akár egy, hát de dél-amerikaiakat nem ismerem, de egy európai embernél biztos, hogy a motivációjuk még magasabb szintű, és talán ők nem számolnak annyira, mint mondjuk egy spanyol, francia, akár német, vagy bárki, aki odaérhet, úgy érzi, hogy odaérhet a legjobb nyolcba, és próbálja beosztani az erőforrásokat. Ők úgy gondolom egy kicsit ezzel nem számolnak, inkább minden mérkőzésen próbálják azt hozni, amit tudnak.
2: Megemlíthetjük akár Kongó-Portugálok elleni pontszerzését is, ugye?
5: A Kongónak a játékát bizonyos feladták a leckét a portugáloknak. Ugyanazt tudom mondani, mint amit mondottam a spanyol meccsről, a portugálok is lassan, amit tudnak, azt lassan játszották. Lassan játszottak, és tőlük szokatlanul, ha bár nekik a védekezésekkel, az ívelt labdákkal mindig problémái voltak. Ha most visszagondolunk a magyar válogatott elleni világbajnoki selejtezőket is, ott is kaptak beívelt labdába gólt. Egy ilyen kielezett helyzetben, amikor egy góla vezetsz, akkor nem engedhető meg az, hogy védekezésben egy játékos olyan tisztán feljeljen az is felesül, mint ahogy azt a portugál védelemnél megtette, ahol több 10 millió eurós játékosok játszanak.
2: Itt a stúdióba bejövetel előtt beszélgettünk játékrendszerről, átállásokról, mély védekezésekről. Imre említette, hogy ez a modern futball most már más, mint ezelőtt 20 éve volt.
4: Hát teljesen más, tehát nem csak a világ fejlődik, a futball is fejlődik, meg a mindenféle labdajáték, minden sportág fejlődik. Most ez megítélés kérdés, hogy ez jó irány, vagy rossz irány. Én valószínűleg tartom, hogy ez a biztos védekezés, hogy a kis csapatok, úgynevezett kis csapatok, a VB-n nincsen kis csapat, ezek a csapatok, amit tudnak, azt maximálisan igyekeznek kihozni. És ebben az első pont, az egyes pont minden csapatnak a biztonságos védekezés. Utána sokkal kevesebb hangsúlyt tudnak ezek a csapatok a védekezésből a támadásba való átmenetre fektetni, vagy visszafele és a támadásból a védekezésbe. Tehát most a Pisti említette a franciákat, ott is mi történt? Nem tudtak, az afrikai csapat nem tört kellőképpen visszaváltani támadásból védekezésre. Olyan 2 métert hibáztak el. Ugye régebben azt mondtuk, azt tanították az egyetemen is, hogy a védekezéshez, egy felálláshoz elég 5-7 másodperc. Ez a megváltozott, most ez marhasok, a 7 másodperc, meg az 5 másodperc is. Itt 2 lépésre.
5: 1-2 másodpercet, maximum 3-mal vissza kell zárni. Mert olyan minőségű játékosok vannak, ezeknél a top válogatottaknál azonnal. És még a másik, hogy olyan középpályások van, akik pontos kivitelezéssel, olyan sebességgel, és odalövik a labdát, ahol pontosan kell.
2: Itt láthattuk éppen a franciáknál,
4: így van,
2: ugye?
4: Így van.
5: Abban a ritmus. Igen. Abban a felismerés, például a Mbappé első gólján az a felismerés, hogy ott a szenegáli védelem rosszul áll, és abban a pillanatban úgy indult be a Mbappé, a középpályás úgy ütötte oda a labdát, vagy a Barkolánál is, ott, igen, is, hogy a visszazárás nem olyan volt, ma az átmenet labdabirtoklásból védekezésbe. Ott is azonnal érkezett a passz, azonnal, és megvan bennük a reakció és a gyorsasági sebesség. Igen. és már is ott volt az a 3 méter forra, amit már nem tudnak kompenzálni.
2: Az első forduló tehát mögöttünk, melyik mérkőzés volt önök számára a top?
4: Angol-horvát, azt hiszem ember.
5: Egyet értünk, az angol-horvát.
4: Itt kérdés az számomra, hogy ezt a tempót, amit az a két csapat diktált az első mérkőzésen, mondjuk tudják ezt a tempót a negyedik meccsen is hozni, vagy az ötödik meccsen, ha odáig kerülnek. Ez egy nagy kérdés. Mondja a szlovén Rádi Vide.
2: Rádi Video, ja.
5: Szerencsés helyzetben voltak a semleges nézők, abban én nagyon kedvelem a horvát futballt. Igen. Több játékosom is van, aki Horvátországból jár hozzánk az akadémiára. Ezért szimpatikus is nekem is az a futball, amit ők képviselnek, az a bátor. Akár kell játszanak, a bátor futballt játszanak. Most is kijöttek, 2-2 volt, magas játékot próbáltak. Hát ez jött ki belőle. Így legalább az edzős le tudta mérni, hogy ilyen csapat ellen, ez a ilyen minőségű csapat ellen mire képes az ő csapata. És most ezt, hogy megtudhatták, mert én szerintem a csoportból tovább fognak jutni.
2: Érdekes volt például a Hárt egyik szakkommentátora a felállást ugye elemezgette. Igen. Dalic felállásával nagyon el voltak foglalva.
4: Hát valamiért három védős rendszerre kezdett. Szerintem mindenkit meglepett, aki mondjuk nem naponta figyeli a horvát válogatottat, hanem a világversenyeken nézi, vagy európai versenyeken. Ők mindig négy védővel játszottak. Valamilyen szakmai döntés miatt ugye három védővel jöttek. Az látszott, hogy utána ugye cseréltek, átálltak négy védővel. Négy védőre én szerintem, ez személyes meglátásom, nem kezd elfogadni. A négy védős rendszerben, amikor úgy álltak föl, jobban játszottak, és egy szerencsétlenség előzte meg azt, hogy mondjuk megkapták a negyedik gól, de a negyedik gól előtt lehetőségük volt egyenlíteni két alkalommal is.
2: Igen.
4: Tehát én is egyetértek azzal, amit itt a Pisti mondott, hogy felvállalják a nyílt futballt, tehát az az én félelmem, ha netalán megérjük azt, amikor majd a Muravidéki Ligába is föláll egy Csente-Dobronok meccs, és senki nem hajt, tehát nem akar gólt rúgni, hanem hátra passzolgat, meg hazadja a kapusnak, meg kezdjük bal oldalon, kezdjük jobb oldalon, attól a pillanattól kezdve ezek az alsóbb osztályú futballmérkőzések nézhetetlenek lesznek. De hát remélem idáig nem jut el ez a dolog, hanem az csak azon a szinten lesz, ahol a mi meccseket mi nézegetünk, mert akkor elveszük a futballnak a sava borsát, ami itt helyileg van. De a horvát válogatott ebbe a szellembe futballozik. Tehát kaptak egy gólt 1-0-nál, ilyenkor más csapat szerintem bássa magát a 16-oshoz, amire állunk, arra nyilazzuk. Nem, ők próbáltak továbbra is játszani, és azt mondom, hogy azt a két gólt, amit rúgtak, én addig a VB legszebb góljai közül hozom, azért, mert ezek nem előre mérnöki munkával, futballmérnökök által kirajzolt gólok voltak, hanem a játékosoknak az egyéni képessége. És ugye én ezt is hiányolom az egész világbajnokságról, nem látok kapáslövést, nem látok csált, most mondhatnánk a hidegkuti csált, nem látom. Tehát sok amik a világ, futballjában eddig meghatározók voltak ezek a technikai, taktikai elemek. Ezeket nem látom, helyette látunk ilyen biztonságos passz, fölpassz, visszapassz. Na most nyilván, amit a francia meccsen, meg itt még mondhatnék meccset, ahol ezek az afrikaiak is, vagy más kisebb, gyengébb kvalifikáció játékosok elhibáznak, két lépést gólt kapnak.
5: Így van.
2: Említette Imre ugye a két horvát gólt, hát itt meg kell mindenképpen említeni ugye Baturina és Musza nevét. Az egyik érdekes módon ugye Baturina mindkét fiatal játékos.
5: Igen.
2: Mindkettő nagyon fiatal játékos. Baturina a komoly játékos, Musza pedig az MLS-ben érdekes, ott játszik. Úgyhogy...
4: Hát a Baturinát láttam Udinében, a Como színeiben most húsvét hétfőn. Két vagy három megmozdulása volt, de nagyon jó futballista, és amit még egyszer is én kiemelek, hogy egy ilyen fiatal játékos nem nézegetett, hogy leadom, meg alibi passz csinálok, hanem jött, oda rúgta, ahova kell. Tehát ez egy nagy önbizalom, meg való lesz szerintem gyerekkorából az az ember magával, hogy meg tudom csinálni, mert ott nincs erre idő, hogy ezt gondolkodom, ez a készség szintjén jelenik meg
5: ezekben
4: a pillanatokban.
5: Igen, és az olasz futballnak a zárt védekezésén, ott ilyen pici rések vannak, ott ez már önálló egy sztereotípa, ki akar, hogy azonnal ezt ki kell használni, azonnal ott meg kell csinálni a kapura lövést, aztán a kivitelezés hogy sikerül, hát most nagyon remekül sikerült.
2: Közben nézem itt az órát, de van még bőven időnk, mondják a rendező szobába, úgyhogy beszélgethetünk. Melyik meccset említenénk még meg olyan szempontból, tehát abból az aspektusból, amelyekről most itt beszélgettünk?
5: Hát én megemlíteném még, egy éjszakai mérkőzés volt, mert az ember minden meccsre, ugye szurkoló, meg szakember, meg edző, meg akárki, anyuka.
2: A fotelból
5: nézi a meccset, néha ugye fél háromkor, amikor jön az ivószünet, ugye mindenki örömére, szakad az eső, és jön az ivószünet, hogy legyen reklám, zárójel bezárva, és ugye elbulint közben nézi, no most én szerencsé volt, végig elkezdtem nézni a Szenegál, nem Szenegál, hanem Elefántcsontpart, Ecuador mérkőzést. Na, az Ecuador 24 óta nem kapott ki.
2: Igen.
5: A Szenegál megverte, elnézést, az Elefántcsontpart, megverte a felkészülésben a franciákat.
4: Igen.
5: Ugye előtte én is nézegetem a live score-t, nézegetem milyen értéke van a csapatoknak, hát jelentős értéket képvisel az elefántcsontpartai csapat is, és ez egy, igaz, hogy 1-0-ás mérkőzés volt, de nagyon-nagyon tetszett. Ott is ez a nyílcsisak, gyors játék, mindenki a támadás, a csatárok, ha átvert, azonnal támadták a területet, minőségi futások, lőtték be nekik a labdákat. Egy nagyon élvezhető mérkőzés volt, hogy ott nem bulítottam el. És ugye akkor legvégén egy szerencsés szituációban meg is szerezte a vezetést az Elefántcsontpart, és meg is nyerte ezzel a mérkőzést egy nagyon jó Ecuador ellen. És az Ecuadornak is esélye van szerintem arra, hogy a 16-ig elmenjen, ott utána majd mi történik, az majd kiderül.
2: Beszélgettünk a úgymond a nagyokról, nem részleteztük viszont az argentin mérkőzést, nem említettük meg.
5: Magyar emberek, mi magyar emberek 1978-ból emlékszünk az argentinokra, most, hát akkor még én 11 évesen, fél 3-11-kor kezdődött éjszaka a mérkőzés, és ugye 3-11-kor sírtam, nagynénémmel néztem és sírtam, ahogy elbántak velünk akkor a egyéb körülmények, és azóta én nekem az argentinok nem a kedvenceim, elismerem a tudásukat, elismerem.
2: Futballkultúrájukat.
5: Igen, a futballkultúrájukat elismerem, azt is, hogy nagyon-nagyon magas színvonalat képviselnek, Messiről szólt ez a mérkőzés. De megjegyzem, azért a bírók lehajoltak előttem, mert annál a szituációnál, én végetérésem szerint most vessenek rám követ a Messi rajongók, szerintem ott ki kellett volna állítani.
2: Imre, egyezünk
4: hát,
2: ezzel?
4: Hát mindenben nem. Már azért Magyarországon nagyon sok argentin szurkoló van, erre látok én kisgyerekek át argentin mezbe, de elmondom nektek, hogy amikor én is, tehát valaki mindig volt gyerek, úgy a Gráci tévén tudtuk nézni a mérkőzéseket, amik ilyen kiemelt meccsek voltak, azért én is egy kicsit mindig Argentina felá, hogy nézegettem az argentinokat, de van egy ilyen sztorim is, hogy Herr Kreitlen, nyugat-német játékvezető, amikor kiállította az argentin Rattan nevű futballistát az angliai világbajnokságon, hát kisgyerek volt, akkor meg mi majdnem sírtunk, hogy ezt miért állították ki. Tehát a futball az ilyen különböző élményekkel jövünk. Attól függetlenül Argentina biztos, hogy ott én azt megmerem kockáztatni, ha valami karambol nem éri őket, ők azért ott lesznek a 8 körül. Most az, hogy a Messi ki kellett volna állítani, amikor VAR van, meg ilyen technológia van, az nem kérdés. Én nálom, tehát ez körülbelül úgy volt velem, mint amikor Budapesten kiállították a harmadik percbe, ugye?
5: Igen, az volt egy párac, fölrántotta magát aztán. Ő már, mikor már rúgott, már akkor tudta gond lesz, mert megyből kezét fölemelte, de
4: hát ez a 40 éves, az a 40 évnek szól, meg a futball beltöltött 21
5: Igen, korszakos személyiség. Igen. Az elmúlt 15 év, 20 évnek korszakos személyisége.
4: El annak szól,
5: labdarúgásban.
4: Ugye erre szoktam azt mondani, hogy mik elküldik az edzőt, most egy párhuzamot hozok, akkor kiküld el kit.
2: Igen.
4: Tehát az a Kovács 4 Géza, küldi el az edzőt, akinek fogalma nincs a futballhoz, vagy most itt a Messi esetében kiállítja ki a Messit. Tehát most, hogy érezzük, hát, hogy párhuzamban állítom a két dolgot, hogy, és szoktam rögni, hogy elkütsz, te kütsz elenge, te Géz. Na mindegy, most ugye ugyanazt mondhatja a Messi is, hogy akkor mondják neki, hogy te hát téged kiket van, hogy engem ki már kiállít ki, ki az, aki engem kiállít.
3: Tehát azért azt jegyezzük meg, hogy nagyon jó zongora cipelői vannak.
4: Jó.
3: Tehát azért McAllister, De Paul, akkor a, ez a Juan Álvarez, akit most egy Barcelona legfrissebb hírek szerint elorozta a Real Madrid elülés és leigazolta, akkor ott van ugye a Lautaro Martínez, Hardvicsorban ott a Mendy és a többiek, ezek mind rutinos játékosok, nagyon nagy focisták. Úgyhogy a végső győzelem is esélyesek. Az, hogy ki ér oda, azt előre a Jóisten se tudja megmondani.
2: Nem.
3: Azt maximum arról tudunk beszélni, hogy ha reálisan nézzük, hogy a 8-ba várhatjuk azokat a top csapatokat, illetve, mint mindig, Imre, remélem ebbe egyetértesz, még mindig egy-két sötétlő van. Én várok oda egy afrikait is, ebbe bele lehet a Marokkó is, a Maghreb térségből, nagyon jó, vagy akár a Szenegál, vagy az Elefántcsontpart. Ázsiai csapatot nem látok bennük annyit. Nagyon-nagyon fizikailag fel vannak készítve, főleg a távol-keletiek, tehát itt Dél-Koreáról is, Japánról beszélek. A Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia.
4: Nem ez a szint.
3: Nem ez a szint.
4: Ugye nagyon érdekes lesz az, hogy az Egyesült Államok csapatáról, USA-ról eddig nem beszéltünk.
3: Így van.
4: Én, meg Kanadáról sem beszéltünk
2: eddig. Most beszélünk.
3: Meg a Mexikó. Akkor a három házigazda.
2: Na. Most beszélünk, ugyanis ugye a B és az A csoportban a második körmérkőzései voltak. Hát Kanada játékosai első világbajnoki győzelmüket ünnepelték Vancouverbe, ugye? A csoport második fordulójában fölényes győzelmet szereztek, 6-0-ra verték Katárt. Ez a Kanada, úgy mondom. Jó, Katárról nem az a szint.
4: Nem az a szint, de itt van egy olyan tapasztalat, amiben ők minden csapatta szembe előnyben vannak, meglátásom szerint, a felkészülés, otthon vannak, az a klíma, azok az utazások, azok a stadionok, amik itt most rendkívüli szereppel bírnak.
2: Na erről, ezekről a tényezőkről beszéltünk a műsor elején, ugye?
3: Igen. Nem is beszélve, ha az Egyesült Államokat nézzük, nagyon az orvosi stáb, a sportélettan, hogy ott vannak azok a top ligák, most amerikai foci, jégkorong, kosárlabda, 90 meccset lejátszanak. Olyan magas szintű az orvosi háttér, és ezt ugyanúgy átütették a labdarúgásba. És ebbe ez látszik is a felkészülésben, olyan sebességgel játszottak a Paraguay ellen is, hogy simán rúgtak nekik egy négyest. És esélye nem volt a Paraguaynak, pedig a Paraguay az a dél-amerikai csoportban az 5. helyen végzett, úgyhogy azok is egy nemzetközi szinthez elfogadható játékerőt képviselnek.
2: Tehát tegnap ugye Kanada legyőzte Katárt, aztán volt a B csoportban egy Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzés.
3: Bosznia-Hercegovina. Ő megöli a semleges nézőnek a focit. Ugyanazt csinálta Kanadával is, ugyanazt csinálták most is. A Murat Yakin az szerencsésen jut bele a csapatba.
4: Ennyi.
3: A Cseri hozzátették azt a plusz, és rúgtak négy gólt. Én szerintem bosnyáknak kiesési problémáik lesznek.
4: Hát a bosnyákok ugye érdekes körülmények kerültek tovább, ugye vezettek Bécsbe 1-0-ra, utána azt kiegyenlítették az osztrákok, tehát egy 1-1-el, egy nagyon taktikus osztrák csapat jutott be velük szembe. Bekerültek, nem írnám le őket, tegnap azt hiszem, hogy nem volt nagyon sok közük, de hát ha nézzük az első félidő, az volt a nézhetetlen kategória. Már az a svájci csapat se képvisel innálom különösebb erőt. Tehát ez már vége, ez nem az a svájci csapat, ami 5 évvel ezelőtt futballozott. A szakmai stáb se ugyanaz, gondolom. Tehát azért ez látszik a fölálláson, látszik az edzők hozzáálláson, sok mindenen. Tehát ez nem az. De hát ettől függetlenül a svájciak biztos, hogy tovább jutnak a csoportból, ezt biztosra veszem.
2: De a svájciakat említve érdekes volt a szakmai stáb, illetve a szövetségi edző cseréje, ugye? Itt lényege van a rezervisták. Jöttek?
3: Igen.
4: Frisság
2: voltak. Igen.
3: Itt egy csapatnak, amikor június 11-től július 19-ig kell a topon teljesíteni, itt már nem izébe kell gondolkodni, nem kezdőcsapatban, meg egy-két cserébe, itt teljes rotációba kell gondolkodni, mert akkor tudja a csapatát toppon szerepeltetni, hogyha valamennyi játékosnak megadja azt az időt, hogy a többi mellette meg tudja regenerálódni.
4: Ugye itt nagyon nagy kívás az edzéstábok, a csapatok számára az a tény, hogy május végén Európában kupadöntőket játszasz, kérdezett bajnokságokba mérsz oda, kell adni egy szünetet, mert az ember nem gép, utána igen. Viszont 30 nap alatt gyakorlatilag föl kell futtatni újra a formát.
3: Most megnézzük a bajnokligája döntőjét. Arsenal játszott a Paris Saint-Germain-nel. Most ha megnézzük azokat a játékosokat, akik azon a mérkőzésen játszottak, és most a válogatottban hogy szerepelnek, hát nincsenek még toppon. Tehát őnekik még kell az a pihenő idő, hogy újra a szervezet regeneráció után azon a szinten tudjanak játszani, mint ahogy ott azonnak a mérkőzésen játszottak.
2: A B csoport második körét tehát foszlányokba kiveséztük, aztán az A csoportba is ugye megvolt a második forduló. Mexikó vezet?
3: Igen.
2: Igen. Hát most is. Na, ezt akartam még megemlíteni, hogy mennyire különböznek a stadionban ugye ezek a hangulatok. Lehet látni, hogy hol
3: Latin. Mely
2: csapatnak a szurkolói, kik tudják kiváltani a drága jegyeket, kik érzik a futballt, vagy csak eljöttek megmutatni
3: a szenvedély.
2: A magukat. Igen, kik. Na, itt olyan remek hangulat volt ezen a mérkőzésen, ezeket hiányolom. Jó, 1-0-ra legyőzték Dél-Koreát. Oké, vezetik a csoportot, ugye?
3: Meg is nyerték a csoportot.
2: Meg is nyerték már, igen, meg is nyerték. Itt nézem, 6 ponttal Dél-Koreát említette István.
3: Igen.
2: Hogy úgy, de ott van a 3 pont a nevük mellé.
3: Igen, Dél-Korea, igen. Igen, ott a Dél-Koreát a 3 pont. Igen. Hát ez inkább azt mondom, hogy a Csehországnak a gyengesége. Mert azon a mérkőzésen, azon a cseheknek igazából nyerési esélyük volt, és a csehek most már 2 mérkőzésre szórakoztak, ugyanúgy a Dél-Afrika elleni mérkőzést is. Ez nekem meglepetés, ha már visszatérve a helyi sajátosságra, ugye Mexikóban hatványozottan jelentkezik az időjárás, a klíma és még igen. A tengerszint feletti magasság. Ugye Mexikóváros 2600 méter magasan van, azért oda egy európai embernek aklimatizálni nem olyan egyszerű dolog.
4: Hát én a csehekre még egy gondolattal visszatérek, és egyetértek veled. Tompán játszanak, tompán mm-hmm. futballoztak, és mindig a végén hiányzott a koncentráció. Ez betudható adnak, amit élettani dolog. Nem tudtak szerintem megfelelőképpen alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, amiket elmondtál. Sajnos, ez hát nem sajnos, ott kell futballozni, ahova oda
3: igen,
4: visznek.
3: És akkor utolsó meccsen, hogy a házigazdával játszanak. Most van egy pontjuk. Házigazdának gyakorlatilag
4: mindegy.
3: Hát szerezhet, nyerhetnek. Ha a Mexikó rotálni fog, mert szerintem rotálni fog, akkor nyerhetnek. Ha nem, akkor is még függ attól, hogy a Dél-Korea mit játszik Dél-Afrikában. Az egy kiki mérkőzés lesz, mert a Dél-Afrika is, ha nyer, 4 ponttal csoport másodiként bemehet. Meg akár harmadiként is.
4: Csak hát ezekben az országokban, mint Mexikó, most megveszik a jegyet, kimennek, hangulat van, szenvedély van, ott nem lehet ilyet, hogy valaki nem 100%-os erőbedobásra játszik.
2: Tehát az A csoportban, az utolsó fordulóban mindenképpen megállapíthatjuk, hogy sok munka vár a
3: 3 csapatra.
2: Csehországra, Dél-Afrikára, igen.
3: Meg a Dél-Koreára.
2: Dél-Koreára is, igen. Hogyha ugye be akar jutni a 32 csapat közé, és ez a cél mindenképpen. Mindkét mérkőzés egyébként jövő csütörtökön 15 órakor kezdődik. Elmondtunk mindent az A és a B csoportról, vagy valami kimaradt? Itt ennyi szám, ennyi gól.
3: Minden pontok, rendben van szerintem. Minden.
2: Amit talán vissza kell hoznunk és megemlíteni, ugyanis beszélgettünk a csoportmérkőzésekről, és nagyjából ugye a sötét lovakat is megemlítettük, az esélyesebb csapatokat, a nagyokat, egyéneket. Itt viszont kihagytuk talán az Egyesült Államok kivételével a D csoportban szereplő Törökországot.
3: Hát igen. Hát a Törökország nekem nagy meglepetés volt.
2: Igen?
3: És ez a negatív meglepetés. Hát az, ott nem valamit elrontottak azok, vagy én nem tudom, hogy rossz taktikát választottak, de nagyon halvány teljesítményt nyújtottak. Hát az Ausztrál csapat lefociszta őket a pályáról. Imre, gondolom, egyetértesz ebbe.
4: Érthetetlen volt, mert a török klubfutball is ennél sokkal jobb.
3: Sokkal jobb. Sokkal
4: és
3: jobb.
4: Hiányzott
3: pont az a török
4: mentalitás.
3: Igen, az a szenvedély hiányzott belőle.
4: Hát úgy bedobás, szöglet, tehát ilyen hazai, mint mi, hát akkor szöglet jó van.
3: Nagyon langyos futball volt, a török mentalitáshoz képest, hogy szoktak játszani, hát most milyen, ha megnézzünk egy Galatasaray meccset, vagy egy Fenerbahce meccset,
2: ja.
3: Vagy egy Besiktas meccset.
2: Ja.
3: Igen. Megnézzünk, hát azok a csapatok, azok olyan szenvedélyesen futballoznak. Hát...
4: Jó, ott lehet, hogy a hazai bajnokságban az is számít, hogy a Fenerbahce kurd csapat.
3: Így van.
4: A Galatasaray török csapat. Na most azért egy isztambuli rangadó, az több, mint futball, az Kabala Dobronok. Nem
3: igen.
4: Számít semmi már.
3: Igen. Kicsit. Az is lehet, ugye, mert ilyen bursasoport meccseket nem szoktunk megnézni.
4: Igen.
3: Maximum az újságban nyomon követjük. Ez is benne van. De hát rengeteg játékosok játszik a európai topligákban, szinte majdnem mindenki.
2: Oké, érdekes lesz. Említettük ugye a törököket és az ausztrál nemzeti válogatott csapatot. Érdekes lesz, tehát ma 21 órakor a D csoportban Egyesült Államok, Ausztrália.
3: Igen, ezt én várom is, ezt a mérkőzést. Kíváncsi vagyok, hogy az Egyesült Államok csapata azt a minőséget tudja játszani az ausztrálok ellen, mint amit játszott a Paragvaj ellen.
4: Én biztosra veszem, hogy az Egyesült Államok Ausztráliát megveri. Tehát az ausztráloknak a visszatérve még erre a török meccsre voltak bennem kételyek, kérdések, tehát azt a teljesítményt Ausztrália nem fogja tudni megismételni. Nincsenek az ausztrál válogatottban, ha megnézzük egyenként a játékosokat, olyan minőségű játékosok, mint az amerikai csapatban.
3: Az biztos. Amerikai csapatnak is a nagy része most már nem az MLS-be játszik, hanem az európai topligákba. Ugye ezen a ritmuson tudnak játszani, tehát a többiről már beszéltünk a háttérről. Ez én megítélés szerint egy nagyon jó edzőjük van.
4: Igen.
3: A Pochettino, ugye nem, a Tottenhamot bevitte a BL döntőbe, utána top csapatoknál szerepelt, hogy milyen eredménye, az egy másik kérdés, de a szakmailag én egy jó felkészült szakembernek tartom.
2: Aztán ugye majd éjszaka nem tudom mennyire lesznek ott a fotelba és nézik. Skócia, Marokkó, C csoportban továbbá Brazília, Haiti.
3: Hát Brazília az én kedvencem. Én kiskoromtól.
4: Én Brazíliát raktam VB előtt, hogy ő lesz, ők nyerik a VB.
3: Én is arra.
2: Csörög az óra.
3: 1974-től, igen, a 74-től én a braziloknak szurkolok, azok volt szerencsém őket már akkor tévéből látni. Sajnos a 70-es világbajnokság idején még olyan pici voltam, hogy nem emlékszek rá. Az első meccs, amiről beszélgettünk,
2: igen.
3: Két belső védő BL döntőt játszott. Még nincsenek azon a szinten. Jelentősen lassú reakció, fáradtak voltak. A belső, két belső középpályásuk a Premier League-et játszotta végig. Többi csapatnak karácsonykor van két hét szünet. Ők akkor lejátszanak öt meccset. És ebből azért visszajönni, és azok a csapatok, amiknek a játékosaik a nagy része a Premier League-be szerepel, két kupa, nemzetközi szereplés, a bajnokság, és ráadásul még olyan minőségű meccsek, hogy a legutolsó ellen sem lehet, senki biztosra nem mehet, mert annyira kicsik a különbség a csapatok között, ott az nagyon, nagyon kiveszi a szervezetből az energiát. Ugye ebből akklimatizálódik, nem is vesz a kupába, minél tovább jutnak a nemzetközi kupába, és ez mindig egy talány. Mm-hmm. Ez egy talány. Ha ebből kijönnek a brazilok, mert én szerintem azért egy Casemiro, Bruno Guimaraes középpályás sor, ne adj Isten, a Neymar Junior fölépül,
2: Igen.
3: Azért ő egy olyan mentálisan is, és játék minőségben is egy olyan pluszt hoz hozzá a brazilok játékához, amiben lendíteni fog rajtuk. Csak hát mikor épül fel, ez egy másik kérdés. Most azt tudjuk, hogy el se utazott a Haiti elleni meccsre a csapatnak a szállásáról, mert még ott biztos nem fog játszani. Inde?
4: Hát a világ legjobb edzők, Ancelotti, 61 néhány évesen, rutinból ott ül a kispadon, én szerintem a futballról mindent tud, én azért a brazilokat oda teszem továbbra is, ahova az indulás előtt tettem.
3: Végső esélyes
4: között emlegetem én ezt, meg tovább is ezt tartom. Az első meccstől függetlenül, itt még ide visszatérve itt a skótokat.
2: Igen, Skócia-Marokko.
4: Skócia-Marokko, hát a Marokko szerintem máma behúzza, és tovább jut. A skótok nyertek 1-0-ra, az megint nálam a nézhetetlen kategória volt az a mérkőzés. Lejátszották, behúzták, az elején szereztek egy gólt, annyi rendben volt, nem úgy mennek haza üres kézzel, de...
3: Ők szerintem örülnek, hogy ott vannak, így mert van. Ha a dánok hazai pályán Litvániával nem egy-egyet játszanak,
2: igen,
3: hanem megnyerik a csoportot egy pici góllal, akkor direktbe kijutnak a dánok és nem a skótok. És utána se lejtezőben ki tudja, mit lehet volna. Na most, hát ez egy másik történet.
2: A de skótok, mikor ott vagy, akkor
3: meg kell ragadni a lehetőséget. Egy biztos szenvedélyük van, tehát a nemzeti öntudat nagyon erős náluk, a szenvedélyük nagyon. Ők őszinte focit fognak játszani. Ezt így, én ezt így
2: látom. Igen.
3: Igen, így látom én ezt. És ami kijön belőle, őket akkor is otthon fogják 10 000-en várni a reptére, így hogyha van. Ők tovább jutnak a csoportból, ne adj Isten, 32-be vagy 16-ba, és akkor is megdicsérjük őket meg, mert igen, ha kiestek a csoportból.
2: Törökország, Paraguay hajnali 5 órakor.
3: Kiki mérkőzés.
2: Én is így gondolom. Aztán majd este azok, akik ráérnek, európai mérkőzés, Hollandia, Svédország. Az F csoportban.
3: Hm? Ja, tehát mi magyarunkkal, mi magyar centerünkkel.
4: Ja.
3: Igen? Ugye a...
2: Houstonban,
3: igen. Igen.
2: Oké. Este Németország. Németeket nem nagyon említettük.
4: Most nem volt,
2: Sándorral kiveséztük, tudjuk, hogy nagy fenn. Nagy német szurkoló, este 10 órakor.
3: Németek ma már tovább jutnak.
4: Ma tovább jutnak. Mm.
3: A németeknek ez a csoport, ez...
4: Semmi. Nem ott tovább jutnak a németek. Még visszatérve a Svédország-Hollandia meccsre, a hollandokat nem tudom, én a svédeket tartom esélyesnek.
2: Mm,
4: pontosan amiatt, hogy a fizikalitás miatt, meg a Svédországban is, ugye mindig ritkán térünk erre vissza, hogy melyik országban milyen csapatsportok vannak. Csehszlovákiában anno, még Csehszlovákia volt, a Jégkorong Szövetség és a Labdarúgó Szövetség egyházba volt. És az a két sportág szakemberei egyforma edzés elméletet követtek. Most Csehország van, de most is egyforma, vagy egy házban van a Labdarúgó Szövetség, a Cseh Jégkorong Szövetség. Svédországban, így tudjuk, a jégkorong magas szinten van, igen, és a svédeket sose az jellemezte, hogy leveszik mind a Casemiro, meg ezek a labdát, nem az jellemezte, hanem a fizikalitás. Most ha megnézzük ezt a Viktor Gyökerest, aki állítólag magyar, de hát letagadta, hogy magyar, tehát a nevél minden magyar, nem baj az, nem kell mindenkinek magyarnak lenni. Ő neki mi a jellemzője? Ő nem a Varga Zoltán, hanem ő az a típusú játékos, aki a fizikai erejével próbál eredményes lenni.
2: Igen.
4: Ugye itt Budapesten lejátszott, becserélték erre a bajnokok csapatok ligájának a döntőjére, hát elment pár cekék, hogy nem ért labdába, legfeljebb csak szabálytalankodott, mert itt már olyan minőségi játékosok voltak mind a két csapatban, hogy itt kell tudni, nagyon kell tudni futballozni. Áttől még ebben a svéd válogatottban, ahol hasonló játékosok vannak, ő neki ezt pont fekszik. Már rengeteg lesz a beívelés, párharc, ezeket a nagy százalékban megnyerik, meg is nyertik a meccset. És még a hollandok hagyományosan ugye próbálnak szélekről fölépíteni támadásokat, kettő egyenleni szituációkat létrehozni a holland futball. Hát erre nem tudom, hogy lesz-e hely meg erő.
3: Hollandia hogyan, mire akarják időzíteni a csúcsformát. Mert lehet, hogy mire a csúcsformát időzítenik, arra kiesnek. Mert ezen a meccsen egyértelműen játszott a japánok elleni mérkőzésen, hogy ők igazából nincsenek top formában.
4: Kevés volt a sprint, kevés volt a gyors passz, az átmenetek nagyon lassúak voltak a hollandokra, ami nem jellemző holland futballra.
3: Rabdabirkoló csapat ugyanaz, mint a portugál, meg a spanyol.
2: Spanyol.
3: No, hát, nem volt meg bennük az a frissesség, gyorsaság. Szerintem minőségben sincsenek annyira magasan, mint mondjuk a Van Basten-ére, a Kulit meg. Tehát ez, az a csapat, vagy utána a következő, a nagy Ajax, tehát a Zidorf, Dávid, ez a tört, tehát a 2000-es évek válogatottja, nem. Sajnos nem bánat, nem, most egy ilyen generációk van.
4: Odaérhetnek. Mai meccs ez. Én nálom 30%-ét adok a hollandoknak, 70. és 70-et a svédeknek.
3: Hát én nálam azért nem ennyire, azért elnél 50-50 adom. Tehát azért a hollandoknak is adok esélyt. Nem lehet, én nem tudom megmondani ennek most jelen pillanatban, hogy mi lesz a kimenetel. Fontos is az lesz, hogy kirúgja meg az első gólt. Mert a másiknak túl kell játszani.
4: Kivezeti a meccset.
3: A vár hogy alakul.
4: A nagyon fontos a mérkőzés, hogy kivezeti. Itt láttunk olyan kiállítást, és utána három meccses eltiltást, ugye, hát az első mérkőzésen, amit Európában le se fújnak. És utána elmentek, figyeltem a mérkőzéseket. Most tegnap az a bíró 2 percet kiosztott 3 sárgát ezen a svájci mérkőzésen, de itt elment úgy mérkőzés, hogy nem adott a bíró sárga lapot. És azért volt sarabolás, meg minden nem adott. Tehát itt azért az nagyon-nagyon játékvezető függés, mert mi van akkor, hogyha mondjuk az első 20 percben két mindig van rossz szerelés. Nyilván, hogy van gyors a játékban, elkésett szerelés. Mi van akkor, gyorsan lesárgálsz két játékos, mondjuk 2 belsővédőt, vagy 2 szélsővédőt, vagy meghatározó játékos, teljesen megváltozik a mérkőzés. Már önkéntelen, hogy benne az agyba a jó játékosnak, hogy van egy sárgám,
3: igen.
4: És itt elég egy, amiről beszéltünk ezelőtt fél órája, egy lépés nem oda lépek, ahova kell, már gólt kapok.
3: Igen. Nem, most visszatérve, hogy a sárga lap benne a fejében, ha emlékszünk az előtti világbajnokságon, amikor a horvát-brazil mérkőzés volt, hogy a Casemiro a horvát játékost nem húzta le a félpályán, nem rántotta le, mert ha tudja, a sárga lapot kap, következő meccsen Argentinán nem játszik. Elengedte, Petkovic kiegyenlített, 11-esek kiestek. Tehát a bírónak a felelősségét is mindig. Mindig minden meccsen a bírónak a felelőssége is benne van, mert alakíthatja az eredményt.
4: Kívül is.
3: Igen, és de sajnos ezt figyelembe kell venni.
4: Ugye az a klasszikus, amit itt mindig, amiről itt vitatkoztunk egy éve, itt még a Muravide, vagy ebben a ligában, a mi kis ligánkban, hogy mi a kiállítás. Kapura törő játékos, nem a kapu felement, mögötte voltak, és most volt ez a megítélés, a gyerek a 16-os sarkánál csál, elütötték, kiállították. Az lehet, hogy máshol nem kiállítás. És világesemény.
3: Mbappé. Meg a Mané. Nagy, mindig azt mondjuk, a csatárok védekeznek, a saját 16-osok belül ne csúszkálni, ne csinál semmit. Az Mbappé vitte a labdát, ütemben megtudta a Mané, ugye csatár. Én szerintem kontaktus volt.
4: Párszor volt.
3: Jeleztek a várnál a bírónak, a bíró kiment, azt mondta nem, 11-es.
2: Igen, volt még egy példa erre, sürget bennünket az idő, lesz még alkalom elemmezgetésekre, hiszen várjuk továbbra is Németh Imrét és Hermann Istvánt ide a stúdiónkban. Még egy mondat a vasárnapi Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzésről. Milyen Spanyolországot várunk itt, aztán megköszönjük a hallgató figyelmét.
3: Nyernek a spanyolok. Nyernek a spanyolok, ez egyértelműen. Nem is tudok elképzelni más eredményt. Nekem nagy csalódás lenne, ha nem húznák be most 3 pontot.
4: Azt játsz meg a tippmixen, hogy a spanyol válogatott mindkét fél időben rúg gólt.
2: Megjegyeztük. Kint a rendezőszobában is fölírtuk Németh Imre kijelentését. Díjazzuk is, amennyiben igaza lesz. Köszönöm szépen még egyszer. Mai stúdió vendégünk Németh Imre és Hermann István, edzők. Végig elemeztük, mondtunk véleményt, lehet, hogy valakinek nem tetszett, de itt most nem az a lényeg, hogy tetszünk, hanem hogy mit gondolunk, hogyan ne legyünk sértőek. Én úgy hiszem, hogy mélységben igazunk volt, további kellemes foci nézést.
6: Köszönjük szépen!
2: Éjszakai órákban, a hajnali órákban, aztán várjuk Önöket legközelebb ide a stúdiónkba. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak!
0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek, érdekes történetek és elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Az egyik hivatalos dala ugye az idei VB-nek, amit Shakira énekel, ez volt a Die Die, és Burna Boy közösen adták elő. Hamarosan 3 perc múlva friss hírekkel jövünk, és a délelőtti hírszerkesztőt Oleti Zsuzsannát hallják majd.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia szerte több bíróság is felfüggesztette működését ma reggel, és kiürítette épületeit, miután névtelen bomba fenyegetést kaptak e-mailben. Média értesülések szerint a fenyegető üzenetet többek között a Ljubljanai, Maribori, Celjei és Muraszombati bíróságokra küldték. A Szobota infoportál arról számolt be, hogy fenyegetéseket kaptak a Gornjaradgonai és a Lendvai bíróságon is. A rendőrség jelenleg átvizsgálja az épületeket, de robbanóeszközt eddig nem találtak. A kezdeti megállapítások arra utalnak, hogy a kérdéses szövegek nem emberi kéztől származnak, hanem generált üzenetek lehetnek. Európa pártibb konstruktív megközelítésre számítanak Magyar Pétertől azok az állam és kormányfők, akik a csütörtökön kezdődött uniós csúcs találkozóra érkezve beszéltek az új magyar miniszterelnökről. Andrej Plenković horvát miniszterelnök uniós ügyekben konstruktív megközelítésre, a kétoldalú kapcsolatokban pedig egy új szakaszra,

0: Magyar vétó, így megnyithatták a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával. Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztette az európai NATO szövetségeseket, hogy az Egyesült Államok felülvizsgálja katonai jelenlétét a kontinensen, és csökkenti a hozzájárulását a katonai szövetség költségvetéséhez, ha az európai országok nem teljesítik a védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségvállalásukat, írta a Wall Street Journal. Hegseth csütörtökön a NATO brüsszeli központjában arról beszélt, hogy a Pentagon felülvizsgálja az Egyesült Államok európai haderő telepítési rendszerét és bázis struktúráját. Sport. 33 év után először láthatja a nyilvánosság Ayrton Senna utolsó McLarenjét. A csapat ugyanis ezzel az autóval is készül a júliusi Goodwood Festival of Speedre. A hétvége legnagyobb különlegessége az MP4x8B lesz, amelyet a brazil 1993-ban vezetett egy Estorili teszten. A típust 1993. szeptembere óta nem láthatta a közönség, miközben ez volt az utolsó McLaren is, amelyet Senna valaha vezetett. A Vokingi csapat összesen 4 autót küld fel a híres Goodwoodi dombra a július 9-e és 12-e között rendezett eseményen. A programban a jelenkor és a múlt is egyszerre kap hangsúlyt, mivel Lando Norris a 2023-as MCL60-nal szerepel majd szombaton.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, amelynek hatására 30-34 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Rengetegszer elismételte az imént Éliás Junior, hogy jól vagyok, és remélem önök is jól vannak ebben a nyári melegben. Lendván már 28 fokot mutatnak a hőmérők. Derült napos a délelőttünk némi gomoly felhővel, és egy picit fújdogál a szél, ami egyébként jó hír, mert a hőséget egy picit enyhíteni tudja. Vigyázzanak nagyon magukra, és legyenek jól a mai délelőttön is, hiszen remek muzsikák jönnek Cserháti Zsuzsától. Itt lesz hamarosan a Bee Gees és az Eva Presso is. Most 11 óra 15 perc van.

Ez volt a vitorláshajó az Éva Presszótól, és amíg befogtuk a vitorlába a szelet, most ki is vesszük belőle, mert hogy ez a dal átadja a helyét mindjárt Rúzsa Magdinak és a Papírsárkánynak. Hát oda is kell a szél ahhoz, hogy repülni tudjon. És hát itt vannak a forró napok, szerencsére ma egy kis szellő ezt enyhíti, de a következő napokban, illetve hetekben kifejezett trópusi melegre lehet számítani. Jövő hét közepén lesz egy átmeneti, kicsi két napig tartó enyhülés, aztán újra ráerősít majd a forróság. A mostani prognózis szerint, ha most hétvégén melegünk lesz, akkor a következő hétvégén pláne. Ezen a hétvégén 36-37 fok is lehet majd, éppen ezért vasárnap bárhol kipattanhatnak záporok, zivatarok. Jövő hétvégére pedig akár a 40 fokot is surolhatja majd a hőmérő higanyszála. Tehát forró napok jönnek, nagyon sokan indulnak nyaralni, pihenni. Hosszabb utakra kell számítani, nyaralás előtti pakolásra, és hát minden van ilyenkor. Szépen lemossuk az autót, aztán ott vannak a bogár nyomatok a karosszérián, ilyenkor levegőtlenné válik az utastér, hát rengeteg mindennel kell a nyári időszakban is megküzdeni az autósoknak, illetve az autóknak is, úgyhogy indulás előtt mindenre érdemes felkészülni. A pakolás fontos, a kényelmes vezetés, tehát hogyha telefont viszünk, az legyen feltöltve. Ezek tudom, hogy apróságok, de nyáron tényleg jól jönnek. Legyen az autóban mindenki számára legalább egy fél literes palackvíz, hogy útközben tudjanak frissíteni, és a legfontosabb, amit a szakemberek ajánlanak, ha lehet, akkor nyilván árnyékos helyre parkoljanak, ha tűzőnapon áll az autó, indulás előtt átszellőztetni, egy kicsit előbb beindítani a motort, a légkondit, hogy lehűljön a belső tér, és nagyon fontos, hogy az autóban rövid időre sem, tehát még néhány másodpercre se hagyjanak se embert, se állatot, mert a gépjárművek utastere ezekben a napokban pillanatok alatt 70 fokosra hevülhet, úgyhogy forró napok jönnek, mindenképpen vigyázzanak magukra, aki pedig meglehetősen hosszú útra indul, érdemes gyakrabban rövidke pihenőket, frissítőket beiktatni, ugyanis a nagy melegben szintén lankadhat a figyelem, vigyázzanak magukra. Most, ahogy ígértem, Rúzsa Magdival jövünk és a Papírsárkánnyal, de természetesen lesz még jó pár zene, és ha már odafigyelünk magunkra, akkor nagyon sokunknak van házi kedvence, nekik is fontos ugyanúgy a hűvös hely, és természetesen az árnyék, meg a friss víz, úgyhogy erről is tessenek gondoskodni, hiszen ezt ők ugyanúgy megérdemlik, és fontos, hogy túléljék ugyanúgy a meleg napokat, ahogy nekünk is ez a legfontosabb, átvészelni a kánikulai időszakot. Még az első igazi nagy hullámban benne se vagyunk, most jön igazán a próba a hétvégére, megtapasztaljuk, milyen a 35-36 fok.

Jaj, vissza Vándor, ez volt az a dal, amit olyan sokan elénekeltek már. Demjén Ferenc vitte igazából sikerre, ezúttal Sárközi Anita tolmácsolásában szólalt meg itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Most 11 óra 43 perc van, lassan, szépen, de biztosan tipegünk kifelé ebből a mai délelőttből, ami azt gondolom, hogy még időjárásilag kellemes is. Itt gyülekeznek most a felhők, milyen jó kis tornyosuló gomoly felhők vannak fölött, ettől függetlenül azért a hőmérő higanyszála nagyon gyorsan a reggeli 17 fokról magasra tört, jelenleg Lendván most 30 fok van, és egy picit fújdogál a szellő, ez enyhíti ezt a 30 fokot, ettől függetlenül a tűzőnapon higgyék el, hogy nagyon meleg van, ráadásul megnéztem, magas az UV-index, már a 7-es értéket közelíti, ami azt jelenti, hogy a déli órákban semmiképpen se tartózkodjanak a tűzőnapon, hiszen az akár komoly bőrégéssel jelentkezhet, és akár 15 perc alatt leéghetünk úgy, hogyha nem védekezünk a napsütés ellen. Érdemes olyan ruházatot választani, jól szellőzik, aztán nyugodtan lehet föltenni kendőt, kalapot, ami szintén véd a napsütéstől, jó szolgálatot fog tenni, a napszemüveg szintén, és hát a legjobb talán ilyenkor a hűtött, kellemes, hűvös helyiség, ahol át lehet vészelni a meleg déli órákat. És ha már meleg, akkor mondom, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem mindazokra, akik a környezetünkben vannak. Akár hogyha kint dolgoznak a tűzőnapon a munkások, akkor talán jól jön nekik, és örülni fognak egy palack hideg víznek, ami egy kis felfrissülést tud hozni, de ugyanígy a kint napon tartott állatoknak is gyakorlatilag óránként kell cserélni a vizet, és itt akár a haszonállatokra is gondolhatok, de mindenkinél talán van valamilyen házi kedvenc, cserélni kell a vizet, mert nagyon gyorsan fölmelegszik, és az ugye nekik sem segítség, mert nem tudják hűteni magukat. Ráadásul itt azért, hogyha az ember nézi bármelyik közösségi oldalt, vagy felületet, azért lehet látni, hogy az elmúlt hetekben nagyon megszaporodtak azok a kölykök, azoknak a kölyköknek a száma, akiket kidobtak magára, hagytak. Apró védtelen életek ők is, akik nem kértek abból a sorsból, amiben beleszülettek, hiszen nem ők döntöttek arról sem, hogy nem várja őket biztonságos otthon, egy teli etetőtál vagy egy gondoskodó gazda. Arról meg végképp nem tehetnek, hogy mondjuk egy mezőn a semmiben halálra ítélve ott hagyják őket. Hát nagy szerencsén múlik az, hogyha valaki rájuk talál, de sokaknak bizony nincsen szerencséjük. Úgyhogy remélem, hogy talán mindenkinek megfordul a fejébe, hogy ebben a nagy kánikulában, a közel 35-40 fokban nem fog kirakni állatot magára hagyva, nem fogják túlélni. Egy biztos, rengeteg kiskutya, kismacska kerül ki, akik az első heteiket a túlélésért kell, hogy megküzdjék, és hogyha szerencsések, akkor van valaki, aki megsajnálja őket, és egy boldog jövőt és egy otthont biztosít számukra, de nem mindegyiknek van szerencséje, úgyhogy azon kell elgondolkodni, hogy talán ezt egyszer meg kéne előzni, ha meg már ott van, akkor gondoskodni róla, vagy szerető gazdit keresni nekik. Tényleg egy nehéz időszak elé nézünk időjárás tekintetében, mert nyilván bírjuk a meleget, csak a 35 meg a 40 fok közötti értékek már túl magasak, és azért nem ehhez vagyunk hozzászokva, úgyhogy mindenki vigyázzon magára és a környezetében élőkre is. Ma egyébként még ilyen elviselhető 32-33 fok lesz majd kora délután, és hogyha időnként tornyosulnak a gomoly felhők, azok tudnak egy kis enyhülést hozni. Holnap a mainál is melegebb várható, vasárnap lesz a legmelegebb, de akkor már jöhetnek helyi záporok, illetve zivatarok. Nálunk pedig így másfél percen 3-4-12 után a kávészünet hoz egy kis összegyűrt vágyat. A dalában itt lesz John Legend, és hamarosan a Budapest bár is.

Hát ő volt John Legend, és egy klassz kis dal, valahogy már készülődve talán az ebédhez, és ráadásul lassan lecseng a péntek délelőtt is, a munkahét utolsó aktív órái vannak már csak hátra. Nagyon sokaknak ilyenkor már a fókusz egy picit talán áthelyeződik arra, hogy a hétvégi hangulatba menjen át a péntek délután, és tulajdonképpen egyfajta átmenet is a kötelezettségek meg a szabadidő között. Van, aki fél lábbal már elment nyaralni, itt a szemben ülő kolléga is szerintem, úgyhogy szerintem mindenki a pénteken már a lassuló munkatempót keresi, meg az, hogy hogyan lehetne a nehéz feladatokat egy kicsit kikerülni, de nincs ezzel baj, hiszen hétfőn lehet mindent újra kezdeni, és fókuszáljanak a hétvégére, meg velünk együtt erre a péntek délutára. Gönc Tamara várja majd önöket a következő 7 órában, mi pedig köszönjük szépen a délelőtti figyelmet. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor volt itt a mikrofonnál, pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallották. Legyen szép a hétvégéjük, én legközelebb hétfőn várom majd önöket. Minden jót kívánok!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mai nap első hír összefoglalójának munkatársai Göncz Tamara műsorvezető és Lebár Teodor hangtechnikus, nevükben is Oletics Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa elfogadta a 2026-os évi költségvetést.
1: Bomba fenyegetést kapott több bíróság ma reggel.
2: A hosszú távú uniós költségvetési javaslat megvitatásával folytatódik ma az uniós csúcs Brüsszelben.
1: Mégsem lesz pénteken tárgyalás Irán és az Egyesült Államok között Svájcban.
2: Megjelent az Európai Természetes Fürdőhelyek vízminőségéről készített jelentés.
1: A rövid bevezető után már is rátérünk a részletek ismertetésére. Szlovén rovatunkat ezúttal egy helyi vonatkozású hírrel indítjuk. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa tegnap este megtartott ülésén elfogadta a 2026-os évi költségvetést.
1: A bevételeket csak nem
0: 991 ezer

0: 50 000 euró lehívásához van szükség. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben.
1: A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemről tárgyalt szlovéniai hivatalos látogatása során Michael Magalt.
0: A demokráciáért, igazságszolgáltatásért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős európai biztos először Mihály Zupáncsics igazságügyminiszterrel találkozott csütörtökön, majd Tone Kaiser külügyminiszterrel a jogállamiságról szóló jelentés elkészítéséről cserélt véleményt, értesült az STA.
1: Országszerte több bíróság is felfüggesztette működését ma reggel, és kiürítette épületeit, miután névtelen bomba fenyegetést kaptak e-mailben.
0: Média értesülések szerint a fenyegető üzenetet többek között a ljubljanai, a maribori, a celjei és a muraszombati bíróságokra küldték. A Szobotai Info portál arról számolt be, hogy fenyegetéseket kaptak a gornya-radgonai és a lendvai bíróságok is. A rendőrség átvizsgálja az épületeket, de robbanóeszközt eddig nem találtak. A kezdeti megállapítások arra utalnak, hogy a kérdéses szövegek mesterséges intelligenciával generált üzenetek lehetnek.
1: Június 20-án szombaton a Lendvai Galéria Múzeum is várja a látogatókat a múzeumok nyári éjszakáján.
0: 18 órától a gyerekek a Kartonopolis szobrászati műhelyben alkothatnak. 19 órakor a Lendvai zsinagógában a Lendva régi fényképeken című kiállítást nyitják meg, és mutatják be a témát feldolgozó könyvet, amelynek szerzője Lendvai Kepes Zoltán, amit Szára Köves zongora koncertje követ. A muraszombati képtár szintén szombaton 18 órától 23 óráig várja a látogatókat, ahol a kis plasztikai tárlatot tekinthetik meg, amely válogatása a galéria állandó gyűjteményéből. Robert Inhof vezetése 20 órakor kezdődik, amit minden kerekórában megismételnek. A gyerekekkel való foglalkozás 18-tól 20 óráig tart majd a múzeumok nyári éjszakáján Muraszombatban.
1: Az EU tagállamok vezetői, köztük János Janša, a szlovén miniszterelnök ma délelőtt Brüsszelben folytatták találkozójukat a jövőbeli hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozó javaslat megvitatásával, majd egy közel-keleti fejleményeknek szentelt munkaebéddel zárják az ülést.
0: Az Európai Uniónak aktívabban kellene részt vennie a közel-keleti helyzet rendezésére irányuló erőfeszítésekben, jelentette ki a szlovén kormányfő, miután megérkezett a brüsszeli EU csúcs találkozóra. Janša elsősorban Libanonban lát lehetőséget. A miniszterelnök üdvözölte az EU és a Kreml közötti kapcsolatok felvételét, amely az Ukrajna és Oroszország közötti harcok és tárgyalások leállításához vezethet. Emlékeztetett arra, hogy az új kormány koalíciós megállapodásának egyik fő fókusza a sikeres Szlovénia. Nagyon nehéz feladat áll előttünk a szlovén gazdaság versenyképességének megerősítésében, miután Szlovénia visszaesett a svájci IMD intézet versenyképességi rangsorában, nyilatkozta szlovén újságíróknak Janez.
1: Európa pártép konstruktív megközelítésre számítanak Magyar Pétertől azok az állam és kormányfők, akik a csütörtökön kezdődött uniós csúcs találkozóra érkezve beszéltek az új magyar miniszterelnökről.
0: Andrej Plenković horvát miniszterelnök uniós ügyekben konstruktív megközelítésre, a kétoldalú kapcsolatokban pedig egy új szakaszra, a kapcsolat javítására számít az újkor magyar kollégájától. Mi készen állunk erre, jelentette ki anélkül, hogy felemlegette volna a korábbi, főleg energetikai ügyek miatt feszültségeket az Orbán kormánnyal. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a visegrádi négyek közelgő gödöllői csúcs találkozójáról beszélt az újságíróknak az Európai Tanács ülése előtt. Tusk szerint a keddi találkozó különösen fontos, hiszen ez lesz az első V4-es kormányfői találkozó két év után. Christian Stöcker, osztrák kancellár szerint az EU csúcs találkozó egyik legfőbb témája Ukrajna lesz, és külön üdvözölte, hogy elhárult a magyar vétó, így megnyithatták a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával.
1: Már Magyar Péter hivatalba lépése óta láthatóak pozitív jelek a konstruktív együttműködésre Magyarország és az uniós intézmények között. Erről beszélt Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a júniusi EU csúcs első napján tartott sajtótájékoztatója után.
0: A magyar miniszterelnökkel való találkozójáról elmondta, hogy egy nagyszerű megbeszélésen van túl, és a magyar miniszterelnököt már jól ismeri EP képviselő korából is. Metsola bejelentette, Magyar Péter meghívta Magyarországra is, valamint megerősítette, hogy a kormányfő szívesen felszólalna az Európai Parlamentben.
1: Mégsem lesz pénteken tárgyalás Irán és az Egyesült Államok között Svájcban, jelentette be a Fehérház. A bejelentés azután született, hogy a Hezbollah ismét összecsapott Izraellel a Közel-Keleten.
0: Miután a libanoni milícia a dél-libanoni Nabatieh város közelében izraeli csapatokat rakétázott, Izrael légitámadásokat indított a város és a környező települések ellen. Egyelőre legalább 16 halottról és 33 sérült emberről érkezett hír. A Hezbollah közlése szerint

0: Mint előre nyomuló izraeli erőket vettek célba, akik a Nabatieh várost körülvevő dombok felé haladtak. Ez egy olyan pont, ahol az amerikai-iráni tűzszünet bejelentése óta többször kerül sor harcokra.
1: Az amerikai-iráni tárgyalások pénteken kezdődtek volna a svájci Obbürgen faluban, két nappal azután, hogy az USA és Irán aláírták a szándéknyilatkozatot. A megállapodás egy 60 napos időszakot nyitott meg arra, hogy a felek tárgyaljanak az iráni nukleáris programról és arról is megállapodjanak. Mindeközben megindulhatott az olajszállítás a Hormuzi szoroson keresztül.
0: A megállapodás Donald Trump amerikai elnök hatalmas sikerként igyekszik előadni, miközben az Egyesült Államokban egészen más visszhangja lett az egyességnek, amelyet még saját partján belül is többen erőteljesen kritizáltak. A jelek szerint Izrael sincs oda a megállapodásért. Izraeli politikusok, köztük Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, több szövetségese is úgy véli, az egyesség nem veszi figyelembe az Irán nukleáris programjával és ballisztikus rakétáival kapcsolatos aggályaikat, és korlátozná Izrael katonai műveleteit a Teherán által támogatott libanoni Hezbollah ellen. Irán legfelsőbb vezetője Mojtaba Hamenei közleményben üzent az irániaknak csütörtökön, mondván, hogy bár nem ért egyet az Egyesült Államokkal kötött megállapodással, engedélyezte azt, mert Pezeskian elnök felelősséget vállalt az iráni érdekek érvényesítéséért.
1: Politikamentes záróhírünkben pedig arról részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést.
0: Két kategóriában vizsgálták a fürdőhelyeket, külön rangsorolták a tengerpartokat és külön a belvizeket, azaz a folyókat és tavakat. Összesen közel 15 ezer strandot néztek meg, a legjobb vízminőséget Cipruson, Litvániában és Szlovéniában mérték. Ezekben az országokban minden fürdőhelyen kiváló volt a vízminőség. A legrosszabb eredményt az albán strandokon kapták, ott csak a fürdőhelyek 15,9%-án kiváló a vízminőség, 23%-án pedig kimondottan rossz. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavaknak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést. Közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,4%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Megnyugtató, hogy a legnépszerűbb magyar fürdőhely a Balaton körül majdnem minden strand kiváló vagy jó minősítést kapott, és a térképről az olvasható le, hogy a déli parton jobb a vízminőség, mint az északin.
2: Sport.
1: Pénteken délelőtt 11 óra 30 perckor a maribori lentről elrajtolt, majd 133,5 km megtétele után, nem sokkal délután 3 óra előtt Celjében zárul a Tour of Slovenia, szlovén kerékpár körverseny harmadik szakasza. Az útvonalon két nehéz emelkedővel kell megküzdeniük a kerékpárosoknak. Először a Pohorjai Planinára, majd a Celska kocsához kell feljutniuk. Az utóbbiról való lejtmenet után 20 kilométeres síkterepen kell haladniuk a Celjei befutóig. A zöld trikót ezúttal is az új-zélandi Lawrence Petty viseli. A negyedik szakasz szombaton, június 20-án a 184,7 kilométeres király etappal folytatódik Krány és Krányszka góra között több mint 4000 méter szintemelkedéssel és a Vörsücsi hágó megmászásával.
3: Időjárás.
0: Délután is zavartalan napsütésre számíthatunk, amelynek hatására 30-34 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért péntek déli hír összefoglalónkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép napot, jó MMR rádiózást!

Don't cry, baby. Crybaby, ez volt CeeLo Green dala, és köszöntjük a hallgatókat, szép jó napot kívánunk itt a Muravidéki Magyar Rádió munkatársaival. Péntek van, június 19-e, és 4 perccel vagyunk 12 után, teljesen pontosan. Egyébként pedig, ami még a délutáni csapatot illeti, ugyebár ma a következő órákban Király Boglárka zenei szerkesztő, Bencik István hangtechnikus, Faris Doris hírszerkesztő és Gönc Tamara műsorvezető leszünk itt önökkel, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani, hogyha ezt természetesen tehetik. Ugyebár péntek van, ezt már említettük, vége van a hétnek, vége van a munkának már lassacskán, és vár ránk a hétvége, mondhatni azt is, hogy gyakunk van a hétvége. És egyébként különböző programok is várják majd önöket, mind a mai napon, mind pedig a hétvége folyamán, erről majd mi bővebben be is számolunk, mert ahogy azt már jól tudhatják, a pénteki nap nem más, mint a hétvégi programajánló napja. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd velünk tartani, főleg, hogyha kedvük van valahova majd ellátogatni valamilyen programra, mi majd adunk ötleteket, hogy hol lehet ezt megtenni, hol lehet egy kicsit kikapcsolódni, bulizni, és ilyen finomságokat végezni. Na, mindegy, egyelőre erről ennyit. Ami viszont biztos, hogy a következő órákban nem csak jó műsorok, hanem jó zenék is várnak majd önökre. A folytatásban érkezik többek között a 30Y Fürdőzök a Balatonnál című dala, és biztos vannak olyanok, akik szívesen fürdőznének a Balatonnál már akár most, ugyanis borzasztóan meleg van odakint, mondhatjuk akár azt is, erőteljesen tűz a nap, és hogyha kimegyünk, akkor észrevehetjük azt is, hogy eléggé kevés levegő van, amit be lehet szippantani, úgyhogy néha egy kicsit ilyen időjárásban megtörténhet akár az is, hogy nem kapunk elég levegőt, úgyhogy a következő órákban, ezekben a déli, kora délutáni órákban mindenképpen érdemes inkább beltéren tartózkodni, bekapcsolni a klímát, ugyebár, és kicsit lazsálni, hogyha ezt megtehetik. Ugyanis, ahogy mondtuk, erősen tűz a nap, ez károsíthatja a bőrünket is, úgyhogy figyeljenek arra, annak a védelmére. Ami viszont biztos, mondtuk, hogy a zenével folytatjuk, érkezik a 30Y és a Fürdőzök a Balatonnál, utána itt lesz a Fiesta és Rácz Gergő is, ennek pontban 1 órakor, mi várjuk majd ismételten önöket a nap legfrissebb információival, átnézzük az időjárás jelentést, átnézzük az útviszonyokat, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani, ha tehetik, akkor tartsanak is velünk. Érkezik most a 30Y, tartsanak velünk, kellemes péntek délutánt kívánunk mindenkinek a folytatásban is.

időjárás. Június 19-e van, péntek, egy perccel vagyunk hajszál pontosan 13 óra után, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárás jelentést hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk, hogy milyen időjárás vár ránk a mai napon és a hétvége folyamán. Ma többnyire derült időnk lesz, a napi maximum hőmérséklet egyébként 30 és 34 fok között alakul. Holnap pedig többnyire megint csak derült időnk lesz, késő délután és este zivatarok is előfordulhatnak, különösen Észak-Szlovénia területein. A reggeli minimum hőmérséklet 14 és 20 fok körül, a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok között alakul. Vasárnap eleinte napos idő várható, majd délután változóan befelhősödik az égbolt felettünk, záporokkal és zivatarokkal kell számolni. Észak-keleti szél fúj, tengermelléken pedig a gyenge bóra. Hétfőn többnyire napos időre lehet számítani, a zivatarok valószínűsége a jelentések szerint elég kicsi. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ugyanis eléggé meleg van országszerte, ami azt jelenti Lendva 29 fokos jelenleg, Celje 30, Ljubljana 29, Muraszombat szintén 29, Novo Mesto 30 fokos, Maribor 29, Koper 31, Kradricán pedig 13 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor nézzünk rá a magyarországi időjárás jelentésre is. Ma túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határvidéken néhány zápor, illetve a nyugati-délnyugati határ közelében esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 27 fok közé hűl le majd a levegő. Aztán a

0: hatnak. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarország szerte is. Lenti jelenleg 31 fokos. Ez Zalaegerszegen és Nagykanizsán sincs másképp, ott is 31 fokot mérnek jelenleg. Ez egyébként még Szentgotthárdra is igaz, és Szombathely is 31 fokos. Sőt, még Budapesten is 31 fokot mérnek, úgyhogy úgy tűnik, hogy országszerte átlagban a 31 fok az a hőmérséklet, ami így vonatkozik a településekre. Ennyit az időjárás jelentésről, amit még fontos elmondani, hogy ugye ebben a melegben fontos, hogy pótoljuk a szervezetünkben a folyadékot, és hogy elég figyelmet szenteljünk a bőrünk egészségének is, úgyhogy a napkrém használata az mindenképpen ajánlott. Mi pedig akkor az időjárás jelentés után nézzünk rá az utakra is.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Egyébként Lendva község továbbra is ugye megkezdte az önkormányzati úti felújítását a Spár körforgalom és a Lucke-Previce téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén, így a munkálatok június 1-től július 6-áig fognak tartani. A terelőutak, vagyis terelőutakból pedig kettő van, Hosszúfalu irányába a Spár körforgalomtól a Malom utcán át lehet megtenni ezt az utat, illetve Hosszúfalu felől a Jáger-Lendva kereszteződés felé. És ahogy említettük, ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek más fennakadásról. Ami viszont a távolabbi utakat illeti, gépjármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom a tengerparti autópályán, Szénozsecsei és Nános között Ljubljana felé, valamint a Steyr autópályán a Blagovicai lehajtónál Ljubljana irányából. Aztán több helyen forgalmi duók is kialakultak. A Steyr autópályán a munkamegálló előtt Drámlya és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, Ljubljana és Szent Jakab között Celje felé, valamint Szentilj előtt Ausztria irányából Maribor felé. Egyébként forgalmi dugók a tengermelléki autópályán is vannak, Ljubljana és Vörhnika között Koper felé, Vörhnika és Brezovice között Ljubljana felé, valamint Unce és Posztolyna között Koper felé, és még Rezdörtó és Posztolyna között, szintén a főváros felé. Egyébként a Ljubljana déli elkerülő úton a központ előtt mindkét irányban is útfennakadások vannak jelenleg, és még a Rezdörtó Posztolyna, AC Posztolyna, Lesce Bled, Lucia Strunjan és Smárje Koper útszakaszokon is lehet számolni forgalmi dugókkal. Ezen kívül több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni természetesen. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a Ljutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak a mai nap folyamán bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, figyeljenek másokra is a forgalomban, hogy mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

A Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik, majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóval a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy egészen különleges dalt, mert hogy ez a sláger lehetne Skócia VB himnusza is. A skót Belen Sebastian az It's Only Takes One Lion című dallal fokozza tovább a foci VB lázat. A dalt Skócia Dániával szembeni 4-2-es selejtező győzelme után írták, és a londoni Royal Albert Hall színpadán mutatták be jubileumi világturnéjuk keretében. Az új szerzemény egy reményteljes himnuszból tempós, vonósokkal tarkított diszkópopba vált át, a zenekar jellegzetes humorával és stílusával zenébe öntve a mérkőzéseket övező izgatott várakozást. Ez egy személyes alkotás arról, milyen volt az elmúlt 50 évben követni a skót válogatott viszontagságait, mondta Stuart Murdoch, az együttes frontembere. A dal igyekszik megragadni azt az élményt, ahogy az egész ország követi Skócia csapatát. A Belen Sebastian idén nyáron is folytatja világkörüli turnéját, amellyel első két korongjuk megjelenésének 30. évfordulóját ünneplik. A zenekar az ikonikus albumokat teljes egészében előadja a kétnapos koncertekkel operáló turnén Európa, Észak-Amerika, Mexikó, Ausztrália, Szingapur és Japán koncert helyszínein. A körút brit állomásáról például a Times így írt: egy örömteli, ötcsillagos 30. születésnapi koncert, ez a varázslatos zenekar valósággal elvarázsolta az új generációt. Stuart Murdoch egyébként íróként sem utolsó, hiszen 2024-ben jelentette meg debütáló regényét, a zenekar pedig 2023-ban adta ki legutóbbi nagylemezét. Most pedig itt van az új dal, ami akár lehetne Skócia VB himnusza, jön a Belen Sebastian és az It's Only Takes One Lion.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 13 óra 52 percben az imént a Friss ismétlését hallhatták, mi pedig folytatjuk ezt az órát zenével. Amy Grant fog énekelni, tőle érkezik a Big Yellow Taxi, az a nagy sárga taxi. Utána pedig, ahogy azt már sejthetik, pontban 2 órakor, nem más, mint Farizs Doris fogja önöket várni a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.
2: MMR. A zene összeköt.

0: reklám.
1: Ako moje srdce slomíš, ako moje srdce slomíš lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Aszre Börve Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakúni se ľúbaví na ramenúmo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

Onok lesz Natasha Pirc-Muszár államfő és Janez Jánsa miniszterelnök. Annak ellenére, hogy az elnöki hivatal erőfeszítéseket tett egy egyszónok megtartására. Az államiság napjának országos ünnepségére szerdán kerül sor Ljubljanában, a köztársasági téren, amelynek forgatókönyvét Igor Pirkovics készítette, rendezője pedig Roman Koncsár. Az UKOM szerint az kulturális és művészeti program a házat, a hazát és a népét ünnepli zenével, költészettel, tánccal és történetek meséjével. A színpadon különböző generációk legkiválóbb szlovén művészei lépnek fel, akik bemutatással összekapcsolják a történelmi emlékezetet a modern Szlovénia kreatív erejével. Különös figyelmet fordítanak a fiatal művészekre. Zorán Stevanovics, a Resnica párt elnöke, Luka Mesec, a baloldal párti képviselő lemondását követeli. Azzal vádolja, hogy miniszterként tudott a rendszer szintű korrupcióról, de nem tett lépéseket. A baloldal párti tagok azt állítják, hogy ez az ügy eltakarására tett kísérlet, és Boris Mijics képviselő lemondását követelik. Zorán Stevanovics azt írta, a média nyilvánvaló kettős mércéje szerint a postafiók teli van a vállalatok munkavállalókkal szembeni jogsértéseivel és egyéb csalásokkal. Sok beteges, politikához kapcsolódó eset van, írta. Stevanovics bejelentette, hogy az SS és Schäfer cég kiemelkedik, és összejátszik a politikával, az ügyészséggel és a FURSZ-szal. Azt is állítja, hogy nagy számú dolgozót érint, akiket egyénileg évi 15 és 50 ezer euró közötti összeggel csaltak meg, és hogy minden szerződést és egyéb dokumentumot elsikkasztottak. Vitézi Dávid ma a kormány szóvivői tájékoztatón jelentette be a döntést. A közlekedési és a beruházási miniszter szerint a dohány koncessziók esetében minden szerződést, jogviszonyt és szabályozási környezetet vizsgálnak Magyarországon. Vitézi hozzátette, ezek a szereplők gyakorlatilag monopolizálják a dohányboltok termékekkel való ellátását, és több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert. Ezen felülvizsgálatok mellett azt is vizsgálják, hogy a kormány milyen szabályozási lépéseket tud tenni a közpénzek és a közérdek védelme érdekében. A kaszuni koncesziók kapcsán a közlekedési és beruházási miniszter ismertette, az előző kormány a választások előtti hetekben sorban osztotta ki a kaszuni koncesziókat hosszú távra. Ezek között olyat is találtak, amelyik 2061-ig szól. Ezeknél a pénzügyminiszter végzi a felülvizsgálatot. Sport. Visszatér a Ljudski Vörd stadionba Zlatko Záhovics, a Maribor foci klub egykori játékosa. Záhovics sportigazgatóként írt alá szerződést 2028. júniusáig. Az 55 éves szakemberre kemény munka vár, a 16-szoros bajnok Maribor az 5. helyen fejezte be az idényt, és távol maradt az európai mérkőzésektől.

0: város felé. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Senožecei és Nános között Ljubljana felé, tovább Bakastelec és Kozina között, szintén Ljubljana felé.
1: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: time.
1: Na, a mai programajánlók után rengeteg, sőt eszméletlenül sok olyan programunk van, amit a holnapi napon rendeznek meg. Többek között a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület nagyon sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. A Gyertyánosi Hímzőszakkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett hímzőkiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra. Ezt, ahogy említettük, június 20-án, azaz holnap rendezik meg, 17 órakor a Gyertyánosi falu otthonban. A kiállítás egyébként vasárnap, azaz június 21-én is még megtekinthető, méghozzá 14 órától egészen 18 óráig, úgyhogy ha a megnyitóról lemaradnak, akkor mindenképpen érdemes lesz vasárnap ellátogatni ugye a Gyertyánosi falu otthonba, és megtekinteni, hogy most már 20. éve milyen szép termékeket készítenek a hímző asszonyok, ugyebár, úgyhogy tehetik, akkor látogassanak el, akár erre a programra is. Aztán megint csak holnap, június 20-án a Múzeumok Éjszakája alkalmából 18 órakor a Lendvai Várban Kartonopolis címmel szobrászati műhely várja a legkisebbeket. 19 órakor a Lendvai Zsinagógában megnyitják a Lendva régi fényképeken című kiállítást, és egyben könyvbemutató is lesz. 20 órakor pedig megint csak a Lendvai Zsinagógában a kiállítás megnyitót és a könyvbemutatót követően Szarák Köves zongora hangversenye fogja követni ezt a mondhatni már-már kultúrelőadást. Úgyhogy ha máshova nem, akkor mindenképpen érdemes akár erre az eseményre is ellátogatni, tehát holnap 18 órakor Lendvai Várba, illetve 19 órától akkor a Lendvai Zsinagógába. Aztán falunapi rendezvény várja az érdeklődőket. Június 20-án megint csak 15 órakor Gellénházán, a Széchenyi utca focipálya előtti szakaszán. Stunt riding bemutató teljesen pontosan a falunap keretein belül. Herceg Balázs, azaz Mókus lesz az egyik fellépő, vagy mondhatni akár sztár vendég is. Ide is mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. Aztán megrendezik a 24. Régiséggyűjtők nemzetközi találkozó.

A Horvát Kultúregyesület megrendezi a 10. Muraközi vásárt Lendván. Június 20-án a lendvai Vinárium kilátótoronynál várják az érdeklődőket. Déli 12 órakor nyitják meg a vásárt, és gasztrokínálat is várja az érdeklődőket. 16 órakor pedig színes kultúrműsorral is kedveskednek a szervezők. Nagyon sok szeretettel várnak mindenkit a jubileumi rendezvényre. Egyébként pedig, ha már jubileumi rendezvények, akkor fontos megemlíteni, hogy ma kezdődik a sok idő után először és egyben utoljára megszervezett Tepich na Paleti című fesztivál, avagy ha durván lefordítjuk, akkor a szőnyeg a raklapon. Ha valaki hiányolta ezt az eseményt, akkor most mindenképpen érdemes kapni az alkalmon és ezt kihasználni. Látogassanak el a fesztivál mai megnyitójára, és ugye akár a holnapi nap folyamán is vegyenek részt magán a fesztiválon, támogassák a szervezőket, támogassák a kezdőzenekarokat. Egyébként ez egy punk fesztivál, úgyhogy érdemes arra is figyelni, hogy aki nem éppen a kicsit erősebb, punkosabb zene kedvelője, annak lehet, hogy pont nem ez lesz a megfelelő rendezvény. Na de minden esetre érdemes lesz erre is ellátogatni, főleg ha kedvelik a punk zenét. Mi pedig hamarosan folytatjuk még programajánlókkal, de előtte érkezik Zoltán Erika és a Ki az, aki rám talál?

Zoltán Erika dala után mi természetesen ezt az órát még zenével fogjuk zárni, de említettük már a dal előtt, hogy vannak még bőven programjaink, amit tudunk ajánlani. No, június 27-én kisvasútnap várja Csömödéren az érdeklődőket, ez egy szombati nap egyébként. 11:10-kor a TMK Rockband koncertje várja mindazokat, akik ki fognak látogatni az eseményre. Egyébként dízel és gőzös járatok, vasútmodellek, kézműves foglalkozás, népi játékok, arcfestés, és ugye már az említett koncert is mind a program része. Úgyhogy érdemes lesz kilátogatni. Az indulás 7:25-kor van Csömödéren, az érkezés 8:35-kor van Lentibe, és ugye az a gőzmozdonyos járat teljesen pontosan. A dízelmozdonyos járat pedig 8:20-kor indul Csömödérről, és 9:35-kor érkezik meg Kistolmácsra, onnan pedig ugyebár akkor a járatok tovább mennek a menetrend szerint. Ezt a menetrendet egyébként megtalálják a Csömödéri Állami Erdei Vasút hivatalos oldalán is, úgyhogy mindenképpen érdemes erre ránézni, hogyha szeretnének ellátogatni ismételten június 27-én szombaton erre a csömödéri eseményre. Aztán megrendezik a 19. Völgyi Falu Napot, teljesen pontosan, méghozzá június 27-én, megint csak szombaton, ami az úgynevezett Zassú erdőn lesz megrendezve, vagyis a Völgyi Falusi futballpályánál. A program színes, 9 órakor várják önöket az Így főzzünk Bográcsban című programmal, 10 órakor kispályás focitorna, 11-kor egész napos gyermekprogram kezdődik, 13 órakor színes kulturális program, 17 órától pedig zenés szórakozás várja mindazokat, akik ki fognak látogatni a Völgyi Falu Napra, teljesen pontosan a 19. Völgyi Falu Napra, június 27-én, szombaton a Zassó erdőre, vagyis a Völgyi Falusi futballpályához. Azoknak pedig, akik esetleg most csatlakoztak volna a rádió hallgatóknak, azért még egyszer elmondjuk, hogy milyen programokat ajánlottunk az utóbbi kicsit kevesebb, vagy kicsit több, mondjuk úgy, mint negyed órában. Ugye június 24-én szerdán 19 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán az Államiság napja alkalmából központi községi ünnepséget rendeznek. Mindenképpen érdemes lesz erre is ellátogatni. Június 20-án szombaton a Lenti sportpályán nyárindító családi nap várja az érdeklődőket. Színes kultúrműsor lesz ott, rengeteg fellépővel, úgyhogy akár ide is érdemes lesz ellátogatni. Aztán megrendezik a 24. Régiséggyűjtők nemzetközi találkozóját. Június 20-án szombaton, holnap 9 órától egészen 13 óráig a Lendvai Színház és Hangversenyteremnél. Aztán falunapi rendezvény várja az érdeklődőket stunt riding bemutatóval, Herceg Balázssal, azaz Mókussal. Holnap június 20-án 15 órakor Gellén házán a Széchenyi utca focipálya előtti szakaszon. A múzeumok éjszakája alkalmából megint csak a holnapi napon, június 20-án 18 órakor várják a legkisebbeket a Lendvai Várhoz, méghozzá a Kartonopolis című szobrászati műhelyre. 19 órakor a Lendvai zsinagógában lesz a Lendva régi fényképeken kiállítás megnyitója és könyvbemutatója, 20 órától pedig a kiállítás megnyitót és a könyvbemutatót követően Szárák Köves zongora hangversenye lesz megtekinthető. Június 20-án megint csak szombaton 17 órakor megrendezik, vagyis a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület megrendezi a Gyertyánosi Hímző szakkör fennállásának immár 20. évfordulóját. Ez alkalomból hímző kiállítással, egybekötött ünnepi kultúrműsorral várják az érdeklődőket a Gyertyánosi Falu Otthonba, illetve azok, akik június 20-án 17 órakor nem bírnak elmenni a kiállítás megnyitóra, azok magát a kiállítást megtekinthetik vasárnap, június 21-én 14 órától egészen 18 óráig. Aztán megrendezik a Fordulj Kispej lovam hagyományőrző lovas túrát és férfi táncos előadást a Domonkosfai Portán június 19-én, ma 19 órakor. Megrendezik a rókajárást is. Június 27-én állati kerékpáros kaland a Hetésben, Kámaházán is, úgyhogy érdemes ellátogatni a szervezők weblapjaira, és utána nézni ugyebár a részletes programnak. Hagyományos gasztronómiai élmény is várja mindazokat, akik június 18-án 16:30-kor
Vagyis ez már nem, ez már letelt, ez az esemény. Minden esetre a mai napon még meg lesz rendezve, vagyis nem. Június 20-án megint csak meg lesz rendezve a Pomurje Horvát Kultúregyesület 10. muraközi vására Lendván. A lendvai Vinárium kilátótoronynál várják az érdeklődőket ismételten holnap. Déli 12 órakor nyitják meg a vásárt, és gasztrokínálat is várja az érdeklődőket. 16 órakor pedig színes kultúrműsorral is kedveskednek majd a szervezők. Nagyon sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a jubileumi rendezvényre. És ahogy említettük, ha már jubileumi rendezvények, akkor fontos megemlíteni, hogy ma kezdődik a sok idő után először és egyben utoljára megszervezett Tépik Napaléti című fesztivál. Ha valaki hiányolta ezt az eseményt az utóbbi években, akkor most mindenképpen érdemes kihasználni az alkalmat és ellátogatni a Tépik Napaléti fesztiválra, illetve a részletekért a hivatalos Facebook oldalára, ahol megtalálják a zenekarok listáját, a line-upot, vagyis a koncertek időpontjait, illetve ezen kívül ott közzétettek minden fontos információt. Úgyhogy ezek a programok közül lehet válogatni, használják ki az időjárást, és természetesen azt, hogy ennyi program van a szolgálatunkra, és látogassanak el valamelyikre, egy biztos, hogy nem fogják megbánni. Ugye mindegyik legalább egy dolgot, ez pedig nem más, mint a közösségi élményt biztosítja. De fontos arra is figyelni, hogy figyeljenek saját egészségükre, vagyis hogyha kültéren vannak megrendezve az események, akkor fontos pótolni szervezetünkben a folyadékot, ilyenek elegendő mennyiségű vizet, és használjanak napkrémet, ugyanis erősen tűz a nap, főleg az ilyen déli, kora délutáni órákban, úgyhogy érdemes figyelni bőrünk biztonságára is, a saját egészségünkre is. Látogassanak el valamelyik programra, ennyi fért bele a mai programajánlónkba. Folytatjuk zenével, érkezik a Fiesta és az Olyan könnyű, majd pedig elmondjuk azt is, már hamarosan, hogy milyen témák várják Önöket a mai terepjáróban.

14 óra 50 perc van, és ahogy említettük, az iménti kettő dal előtt ma is várja önöket a terápjáró, méghozzá három témával. Na lássuk is, hogy pontosan melyek ezek a témák. A Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa idén első alkalommal ült össze. A 12 tagból 8-an voltak jelen. Az ülésen 5 mellette szavazattal elfogadták a 2026-os évi költségvetést. Napirenden volt a tavalyi zárszámadás megvitatása és elfogadása is. Továbbá elfogadták a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, az úgynevezett DIIP-t, és a különfélék alatt szóltak a halászléfőző verseny megszervezéséről is. Erről a mai terepjáró első témájában hallhatnak nem mástól, mint Fehér Ilona munkatársunktól. Aztán másik témánkban arról, hogy az országos tudásfelmérés eredményei ismertek. A harmadik osztályosok teljesítményéről a kétnyelvű iskolában a magyar nyelvre vonatkozóan Tóth Erzsébet szaktanácsost kérdezi Botka Ágnes. Tartsanak velünk tehát a terepjáró második témájában ennek a részleteiért. Végül pedig záró témánkban arról, hogy Gornya Radgonán sajtótájékoztató keretében mutatták be a 64. alkalommal megrendezésre kerülő Ágra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár keretében lebonyolított termékminősítések eredményeit. Ezúttal a hús és húskészítmények, a tej és tejtermékek, valamint az alkoholmentes italok minősítéséről szóltak bővebben. Az elhangzottakat Horváth Dávid összegzi, a részletekért érdemes lesz tehát velünk tartani a mai terepjáróban, nem csak a záró témánkban, hanem mindhárom témánál, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk. 3-kor várja önöket a terepjáró.

örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: fenntarthatóan a könyvtárba a jutalomért. Nincs rossz minősítésű természetes fürdővíz Szlovéniában. Falunap hármas malomban. Vidnapi kerékpármaraton Dobronakon. Trash and Burn, veterán autók és motorok találkozója. A Bros története. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa idén első alkalommal ült össze. A 12 tagból 8-an voltak jelen. Az ülésen 5 mellette szavazattal elfogadták a 2026-os évi költségvetést. Napirenden volt a tavalyi zárszámadás megvitatása és elfogadása is. Továbbá elfogadták a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, az úgynevezett DIIP-t, és a különfélék alatt szóltak a halászléfőző verseny megszervezéséről. Fehér Ilona számol be az ülésről.
4: A lendvai magyar önkormányzat napirendjén szerepelt a 2025-ös évi zárszámadás, amit Nederka Erika könyvelő mutatott be. A tanácstagoknak hozzászólásuk nem volt. Horváth Tomi elnök elmondta, hogy az ellenőrző bizottság, amelynek elnöke az ülésen nem jelent meg, áttekintette a dokumentációt és kivetnivalót nem talált. A leltári bizottság is elvégezte munkáját. Leírások tavaly nem történtek, mondta az elnök. A tanács a zárszámadást egyhangulag fogadta el. Az ülés a 2026-os költségvetés megvitatásával és elfogadásával folytatódott. A bevételek megközelítik a 991 ezer eurót. A részleteket Horváth Tomi tanácselnök ismerteti.
5: A költségvetésnek valójában három nagyobb tétele van. Az egyik az az alapműködésre való összeg, amit a Nemzetiségi Hivatal határozata alapján a Lendva község kap, utána mi Lendva községgel kötünk szerződést. Ez a tétel 309 ezer euróra jön körülbelül, annyit terveztünk az idei évre. Ezen kívül van kettő nagy beruházási tételünk, az egyik a Muraba szlovén-magyar közös alapból elnyert 430 ezer eurós pályázat, ami a lendvai zeneiskolának a felújítására szánunk, és a gazdaságfejlesztési programból van 250 ezer eurónk, ami a Völgyi Falusi Tájháznak a továbbfejlesztésére szánunk. Így össze-vissza körülbelül a bevételi oldal 990 ezer euró, úgyhogy közel 1 millió eurós a költségvetésünk.
4: A költségvetés megvitatása során felmerült a kérdés, hogy a 250 ezer euró elegendő lesz-e a Völgyi Falusi Tájház befejezésére. Ha nem, akkor a lendvai magyar önkormányzat a Muraba pályázatán miért a lendvai zeneiskolának pályázott, nem pedig a saját projektjére?

0: örökségünk.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma Nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma örökségünk. És benne Almási László, vagyis az angol beteg.
2: Felfedező, ügynök, világjáró, katonatiszt a Luftwaffe-ban, autóversenyző, pilóta, cserkész, igazi kalandor. Mozgalmas életút, ami csak úgy kínálkozott a megfilmesítésre. Zsadányi és törökszentmiklósi Almási László életéről van szó. Talán emlékeznek még a 90-es évekből az Angol beteg című sok Oscart begyűjtő filmre. Nos, Almási volt a valódi angol beteg. Ismerjék meg az ő életét, ami ugyan nem egyezik a filmbeli történettel, de legalább olyan fordulatos és érdekes.
3: A 90-es évek közepén volt egy nagyon szép film, ami egy magyar népdallal kezdődött, amelyet Sebestyén Márta énekelt, és akkor már a magyar embernek feltűnt, hogy ez valami különlegesség lesz, ez valami érdekes lesz számunkra is, a magyarságról is szó kell majd legyen ebben a filmben talán, és szó is volt, mert ez az Angol beteg című film volt, és Almási László, gróf Almási László életéről szólt. Igaz, már most hozzá kell tennünk, hogy ez egy valóságtól igencsak elrugaszkodott film volt, úgy már, ahogy a regény is nem éppen felelt meg a valóságnak sokban, ami alapján készült a film, de mégis Almási Lászlót legkésőbb ilyenkor megismerte a világ, mint egy magyar utazót, kalandort, felfedezőt, és ő egy valós személy volt, akinek tényleg nagyon érdekes élete volt. Ő benne volt aztán a 20. században nyakig. Mindenféle ügynök, botrányok, felfedezések, kalandok fűződnek a nevéhez. Ugye végigcsinálta a háborúkat is, és bejárt jó pár országot, Afrikát, több kontinensen is ott volt, és egyébként nem messze tőlünk, tehát a Muravidéktől született, gyakorlatilag itt a szomszédban.
4: Így igaz, nem messze tőlünk született, 1895-ben látta meg a napvilágot Borostyánkő várában, németül Bernsteinnak nevezik a várat. Hát ez ma Dél-Burgenlandban található, a Volt-Vas megye déli részén. Édesapja Almási György, egy nagy Ázsia kutató személy volt, nagyapja Almási Ede, az pedig a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója volt. Úgyhogy volt kitől, mitől örökölni neki, ugye már a génekben is egy hajlamot a kutatások, a kalandok, a földrajz iránt. Fiatal éveit néhány esztendőt Grazban töltött, itt kezdte középiskolai tanulmányait, de 1911 és 14 között a London melletti Eastbourne-ben folytatta tanulmányait, ahol műszaki képzést kapott, és tökéletesen megtanult angolul. Hát ennek majd nagyon vehette a hasznát később majd ugye a különböző afrikai kutatásokban, kalandozásokban.
3: Kozmopolita egyén volt, mondhatjuk. Tehát eljutott ő később Afrikába is a nyugati magyar végekről úgymond, de először azért beszéljünk az ő világháború szerepéről is, mert hát nemzedékének egyikeként végig kellett, hogy csinálja ezeket a háborúkat, kezdjük az első világháborúval.
4: Hát így igaz, az első világháborúban pilota volt, ugye az orosz, majd később az olasz fronton. Hát több kockázatos felderítő úton is vett részt. A háború után megint egy ilyen kalandban részesült. Tudjuk, hogy az első világháború után az utolsó magyar királynak, negyedik Habsburg Károlynak le kellett mondani a trónról. És most két kísérletet próbált végbevinni, vissza akart kerülni a magyar trónra bizonyos katonai segítséggel. A kísérletben, vagy úgynevezett királypucsban Almási László is részt vett. Hát mind a kettő királypucs eredménytelen volt. De majd 1922-ben a Steyr cég megbizottja lett Almási, és különböző autók értékesítésével foglalkozott. 1926-ban Eszterházi Antal sógorával Alexandriába kerül a Nílus folyóhoz, és majd egész Kártumig eljutnak a szudáni fővárosig. Lényegében itt már a sivatagon is kellett utazgatniuk.
3: Itt akkor már megalapozza azért a sivatagi karrierjét, amivel később hírnevet szerez magának, tehát jó barátságot ápolt az autókkal, és még mielőtt a sivatagi kalandjaira térnénk, volt egy pár másik kalandja is, még itt Európában.
4: Szinte valamennyi kaland a Steyr autógyár színeiben zajlott le, különböző versenyeken részt tudott venni, diadalmaskodni is tudott. Így például 1928-ban egy Madrid-Kopenhága versenyen vett részt, és a kis kocsik kategóriában első volt. Majd 1929-ben egy kelet-szaharai rallyn vett részt, amelyen 700 kilométeres utat kellett megcsinálni három kísérőjével. Kalandos körülmények között Kairóban a repülőiskolát is létesített, és ezzel megteremtett az egyiptomi sportrepülés alapjait. Na, 1930-ban, ez még mind a két világháború között történik, egy tevés expedíciót indít Szudánból, Etiópiából, az akkori Abisziniából. Ugye fantasztikus kapcsolata is voltak, megismerkedik a Fahd királlyal, és majd később ezt kamatoztatni is tudja, amikor amikor majd a nagy afrikai kutatásokat végezi.
3: Micsoda megpróbáltatások lehettek ezek, manapság se könnyű Észak-Afrikába utazni, ugye a természet is föladja a leckét, meg akkor az ottani emberek sem viszonyulnak éppenséggel mindig barátságosan az európai látogatókhoz. Ő akkor itt volt, ugye azokkal, akik britek, franciák, más nagy európai nemzetek fiai is járták ilyenkor Afrikát, ilyenkor volt a gyarmatosítás, ilyenkor volt ennek a hőskora, és ilyenkor még Afrika volt az utolsó feltérképezetlen hely, illetve hát Afrika belseje főleg még tele volt fehér foltokkal, és például Telekihez hasonlóan, akiről majd szintén fogunk egyszer beszélni, egy másik nagy magyar Afrika kutató, Almási László is tett felfedezéseket.
4: A nagy felfedezéseket, hogyha megemlítjük, hogy 1932-ben társaival megtalálta az úgynevezett Zarzura oázis, homokdünéken keresztül értek oda, Egyiptomból indultak, és majd amikor a célukat megtalálták, akkor a helybeliek nem is akarták elhinni, hogy a homokdünéken keresztül oda lehetett jutni. Ezt csak akkor úgy hitték el, amikor meg észrevették, hogy a helybeliek az autókocsikon azt a sok homokot, és akkor nevezték el Almásit a homok atyának, arabul ő lett az Abu Ramla, így nevezték. Majd később expedíciót szervez a libiai sivatagban, majd itten egy nagyon érdekes dolgot talál, az úgynevezett képek völgyét, vagyis a Wadi Surat arabul, ez egy homokkőben lévő barlangrendszer, és itt ősi állat és emberi ábrázolásokat találnak, több tízezer éves ábrázolásokat. Ugye ez egy fantasztikus felfedezés volt, majd később ő volt az, aki felfedezte az uszok barlangját, így nevezték el, mert olyan növényeket, virágokat, állatokat talált a barlangon, rajzolva természetesen, amelyek már akkor régen nem léteztek, és ebből következtett, hogy itt valamikor, ezen a sivatagos területen valamikor bővízű folyók is lehettek, ugye oázisok, stb. 1934-35 között ő volt az, aki feltérképezte a Szahara közepén lévő nagy homoktengert. Hát ez nem akármi, ugye oda el is kellett jutni előtte.
3: Manapság a Szaharát úgy éljük meg, mint egy óriási homoktenger, ugye itt volt a nagy homoktenger, pedig hát nem teljesen így van, mert sokszor szikla sivatagról van szó, és itt vannak nagy hegyek is ebben a sivatagban, de tény, hogy óriási kiterjedésű és nehezen megközelíthető, viszont egyszer rég, nem is olyan nagyon-nagyon rég, ez egy nagyon is termékeny régió volt, hogy olyan kutatások is vannak, hogy amikor az Amazonasban kutatnak, akkor nyomokat találnak, illetve az afrikai Szaharában is, ami összeköti a kettőt, ugye pont az egyik legbujább növényzetű őserdőt az egyik legszárazabb résszel. Ez valamikor régen egy egységet alkotott, tudjuk, hogy Dél-Amerika és Afrika egy kontinens formáltak, ma is a térképeken látszik, hogy ők valaha egybe illettek, és egyébként is, amikor már külön volt a két kontinens, akkor pár tízezer évvel ezelőtt a Szaharának teljesen más volt az éghajlata, úgy, ahogy itt nálunk jégkorszak volt, ott volt egy sokkal termékenyebb időszak is, amikor ott voltak ugye nagy bővízű folyók, kialakulhatott nagyon sok állat és növényfajnak egy jó élettér, és hát az emberek is ott akkor teljesen más körülmények közt tudtak élni, mint manapság, amikor már borzasztóan nehéz. Na de Afrikáról volt tehát szó, ami Almási nevével nagyon összefonódott, és a második világháború is itt érte őt el, úgymond, és belekeveredett ő is azért ebbe, mint ahogy szinte minden európai nemzet fia és lánya bele kellett keveredjen sajnos ebbe a konfliktusba. Lássuk, hogy hogy történt ez Almási esetében.
4: A második világháború előtt egy mondatocska. Almási volt az első, aki tudósított arról is, hogy a Nílus egyik szigetén, nevezetesen a Wadi Halfa közelében egy magyar nevű berber törzs él. Na és most nagyon érdekes volt, hogy honnan származik a nevük. És állítólag kikutatták azt is, hogy a törökök által összefogdosott magyar hadifoglyokat telepítették valamikor oda, a katonákat, vagyis a katonáknak a leszármazottja éltek már ott, és a törzs úgy nevezte saját magát, hogy magyarabok, magyarab. Ami a második világháborút illeti, a német hadsereg, amely Afrikában harcolt, ugye az úgynevezett Afrika Korps, amelyet Erwin Rommel tábornok vezetett, az úgynevezett sivatagi róka egy nagyon jó felderítő tisztet használ volna. És persze most a válasz Almásira esett, aki kitűnően ismerte Észak-Afrikát, kitűnő kapcsolatokkal rendelkezett, tartalékos tisztként most oda küldik az Afrika Korpshoz. Sőt, még a Heinkel és a Junkers repülőgépekkel is megtanult pilotázni, úgyhogy nagy karriert futott be, hát be említettük, hogy ő már repülős volt az első világháborúban is. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett szalam művelet, ez annyit jelent, hogy két német hírszerzőt küldtek az angol vonalak mögé, Assuitba, hát ez nem akármilyen művelet volt, 5600 kilométeres hosszú utat kellett lényegben víz nélkül megtenni. De hát sajnos a Almási szempontjából az angolok megfejtették a németek által használt jeleket, és folyton a felderítés kiderítők nyomában, hátában voltak. Most az Almás úgy oldotta meg a problémát, hogy a elhagyott német és angol autókból kiszedték a benzint, az üzemanyagot, és homokot raktak belé. És akkor így törbe csalták az üldözőket valamilyen módon. Hát a végeredményben Erwin Rommel, a sereg, azt tudjuk, hogy Afrikában elvesztette a háborút, viszont Almási még kitüntetést is kapott a hadi cselekményeiért, és vaskereszttel tüntették ki, jutalmazták meg. Később majd Budapestre tér vissza a háború végén, és hogy tisztázzuk a szerepét, szóval nagyon sokat olvastam, hogy állítólag fasiszta beállítású volt, ezt meg lehet cáfolni azzal, hogy később, amikor a zsidó üldözések kezdődnek Budapesten, ugye 44-ben, erről beszéltünk egyik utolsó műsorunkban, akkor német egyenruhát vett fel, kitette a kitüntetését, és akkor néhány zsidót meg is tudott menteni ennek gyanánt, és a nyilasok sem zaklatták, amikor meglátták a német kitüntetéseit. Nem volt fasiszta irányzatú, semmiképpen sem.
3: Viszont felszokott vele kapcsolatban merülni egy másik állítás is, illetve egy másik feltételezés, miszerint homoszexuális volt. Már csak emiatt is nem nagyon stimmelhet az angol betegnek a története, ami arról szól, hogy egy romantikus kapcsolat alakul ki, egy szerelmi szál fűződik Almási karaktere és egy női főszereplő között, és egyébként Almási karaktere meg is hal az Angol beteg című filmben, Toszkánában, 45-ben talán, ha jól emlékszem, és hát ez sem igaz, mert 51-ig ért Almási a háború után. Még volt neki egy pár év, amiben hát megnehezítették az életét, erről majd beszélünk, hogy végül is mi történt ilyenkor, és hát írt is, szintén hát fasiszta propagandának minősítették egyesek azt a könyvet, amit Rommel seregénél Líbiában címmel jelentetett meg, viszont mindenféleképpen érdekes kordokumentum erről a kampányról, amit Rommel Afrikában vezetett eleinte nagy sikerrel, aztán amit végül is Montgomery tábornok hiúsított meg hosszú távon, úgy mint az egész német hadsereg előre nyomulását is meghiúsították aztán a szövetségesek. Nos, tehát akkor vissza Almásihoz, a világháború lassan véget ér, Almási viszont még mindig él az Angol beteg című film ellenére, mert az nem az igazságot fedi.
4: A háború után többször is letartóztatták, ugye népellenes bűncselekményekkel vádolták, már említettem, hogy hát ez nem igaz. Talán a kiinduló pont az a Rommel könyv volt, azt akarták híresztelni, hogy ha megírta ezt a könyvet, hogy akkor ez már fasiszta propaganda. Holott ő neki az esze ágába se volt, szerintem. A háborús bűnöket ő tagadta, végül felmentették, majd 1947-ben újra letartóztatják, és akkor majd Faruk király közben járására szabadítják ki. Majd akkor elhagyja Magyarországot, először Bécsbe, Trieste-be menekül, majd Kairóba került. Ugye hát a Kairót ő nagyon jól ismerte, mert Egyiptomban, Libiában tevékenykedett. Itt majd a sportlepülés oktatásával foglalkozik, sivatagi autókirándulásokat rendez, szóval ez biztosítja a megélhetését. 1951-ben Ausztriába jár, súlyosan megbetegedik, vérhastól, és egy salzburgi szanatóriumba kerül, és majd itt 1951-ben hal meg.
3: Elég korán halt meg azért, amikor még karrierje nem teljesedett teljesen ki, lett volna azért még neki lehetősége, de az ő emlékét minden esetre az Angol beteg című film, még hogyha nem teljesen reálisan is, de nagyon hát szépen őrzi, mert ez egy kritikailag is, közönség által is elismert film volt, ami nagyon nagy sikert aratott. Most talán kicsit visszakanyarodhatunk oda, hogy múltkor is beszéltünk már a Casablancáról és a Ben Hurról, aminek voltak magyar vonatkozásai. Hát majdnem olyan eredményes volt az Oscar díjak tekintetében is ez a film, mint az most említett két másik.
4: Említettük a két másik filmet, a Ben Hurt 11 Oscart kapott, és a magyar vonatkozásait az Angol beteg az 9 Oscar díjat kapott. Hát ez is egy fantasztikus eredmény.
3: A film által megismerhettünk egy nagyon szép magyar népdalt és Almási életét is, aki tehát nem messze tőlünk született itt a mai Burgenlandban.
4: Olyan könyvet írt és adott ki 1927-ben már, hogy autóval Szudánba, majd 1934-ben az ismeretlen Szahara jelent meg, akkor van egy olyan könyvcím, hogy a levegőben, a homokban, aztán van a surranó szárnyak, de hát a legismertebb könyve az 1943-ban jelent meg a Rommel selegével Libiában. Tudjuk, hogy volt azért egy néhány felfedezőnk, kalandorok, akikre nyilván büszkék lehetünk, ilyen volt Kőrösi Csoma Sándor. Már említettük, hogy ő alapozta meg a tibetológiát, egy olyan kiváló személy volt, aki poliglota volt, megtanult számos nyelvet, kiváló kapcsolatokkal rendelkezett Tibet környékén. Úgy nagyon fontos volt például Teleki Sámuel is, akit meg kell említeni. Mindenképpen ide kell sorolnunk Almásit is. Voltak felfedezőink, habár ha tudjuk a történelmet, hogy Magyarország sosem volt gyarmati hatalom, Magyarországnak gyarmatja nem volt. Hát ez érthető, ugye egy angoloknál, egy németeknél, egy franciáknál, akik gyarmatosító államok voltak, viszont nálunk magyaroknál sosem volt egy ilyen, úgy mondjam, hozzáállás. Nem az volt a vágyunk, hogy gyarmatosítsunk, talán az, hogy többet tanuljunk, valamit felfedezzünk, valamit adjunk a világnak.
1: Almási László nagy kanállal falta a kusza 20. századi életet. Végül elég fiatalon, 55 évesen halt meg Salzburgban. A mai napig osztrák földön van eltemetve. Ez a kalandos életutat bejárt, legendák övezte ember. Örökségünk, avagy mit adtak a magyarok a világnak? Most megismételtük a 2012. június 8-ai epizódot, amelyben az egyik leghíresebb magyar kalandorról meséltünk. Egy hét múlva pedig egy másik örökséget hozunk önöknek, vagyis kettőt is. Kandó Kálmán is a villamosítás, valamint Tihanyi Kálmán is a Színes TV magyar találmányait. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!
2: Örökségünk!
0: Avagy mit adtak a magyarok a világnak?

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenés est Vlado Kalemberrel, Aszre Börme Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: A Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik, majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóvál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizenhét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Muraszombatváros tanácsa tegnapi ülésén vita nélkül hozzájárult ahhoz, hogy a muraszombati kommunála vállalat 2026-ban akár 675 ezer eurós kölcsönt is vállaljon tárgyi eszközökbe és ingatlanokba történő beruházásokhoz. A tanácsosok 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadták el a határozatot. A hitel legfeljebb 10 évre vehető fel. Lehetővé tették továbbá a meglévő 800 ezer eurós likviditási hitel egy évre történő meghosszabbítását. Ahogy a kommunála kifejtette, az elhasználódott a tárgyi eszközök cseréjéhez és ingatlanokba történő beruházáshoz is szükség van a fenntartható, biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítására. A tanácsosok elfogadták a Stefana Kovácsa, a Kocljeva, a Cánkárjeva, a Kopitárjeva és a Prezsihova utcák közötti terület építési tervének módosításáit is, ahol egy több lakásos lakóház építését tervezik.

0: Robert Golob Agibányes Szvoboda elnöke benyújtotta aláírását a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazáshoz. A törvény célja, hogy megszüntesse az egyetlen védelmet, amely minden állampolgárt megillet, vagyis hogy az Alkotmánybíróság megvédje őt a kormányzó politikusok visszaéléseitől, mondta. Aláírását benyújtotta a helyi választásokról szóló törvényre vonatkozó népszavazás kiírására irányuló eljárás megindítására is, amely megszünteti a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogát a helyi választásokon. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról szóló népszavazás kezdeményezői bejelentették, hogy a szükséges 40 ezer hitelesített aláírásból eddig 21.238-at gyűjtöttek össze, és további 25 napjuk van az aláírások begyűjtésére. Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött, amely helyi idő szerint pénteken 16 órakor lépett életbe, közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel. Az egyességről egy amerikai tisztségviselő számolt be egy határbeszélgetés keretében. Elmondása szerint a megállapodást az Egyesült Államok és Katar közvetítésével dolgozták ki, a folyamatban pedig Irán is közreműködött. A tisztségviselő megerősítette, hogy bár a mai nap folyamán már zajlott tűzcsere a felek között, a fegyverszüneti megállapodást végül sikerült tető alá hozni, közölte a Reuters. A tűzszünet bejelentését megelőzően Dél-Libanonban még újabb füstoszlopok emelkedtek a magasba az izraeli légicsapások nyomán. Sport. Anyagiak hiányában idén nem rendezik meg a legrégebbi szlovén kerékpár versenyt, tudatta a Krányi nagy díj szervezője. Maribor és Celje között azonban ma zajlott a Tour of Slovenia körverseny harmadik szakasza, mint az első etapon, ma is az új-zélandi Lawrence Pitti ért célba az első helyen.
1: Időjárás.
0: A délután folyamán derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 34 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Baleset miatt pedig a Pletovária alagútban akadozik a forgalom Maribor felé.

A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa tegnap este megtartott ülésén elfogadta a 2026-os évi költségvetést.
1: Muraszombatváros tanácsa tegnapi ülésén vita nélkül hozzájárult ahhoz, hogy a muraszombati kommunálavállalat hitelt vegyen fel.
2: Samuel Zsbogár nagykövet szerint a nők, a béke és a biztonság programja Szlovénia egyik prioritása volt ENSZ biztonsági tanácsban.
1: Súlyog Tamás Magyarország elnöke aláírta az alaptörvény 16. módosításának kihirdetését, amely legfeljebb 8 évben korlátozza a miniszterelnök mandátumát.
2: Izrael és a Hezbollah tűzszüneti megállapodást kötött, amely helyi idő szerint pénteken 16 órakor lépett életbe.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa tegnap este megtartott ülésén elfogadta a 2026-os évi költségvetést. A bevételeket csaknem 991 ezer euróra tervezték, ebből 310 ezer euró a lendvai községi költségvetésen keresztül az állami támogatás az önkormányzat működésére és programjainak megvalósítására.
1: A lendvai magyar önkormányzat eredményesen pályázott a szlovén-magyar közös alapnál a lendvai zeneiskola felújítására. A beruházásra 430 ezer eurót nyertek el, 250 ezer eurót pedig a völgyifalusi tájház melléképületének felújítására terveztek be, amit a Muravidéki Magyar Gazdaságfejlesztési Alap biztosított számukra. A dokumentumot a 8 jelenlévő tag közül 5-en támogatták. Az ülésen elfogadták a völgyifalusi tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, amire a gazdaságfejlesztési alapból jóváhagyott 250 ezer euró lehívásához van szükség.
0: Muraszombatváros tanácsa tegnapi ülésén vita nélkül hozzájárult ahhoz, hogy a muraszombati kommunál vállalat 2026-ban akár 675 ezer eurós kölcsönt is vállaljon tárgyi eszközökbe és ingatlanokba történő beruházásokhoz. A tanácsosok 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadták el a határozatot. A hitelt legfeljebb 10 évre vehető fel.
1: Lehetővé tették továbbá a meglévő 800 ezer eurós likviditási hitel egy évre történő meghosszabbítását. Ahogy a kommunála kifejtette, az elhasználódott tárgyi eszközök cseréjéhez és ingatlanokba történő beruházáshoz is szükség van a fenntartható, biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítására. A tanácsosok elfogadták a Stefana Kovacsa, a Kocljava, a Cankárjava, Kopitárjava és Prezsihova utcák közötti terület építési tervének módosításait is, ahol egy több lakásos lakóház építését tervezik.
0: A függetlenség 35. évfordulóján a jövő héten országos ünnepséget tartanak. A szervezők az együttműködést és a nemzeti egység emlékezetét kívánják hangsúlyozni. Az ünnepségen két szónok lesz, Natasa Pirc-Muszár államfő és Janez Jánsa miniszterelnök, annak ellenére, hogy az elnöki hivatal erőfeszítéseket tett egy szónok megtartására.
1: Az államiság napjának országos ünnepségére szerdán kerül sor Ljubljanában, a köztársaság téren, amelynek forgatókönyvét Igor Pirkovics készítette, rendezője pedig Roman Koncsár. Az UKOM szerint a kulturális és művészeti program a hazát és népét ünnepli zenével, költészettel, tánccal és történetek meséjével. A színpadon különböző generációk legkiválóbb szlovén művészei lépnek fel, akik bemutatással összekapcsolják a történelmi emlékezetet a modern Szlovénia kreatív erejével. Különös figyelmet fordítanak a fiatal művészekre.
0: Robert Golob, a Gibanye Svoboda elnöke benyújtotta aláírását a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazáshoz. A törvény célja, hogy megszüntesse az egyetlen védelmet, amely minden állampolgárt megillet, vagyis hogy az Alkotmánybíróság megvédje őt a kormányzó politikusok visszaéléseitől, mondta.
1: Aláírását benyújtotta a helyi választásokról szóló törvényre vonatkozó népszavazás kiírására irányuló eljárás megindítására is, amely megszünteti a harmadik országbeli állampolgárok szavazati jogát a helyi választásokon. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról szóló népszavazás kezdeményezői bejelentették, hogy a szükséges 40 ezer hitelesített aláírásból eddig 21.238-at gyűjtöttek össze, és további 25 napjuk van az aláírások gyűjtésére.
0: Samuel Sbogár nagykövet az ENSZ biztonsági tanácsának a nők a béke és a biztonság programjáról szóló nyílt vitáján hangsúlyozta, hogy ez Szlovénia egyik prioritása volt a 2024-es és 2025-ös ENSZ biztonsági tanácsában betöltött mandátuma alatt, és felszólított a nők nagyobb mértékű bevonására a béke folyamatokba.
1: Biztosította, hogy Szlovénia határozottan támogatja a nők elleni erőszak kezelésére szolgáló elszámoltathatósági mechanizmusokat. A nemzeti felelősségvállalás elengedhetetlen a nők, a béke és a biztonság program hatékony végrehajtásához, mondta Sbogár, hozzátéve, hogy eddig 117 ilyen tervet fogadtak el világszerte. Szlovénia tavaly fogadta el harmadik nemzeti cselekvési tervét. Jogaikat megsértik, biztonságuk veszélyben van, és hangjukat még mindig túl gyakran kizárják a döntéshozatali folyamatból, mondta Sbogár nagykövet.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Sülyök Tamás Magyarország elnöke aláírta és elrendelte az alaptörvény 16. módosításának kihirdetését, amely legfeljebb 8 évben korlátozza a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét.
1: Bár az államfő szerint a világviszonylatban is egyedülállónak számító korlátozás nem feltétlenül indokolt egy parlamentális demokráciában, az országgyűlés 2026. június 15-én elfogadott ciában. Az országgyűlés 2026. június 15-én elfogadott döntése eljárási szempontból

0: viselő a Reuters hírügynökséggel. Az egyességről egy amerikai tisztségviselő számolt be egy határbeszélgetés keretében.
1: Elmondása szerint a megállapodást az Egyesült Államok és Katar közvetítésével dolgozták ki, a folyamatban pedig Irán is közreműködött. A tisztségviselő megerősítette, hogy bár a mai nap folyamán még zajlott tűzcsere a felek között, a fegyverszüneti megállapodást végül sikerült tető alá hozni, közölte a Reuters. A tűzszünet bejelentését megelőzően Dél-Libanonban még újabb füstoszlopok emelkedtek a magasba az izraeli légicsapások nyomán.
2: Sport.
0: Nem hivatalos információ szerint nem hosszabbítják meg a június végén lejáró szerződését Bozsik József edzőnek. A hírt azonban a NAFTA foci csapat sajtóképviselője nem erősítette meg. A szlovén első labdarúgó osztályba felkerült NAFTA június 22-én kezdi meg a felkészülést, és kisorsolták az új idény párosait is. Július 18-án hazai pályán a Koper ellen játssza a NAFTA az első fordulót, míg a harmadik fordulóban augusztus 1-én Lendván szerepel a Mura. Az ötödik fordulóban a Celjel jön Lendvára, majd a hetedik fordulóban a Maribort fogadja a NAFTA. Visszatér a Ljudski Vörd stadionba Zlatko Záhovics, a Maribor foci klub egykori játékosa. Záhovics sportigazgatóként írt alá szerződést 2028. júniusáig. Az 55 éves szakemberre kemény munka vár. A 16-szoros bajnok Maribor az 5. helyen fejezte be az idényt a bajnokságban, és távol maradt az európai mérkőzésektől. Anyagiak hiányában idén nem rendezik meg a legrégebbi szlovén kerékpár versenyt, tudatta a Krányi nagydíj szervezője. Maribor és Celje között azonban ma zajlott a Tour of Slovenia körverseny harmadik szakasza. Mint az első etapon, ma is az új-zélandi Lorenz Pitti ért célba az első helyen. A svájci körversenyen is a harmadik etapot rendezték ma. A sprint után a kolumbiai Jonathan Narváez érte el a legjobb időt, Tadej Pogácsár továbbra is tartja az első helyet az összetettben.
1: Időjárás. Este egyre több felé felszakadozik a felhőzet, éjszaka túlnyomóan derült idő várható. Holnap is derült, meleg időre van kilátás. Késő délután és este északon helyi zivatarok alakulhatnak ki. Reggel 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt takadozik a Steyr stráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, továbbá Celjevszhod és Szlovenske Konyice között Maribor felé. Baleset miatt takadozik a Dolenszkói pálya forgalma a Dul pihenő helyen Novomesto irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: Fölényes győzelmek, meglepetések.

0: agyvezérek, aztán kapus bravúrok, mögöttünk a labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulója, tegnap ugye a második kör csatái kezdődtek. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, indul a VB Aréna, a stúdiónkban Németh Imre és Hermán István edzők. Talán nem kellene mondanom, de én mégis megteszem, nagyon örülök, hogy elvállalták a közreműködést.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszi!
0: Németország, Franciaország, Argentina, Anglia, itt beszélgettünk a stúdióbeszélgetés előtt, ugye a három pont mellett meggyőző gólgazdag előadással rajtolt, aztán az is szóba került, hogy az EB címvédő Spanyolország, de Brazília vagy portugálokat említhetném, nem mutattak annyira meggyőző játékok, de ahogy lenni szokott ilyen nagy versenyeken, ugye az első pofon hatékony tud lenni, ha egyáltalán pofonról tudunk beszélni, ugyanis arra is rávilágítottunk, hogy az idei világbajnokságnak milyen körülményei vannak. Tehát meg kell néznünk ugye a magassági szintet, a távolságokat. Tehát itt bizonyos aspektusokról kéne beszélni, ami befolyásolja nem csak a játékot, sok minden más. Németh Imre.
2: Hát nagyon sok minden más befolyásolja, amit említettél. Itt azt hiszem az orvosi stáboknak és az edzőknek van óriási kihívás. Hát itt van az időáltalódás, amit említettél, a magasság, az utazások, a hőmérséklet. Tehát ezek mind olyan tényezők, amire nem lehet előre felkészülni. Csak azok a csapatok tudnak, akiknek ebben ugye van tapasztalatuk. Na most még nehezíti a dolgot az, hogy az élcsapatoknak a játékosai pár nappal ezelőtt hagytak abba a bajnokságokat, komoly nemzetközi kupába szerepeltek döntőket, és ezeket a játékosokat most ez egy edzéselméleti kérdés, hogy milyen módszerekkel, milyen eljárásokkal tudják a szakemberek újra formába hozni. Mennyi a pihenő? Nyilván, hogy egy ilyen kupas, egy európai bajnokságok kupasozat után meg kell adni a játékosnak a pihenőt, legyen egy kis rehab, de utána valamilyen szinten rövid idő alatt formába kell hozni. Ezek azért mind olyan nagy kihívások, ami rendkívüli képzettséget igényel, rendkívüli, én úgy gondolom, hogy a mérhető eredményeken túl, amiket lemérnek egy embernél, az empirikus ismereteknek is nagyon nagy szerepe van ebben, és aki ebből jól jön ki, azt hiszem, hogy azok a csapatok lesznek a tehetségen, a tudáson kívül eredményesek. Azért én az első fordulókat nem tudom be tudni adnak, hogy most ki jó csapat, ki nem jó csapat. Itt egy 40 napig tartó versenyidőszakról van szó, speciális körülmények között. A 40. napon, meg a 32. napon kell megfelelni szerintem rendesen, odáig valamilyen szint valahogyan el kell jutni.
0: De mégis az első forduló azért bizonyos dolgokra rámutatott, Hermán István.
3: Hát messze menő következtetéseket nem lehet levonni az első fordulóból. Van olyan nagy csapat, aminek nem annyira sikerült az eredményt elérni, amit terveztek, van, akinek simán.
0: Kit emelne itt ki?
3: Hát elsősorban brazilokat emelem ki. A braziloknak a játéka számára meglepetés, főleg, amit az első fél évben produkáltak. A Marokkó lefociszta őket a pályáról, aztán mennék tovább a spanyolokhoz. A spanyoloknál azt látom, amit az Imre is mondott, hogy még az aklimatizációs időszakban vannak, a játékukat játszottak, csak nem olyan sebességen, ahogyan megszoktuk tőlük, ezért a védekezést megkönnyítették ezzel meg. Amikor odaértek helyzetbe, akkor nem volt olyan koncentráció, amely alapján gólt tudtak volna szerezni. Hát ez egy nagyon boldog nap volt a zöldfogi szigeteknek, beértek magukat a foci történelem könyvébe.
0: Így van.
3: A franciákról, argentinokról, azokról annyit tudok elmondani, hogy ők hozták azt az eredményt, amit vártuk tőlük. Kiemelném a francia meccset, ahol az első féldőben a Szenegál az megfelelő partner volt a franciáknak, a második féldőben viszont kijöttek azok az afrikai csapatokra jellemző taktikai fegyelmezetlenségek, hogy nem tudták a mérkőzés teljes időszakát végig koncentráltan végigvégezni, és a franciáknak az a remek egyéniségekből álló csapat az, azonnal könnyen kiasztálta azokat a helyzeteket, lehetőséget, amiket az ellenfélnek a védelme adott nekik.
0: Imre, kivel folytatjuk? Ugyanez
2: a véleményem, még annyival, hogy amiről itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy azért ezek az afrikai csapatok nagyon magas értéket képviselnek. Ha megnézzük a játékosok értékét egyenként, akkor ezek nem véletlenül vannak ott a világbajnokságon. Na most azzal együtt, hogy afrikaiak, komoly edzőik vannak, komoly szakmai stábok vannak ezek mögött, a csapatok mögött, és még azt is elmondhatom, hogy talán ezeknek a csapatoknak a motivációja egy kicsit rendkívülibb, mint egy európai, vagy akár egy, hát de dél-amerikaiakat nem ismerem, de egy európai embernél biztos, hogy a motivációjuk még magasabb szintű, és talán ők nem számolnak annyira, mint mondjuk egy spanyol, francia, akár német, vagy bárki, aki odaérhet, úgy érzi, hogy odaérhet a legjobb nyolcba, és próbálja beosztani az erőforrásokat. Ők úgy gondolom egy kicsit ezzel nem számolnak, inkább minden mérkőzésen próbálják azt hozni, amit tudnak.
0: Még említhetjük akár Kongó-Portugálok elleni pontszerzését is, ugye?
3: A Kongónak a játékát bizonyos feladták a leckét a portugáloknak. Ugyanazt tudom mondani, mint amit mondottam a spanyol meccsről, a portugálok is lassan, amit tudnak, azt lassan játszották. Lassan játszottak, és tőlük szokatlanul, ha bár őnek a védekezésekkel, az ívelt labdákkal mindig problémái voltak, ha most visszagondolunk a magyar válogatott elleni világbajnoki selejtezőket is, ott is kaptak beívelt labdába gólt. Egy ilyen kielezett helyzetben, amikor egy góla vezetsz, akkor nem engedhető meg az, hogy védekezésben egy játékos olyan tisztán feljeljen az is felesül, mint ahogy azt a portugál védelemnél megtette, ahol több 10 millió eurós játékosok játszanak.
0: Itt a stúdióba bejövetel előtt beszélgettünk játékrendszerről, átállásokról, mély védekezésekről. Imre említette, hogy ez a modern futball most már más, mint ezelőtt 20 éve volt.
2: Hát teljesen más, tehát nem csak a világ fejlődik, a futball is fejlődik, meg a mindenféle labdajáték, minden sportág fejlődik. Most ez megítélés kérdés, hogy ez jó irány, vagy rossz irány. Én valószínűleg tartom, hogy ez a biztos védekezés, hogy a kis csapatok, úgynevezett kis csapatok, a VB-n nincsen kis csapat, ezek a csapatok, amit tudnak, azt maximálisan igyekeznek kihozni. És ebben az első pont, az egyes pont minden csapatnak a biztonságos védekezés. Utána sokkal kevesebb hangsúlyt tudnak ezek a csapatok a védekezésből a támadásba való átmenetre fektetni, vagy visszafele és a támadásból a védekezésbe. Tehát most a Pisti említette a franciákat, ott is mi történt? Nem tudtak, az afrikai csapat nem tört kellőképpen visszaváltani támadásból védekezésre. Olyan 2 métert hibáztak el. Ugye régebben azt mondtuk, azt tanították az egyetemen is, hogy a védekezéshez, egy felálláshoz elég 5-7 másodperc. Ez a megváltozott, most ez marha sok. A 7 másodperc, meg az 5 másodperc is. Itt 2 lépésre.
3: 1-2 másodpercet, maximum 3-at vissza kell zárni. Mert olyan minőségű játékosok vannak, ezeknél a top válogatottaknál azonnal. És még a másik, hogy olyan középpályások van, akik pontos kivitelezéssel, olyan sebességgel is odalövik a labdát, ahol pontosan kell.
0: Itt láthattuk éppen a franciáknál,
2: így van,
0: ugye?
2: Így van.
3: Abban a ritmus. A felismerés például a Mbappé első gólján, az a felismerés, hogy ott a szenegáli védelem rosszul áll, és abban a pillanatban úgy indult be a Mbappé, a középpályás úgy ütötte oda a labdát, vagy a Barkolánál is, ott, igen, is, hogy a visszazárás nem olyan volt, ma az átmenet labdabirtoklásból védekezésbe, ott is azonnal érkezett a passz, azonnal, és vagy megvan bennük a reakció és a gyorsasági sebesség, igen, és már is ott volt az a 3 méter forra, amit már nem tudnak kompenzálni.
0: Az első forduló tehát mögöttünk, melyik mérkőzés volt önök számára a top?
2: Angol-horvát, azt hiszem ember.
3: De egyet értünk, az angol-horvát.
2: Itt kérdés az számomra, hogy ezt a tempót, amit ez a két csapat diktált az első mérkőzésen, mondjuk tudják ezt a tempót a negyedik meccsen is hozni, vagy az ötödik meccsen, ha odáig kerülnek. Ez egy nagy kérdés. Mondja a szlovén Rádi Vide.
0: Rádi Video, ja.
3: Szerencsés helyzetben voltak a semleges nézők, abban ennek én nagyon kedvelem a horvát futballt. Igen. Több játékosom is van, aki Horvátországból jár hozzánk az akadémiára. Ezért szimpatikus is nekem is az a futball, amit ők képviselnek, az a bátor. Akár kell játszanak, a bátor futballt játszanak. Most is kijöttek, 2-2 volt, magas játékot próbáltak. Hát ez jött ki belőle. Így legalább az edzős le tudta mérni, hogy ilyen csapat ellen, ez a ilyen minőségű csapat ellen mire képes az ő csapata. És most ezt megtudhatták, mert én szerintem a csoportból tovább fognak jutni.
0: Érdekes volt például a HRT egyik szakkommentátora a felállást ugye elemezgette. Igen. Dalic felállásával nagyon el voltak foglalva.
2: Hát valamiért három védős rendszerre kezdett. Szerintem mindenkit meglepett, aki mondjuk nem naponta figyeli a horvát válogatottat, hanem a világversenyeken nézi, vagy európai versenyeken. Ők mindig négy védővel játszottak. Valamilyen szakmai döntés miatt ugye három védővel jöttek. Az látszott, hogy utána ugye cseréltek, átálltak négy védőre. Én szerintem, ez személyes meglátásom, nem kezd elfogadni. A négy védős rendszerben, amikor úgy álltak föl, jobban játszottak, és egy szerencsétlenség előzte meg azt, hogy mondjuk megkapták a negyedik gólt, de a negyedik gól előtt lehetőségük volt egyenlíteni két alkalommal is.
0: Igen.
2: Tehát én is egyetértek azzal, amit itt a Pisti mondott, hogy felvállalják a nyílt futballt, tehát az az én félelmem, ha netalán megérjük azt, amikor majd a Muravidéki ligába is föláll egy Csente Dobronok meccs, és senki nem hajt, tehát nem akar gólt rúgni, hanem hátra passzolgat, meg hazadja a kapusnak, meg kezdjük bal oldalon, kezdjük jobb oldalon, attól a pillanattól kezdve ezek az alsóbb osztályú futballmérkőzések nézhetetlenek lesznek. De hát remélem idáig nem jut el ez a dolog, hanem az csak azon a szinten lesz, ahol a mi meccseket mi nézegetünk, mert akkor elveszük a futballnak a sava borsát, ami itt helyileg van. De a horvát válogatott ebbe a szellembe futballozik. Tehát kaptak egy gólt 1-0-nál, ilyenkor más csapat szerintem bássa magát a 16-oshoz, amire állunk, arra nyilazzuk. Nem, ők próbáltak továbbra is játszani, és azt mondom, hogy azt a két gólt, amit rúgtak, én addig a VB legszebb góljai közül hozom, azért, mert ezek nem előre mérnöki munkával, futballmérnökök által kirajzolt gólok voltak, hanem a játékosoknak az egyéni képessége. És ugye én ezt is hiányolom az egész világbajnokságról, nem látok kapáslövést, nem látok csált, most mondhatnánk a hidegkuti csált, nem látom. Tehát sok minden, amik a világ futballjában eddig meghatározók voltak, ezek a technikai, taktikai elemek. Ezeket nem látom, helyette látunk ilyen biztonságos passz, fölpassz, visszapassz. Na most nyilván, amit a francia meccsen, meg itt még mondhatnék meccset, ahol ezek az afrikaiak is, vagy más kisebb, gyengébb kvalifikáció játékosok elhibáznak, két lépést, gólt kapnak.
3: Így van.
0: Említette Imre ugye a két horvát gólt, hát itt meg kell mindenképpen említeni ugye Baturina és Musza nevét. Az egyik érdekes módon ugye Baturina mindkét fiatal játékos. Igen. Mindkettő nagyon fiatal játékos. Baturina a Como játékos, Musza pedig az MLS-ben érdekes, ott játszik. Úgyhogy...
2: Hát a Baturinát láttam Udinében, a Como színeiben most Húsvét hétfőn. Két vagy három megmozdulása volt, de nagyon jó futballista, és amit még egyszer is én kiemelek, hogy egy ilyen fiatal játékos nem nézegetett, hogy leadom, meg alibi passz csinálok, hanem jött, odarúgta, ahova kell. Tehát ez egy nagy önbizalom, meg való lesz szerintem gyerekkorából hozza az ember magával, hogy meg tudom csinálni, mert ott nincs erre idő, hogy ezt gondolkodom, ez a készség szintjén jelenik meg
3: ezekben
2: a pillanatokban.
3: Igen, és az olasz futballnak a zárt védekezésén, ott ilyen pici rések vannak, ott ez már önálló egy sztereotípa kiakadt, hogy azonnal ezt ki kell használni, azonnal ott meg kell csinálni a kapralövést, aztán a kivitelezés hogy sikerül, hát most nagyon remekül sikerült.
0: Közben nézem itt az órát, de van még bőven időnk, mondják a rendező szobába, úgyhogy beszélgethetünk. Melyik meccset említenénk még meg olyan szempontból, tehát abból az aspektusból, amelyekről most itt beszélgettünk.
3: Hát én megemlíteném még, egy éjszakai mérkőzés volt, mert az ember minden meccsre, ugye szurkoló, meg szakember, meg edző, meg akárki, anyuka.
0: A fotelból
3: nézi a meccset, néha ugye fél háromkor, amikor jön az ivószünet, igen, ugye mindenki örömére, ez szakad az eső, és jön az ivószünet, hogy legyen reklám, zárójel bezárva, és ugye elbulint közben nézi, na most én szerencsé volt, végig elkezdtem nézni a Szenegál, nem Szenegál, hanem Elefánt csontpart, Ekvádor mérkőzést. Na, az Ekvádor 24 óta nem kapott ki.
0: Igen.
3: A Szenegál megverte, a Elefánt csontpart, megverte a felkészülésbe a franciákat.
1: Igen.
3: Ugye előtte én is nézegetem a live score-t, nézegetem milyen, igen, értéke van a csapatoknak. Hát jelentős értéket képvisel az Elefánt csontpartai csapat is. És ez egy, igaz, hogy 1-0-ás mérkőzés volt, de nagyon-nagyon tetszett. Ott is ez a nyílcsisak, gyors játék, mindenki a támadás, a csatárok, ha átmerve, azonnal támadták a területet, minőségi futások, lőtték be nekik a labdákat. Egy nagyon élvezhető mérkőzés volt, ugye ott nem bulintottam el. És ugye akkor legvégén egy szerencsés szituációban meg is szerezte a vezetést az Elefántcsontpart, és meg is nyerte ezzel a mérkőzést egy nagyon jó Ekvádor ellen. És az Ekvádornak is esélye van szerintem arra, hogy a 16-ig elmenjen, ott utána majd mi történik, az majd kiderül.
0: Beszélgettünk a úgymond a nagyokról, nem részleteztük viszont az argentin mérkőzést, nem említettük meg.
3: Mi magyar emberek 1978-ból emlékszünk az argentinokra. Most, hát akkor még én 11 évesen, fél 3-1-kor kezdődött éjszaka mérkőzés, és ugye 3-1-kor sírtam, nagynénémmel néztem, még sírtam, ahogy elbántak velünk akkor a egyéb körülmények, és azóta én nekem az argentinok nem a kedvenceim, elismerem a tudásukat, elismerem.
0: Futballkultúrájukat.
3: Igen, a futballkultúrájukat elismerem. Azt is, hogy nagyon-nagyon magas színvonalat képviselnek. Messziről szólt ez a mérkőzés. De megjegyzem, azért a bírók lehajoltak előttem, mert annál a szituációnál én végetérésem szerint most vessenek rám követ a Messi rajongók, szerintem ott ki kellett volna állítani.
0: Imre, egyezünk hát, ezzel?
2: Mindenben nem. Már azért Magyarországon nagyon sok argentin szurkoló van. Látok én kisgyerekek át argentin mezbe, de elmondom nektek, hogy amikor én is, tehát valaki mindig volt gyerek, úgy a Gráci tévén tudtuk nézni a mérkőzéseket, amik ilyen kiemelt meccsek voltak, azért én is egy kicsit mindig Argentina felá, hogy nézegettem az argentinokat, de van egy ilyen sztorim is, hogy Herr Kreitlen, nyugat-német játékvezető, amikor kiállította az argentin Rattan nevű futballistát az angliai világbajnokságon, hát kisgyerek volt, akkor meg mi majdnem sírtunk, hogy ezt miért állították ki, tehát a futball az ilyen különböző élményekkel övünk, attól függetlenül Argentina biztos, hogy ott én azt megmerem kockáztatni, ha valami karambol nem éri őket, ők azért ott lesznek a 8 körül. Most az, hogy a Messit ki kellett volna állítani, amikor VAR van, meg ilyen technológia van, az nem kérdés. Én nálom, tehát ez körülbelül úgy volt velem, mint amikor Budapesten kiállították a harmadik percbe,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, az volt egy párharc, fölrántotta magát aztán. Ő már, mikor már rúgott, már akkor tudta gond lesz, mert megyből kezét fölemelte, de
2: hát az a 40 éves, az a 40 évnek szól, meg a futball beletöltött 21
3: éve. Igen, korszakos személyiség, igen, az elmúlt 15 év, 20 évnek korszakos személyisége.
2: El annak szól,
3: labdarúgásban.
2: Ugye erre szoktam azt mondani, hogy mik elküldik az edzőt, most egy párhuzamot hozok, akkor kiküld el kit.
0: Igen.
2: Tehát az a Kovács 4 Géza küldi el az edzőt, akinek fogalma nincs a futballhoz, vagy most itt a Messi esetében kiállítja ki a Messit. Tehát most, hogy érezzük, hogy párhuzamba állítom a két dolgot,
3: igen,
2: hogy én szoktam rögni, hogy te Géz, na mindegy, most ugye ugyanazt mondhatja a Messi is, hogy akkor mondják neki, hogy te hát téged ki kell volna, meg mondja, de engem ki az, aki engem kiállít?
3: Tehát azért azt jegyezzük meg, hogy nagyon jó zongora cipelői vannak,
2: jó.
3: Tehát azért McAllister, De Paul, akkor ez a Juan Álvarez, akit most egy Barcelona legfrissebb hírek szerint elorozta a Real Madrid elől, és leigazolta, akkor ott van ugye a Lautaro Martinez,
2: igen,
3: Hardvicsorban, ott a Mendy és a többiek, ezek mind rutinos nagyon játékosok. Nagyon nagy focisták. Úgyhogy a végső győzelem is esélyesek. Az, hogy ki ér oda, azt előre a Jóisten se tudja megmondani.
0: Nem.
3: Az maximum arról tudunk beszélni, hogy ha reálisan nézzük, hogy a nyolcig, a nyolcba várhatjuk azokat a top csapatokat, illetve, mint mindig, Imre, remélem ebbe egyetértesz, még mindig egy-két sötétlő van. Én várok oda egy afrikait is, ebbe bele lehet a Marokkó is, a Maghreb térségből, nagyon jó, vagy akár a Szenegál, vagy az Elefántcsontpart. Ázsiai csapatot nem látok bennük annyit. Nagyon-nagyon fizikailag fel vannak készítve, főleg a távol-keletiek, tehát itt Dél-Koreáról is, Japánról beszélek. A Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia.
2: Nem ez a szint.
3: Nem ez a szint.
2: Ugye nagyon érdekes lesz az, hogy az Egyesült Államok csapatáról, USA-ról eddig nem beszéltünk.
3: Így van.
2: Én... meg Kanadáról se beszéltünk
0: eddig. Most beszélünk.
3: Meg a Mexikó. Akkor a három házigazda.
0: Na. Most beszélünk, ugyanis ugye a B és az A csoportban a második körmérkőzései voltak. Hát Kanada játékosai első világbajnoki győzelmüket ünnepelték Vancouverbe, ugye? A B csoport második fordulójában fölényes győzelmet.
3: Igen.
0: Szereztek, 6-0-ra verték Katárt. Ez a Kanada, úgy mondom. Jó, Katárról nem az a szint.
2: Nem az a szint, de itt van egy olyan tapasztalat, amiben ők minden csapatta szembe előnyben vannak, meglátásom szerint. A felkészülés, otthon vannak, az a klíma, azok az utazások, azok a stadionok, amik itt most rendkívüli szereppel bírnak.
0: Na erről, ezekről a tényezőkről beszéltünk a műsor elején,
3: igen,
0: ugye?
3: Igen. Nem is beszélve, ha az Egyesült Államokat nézzük, nagyon az orvosi stáb, a sportélettan, hogy ott vannak azok a top ligák, most amerikai foci, jégkorong, kosárlabda, 90 meccset lejátszanak. Olyan magas szintű az orvosi háttér, és ezt ugyanúgy átütették a labdarúgásba. És ebbe ez látszik is a felkészülésben, olyan sebességgel játszottak a Paragvaj ellen is, hogy simán rúgtak nekik egy négyest. És esélye nem volt a Paragvajnak, pedig a Paragvaj az a dél-amerikai csoportban a 25. helyen végzett, úgyhogy azok is egy nemzetközi szinthez elfogadható játékerőt képviselnek.
0: Tehát tegnap ugye Kanada legyőzte Katárt, aztán volt a B csoportban egy Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzés.
3: Bosznia-Hercegovina. Ő megöli a semleges nézőnek a focit. Ugyanazt csináltak Kanadával is, ugyanazt csináltak most is. A Murat Yakin az szerencsésen jut bele a csapatba.
2: Ennyi.
3: A Cseri hozzátették azt a plusz, és rúgtak négy gólt. Én szerintem bosnyáknak kiesési problémáik lesznek.
2: Hát a bosnyákok ugye érdekes körülmények kerültek tovább, ugye vezettek Bécsbe 1-0-ra, utána azt kiegyenlítették az osztrákok, tehát egy 1-1-el, egy nagyon taktikus osztrák csapat jutott be velük szembe. Bekerültek, nem írnám le őket, tegnap azt hiszem, hogy nem volt nagyon sok közük, de hát ha nézzük az első félidő, az volt a nézhetetlen kategória.
3: Az, igen.
2: Már az a svájci csapat se képvisel innálom különösebb erőt. Tehát nem. Ez már vége, ez nem az a svájci csapat, ami 5 évvel ezelőtt futballozott. A szakmai stáb se ugyanaz, gondolom. Tehát azért az látszik a fölálláson, látszik az edzők hozzáálláson, sok mindenen. Tehát ez nem az. De hát ettől függetlenül a svájciak biztos, hogy tovább jutnak a csoportból, ezt biztosra veszem.
0: De a svájciakat említve érdekes volt a szakmai stáb, illetve a szövetségi edző cseréje, ugye? Itt lényege van a rezervisták. Jöttek?
3: Igen.
2: Frissek voltak.
0: Igen.
3: Itt egy csapatnak, amikor június 11-től július 19-ig kell a topon teljesíteni, itt már nem izébe kell gondolkodni, nem kezdőcsapatban, meg egy-két cserébe, itt teljes rotációba kell gondolkodni, mert akkor tudja a csapatát toppon szerepeltetni, hogyha valamennyi játékosnak megadja azt az időt, hogy a többi mellette meg tudjon regenerálódni.
2: Ugye itt nagyon nagy kívás az edzőstábok, a csapatok számára az a tény, hogy május végén Európában kupadöntőket játszasz, kérdezett bajnokságokba mérsz oda, kell adni egy szünetet, mert az ember nem gép, utána igen. Viszont 30 nap alatt gyakorlatilag föl kell futtatni újra a formát.
3: Most megnézzük a bajnokligája döntőjét. Arsenal játszott a Paris Saint-Germain-nel. Most ha megnézzük azokat a játékosokat, akik azon a mérkőzésen játszottak, és most a válogatottban hogy szerepelnek, hát nincsenek még toppon. Tehát őnekik még kell az a pihenőidő, hogy újra a szervezet regeneráció után azon a szinten tudjanak játszani, mint ahogy ott azonnak a mérkőzésen játszottak.
0: A B csoport második körét tehát foszlányokba kiveséztük, aztán az A csoportba is ugye megvolt a második forduló. Mexikó vezet?
3: Igen.
0: Igen. Hát most is... Na, ezt akartam még megemlíteni, hogy mennyire különböznek a stadionban ugye ezek a hangulatok. Lehet látni, hogy hol melyik csapatnak a szurkolói, kik tudják kiváltani a drága jegyeket, kik érzik a futballt, vagy csak eljöttek megmutatni
3: a
0: magukat. Igen, kik. Na, itt olyan remek hangulat volt ezen a mérkőzésen, ezeket hiányolom. Jó, 1-0-ra legyőzték Dél-Koreát. Oké, vezetik a csoportot, ugye?
3: Meg is nyerték a csoportot.
0: Meg is nyerték már, igen, meg is nyerték. Itt nézem, 6, persze, 6 ponttal. Dél-Koreát említette István. Hogy úgy, de ott van a 3 pont a nevük
3: mellé. Igen, ott a Dél-Korea, mert a 3 pont. Igen. Hát ez inkább azt mondom, hogy a Csehországnak a gyengesége. Mert azon a mérkőzésen, azon a cseheknek igazából nyerési esélyük volt, és a csehek most már 2 mérkőzésre szórakoztak. Ugyanúgy a Dél-Afrika elleni mérkőzést is. Ez nekem meglepetés. Ha már visszatérve a helyi sajátosságra, ugye Mexikóban hatványozottan jelentkezik az időjárás, a klíma és még igen. A tengerszint feletti magasság. Ugye Mexikóváros 2600 méter magasan van, azért oda egy európai embernek aklimatizálni nem olyan egyszerű dolog.
2: Hát én a csehekre még egy gondolattal visszatérek és egyetértek veled. Tompán játszanak, tompán futballoztak, és mindig a végén hiányzott a koncentráció. Ez betudható adnak, amit élettani dolog, nem tudtak szerintem megfelelőképpen alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, amiket elmondtál. Sajnos, ez hát nem sajnos, ott kell futballozni, ahova oda
3: igen,
2: visznek.
3: És akkor utolsó meccsen, hogy a házigazdával játszanak. Most van egy pontjuk. Házigazdának gyakorlatilag
2: mindegy.
3: Hát szerezhet, nyerhetnek. Ha a Mexikó rotálni fog, mert szerintem rotálni fog, akkor nyerhetnek. Ha nem, akkor is még függ attól, hogy a Dél-Korea mit játszik Dél-Afrikában. Az egy kiki mérkőzés lesz, mert a Dél-Afrika is, ha nyer, 4 ponttal csoport másodiként bemehet. Meg akár harmadiként is.
2: Csak hát ezekben az országokban, mint Mexikó, most megveszik a jegyet, kimennek, hangulat van, szenvedély van, ott nem lehet ilyet, hogy valaki nem 100%-os erőbedobásra játszik.
0: Tehát az A csoportban, az utolsó fordulóban mindenképpen megállapíthatjuk, hogy sok munka vár a
3: 3 csapatra.
0: Igen, Csehországra, Dél-Afrikára. Igen,
3: meg a Dél-Koreára.
0: Dél-Koreára is, igen. Hogyha ugye be akar jutni a 32 csapat közé, és ez a cél mindenképpen. Mindkét mérkőzés egyébként jövő csütörtökön 15 órakor kezdődik. Elmondtunk mindent az A és a B csoportról, vagy valami kimaradt? Itt ennyi szám, ennyi gól.
3: Minden rendben van szerintem.
0: Minden. Amit talán vissza kell hoznunk és megemlíteni, ugyanis beszélgettünk a csoport mérkőzésekről, és nagyjából ugye a sötét lovakat is megemlítettük, az esélyesebb csapatokat, a nagyokat, egyéneket. Itt viszont kihagytuk talán az Egyesült Államok kivételével a D csoportban szereplő Törökországot.
3: Hát igen. Hát a Törökország nekem nagy meglepetés volt.
0: Igen?
3: És ez a negatív meglepetés. Hát az, ott nem valamit elrontottak azok, vagy vagy én nem tudom, hogy rossz taktikát választottak, de nagyon halvány teljesítményt nyújtottak. Az Ausztrál csapat lefociszta őket a pályáról. Én meg gondolom, egyetértesz ebbe.
2: Érthetetlen volt, mert a török klubfutball is ennél sokkal jobb.
3: Sokkal jobb. Sokkal
2: és
3: jobb.
2: Hiányzott
3: az a török
2: mentalitás.
3: Igen, az a szenvedély hiányzott belőle.
2: Hát úgy bedobás, szöglet. Tehát ilyen hazai, mint mi, hát akkor szöglet jó van.
3: Nagyon langyos futball volt a török mentalitáshoz képest, hogy szoktak játszani. Hát most milyen, ha megnézzünk egy Galatasaray meccset, vagy egy Fenerbahce meccset,
0: ja,
3: vagy egy Besiktas meccset.
0: Ja.
3: Igen. Megnézzünk, hát azok a csapatok, azok olyan szenvedélyesen futballoznak. Hát...
2: Jó, ott lehet, hogy a hazai bajnokságban az is számít, hogy a Fenerbahce kurd csapat.
3: Így van.
2: A Galatasaray török csapat. Na most azért egy isztambuli rangadó, az több, mint futball, az Kabala Dobronok.
3: Igen.
2: Nem igen. Számít semmi
3: igen.
2: Már...
3: Igen. Kicsit. Az is lehet, hogy mert ilyen bursasúpró meccseket nem szoktunk megnézni.
2: Igen.
3: Maximum az újságban nyomon követjük. Ez is benne van. De hát rengeteg játékosuk játszik a európai topligákban, szinte majdnem mindenki.
0: Most... Oké, érdekes lesz. Említettük ugye a törököket és az ausztrál nemzeti válogatott csapatot. Érdekes lesz tehát ma 21 órakor a D-csoportba Egyesült Államok, Ausztrália.
3: Igen, ezt én várom is, ezt a mérkőzést. Kíváncsi vagyok, hogy az Egyesült Államok csapata azt a minőséget tudja játszani az ausztrálok ellen, mint amit játszott a Paragvaj ellen.
2: Én biztosra veszem, hogy az Egyesült Államok Ausztráliát megveri. Tehát az ausztráloknak a visszatérve még erre a török meccsre voltak bennem kételyek, kérdések, tehát azt a teljesítményt Ausztrália nem fogja tudni megismételni. Nincsenek az ausztrál válogatottban, ha megnézzük egyenként a játékosokat, olyan minőségű játékosok, mint az amerikai csapatban.
3: Az biztos. Amerikai csapatnak is a nagy része most már nem az MLS-be játszik, hanem az európai topligákban. Ugye ezen a ritmuson tudnak játszani, tehát több időben már beszéltünk a háttérről. Ez én megítélés szerint egy nagyon jó edzőjük van.
2: Igen.
3: A Pochettino, ugye nem, a Tottenhamot bevitte a BL döntőbe, utána a top csapatoknál szerepelt, hogy milyen eredménye, az egy másik kérdés, de a szakmailag én egy jó felkészült szakembernek tartom.
0: Aztán ugye majd éjszaka nem tudom mennyire lesznek ott a fotelba és nézik. Skócia, Marokkó, C csoportban továbbá Brazília, Haiti.
3: Hát Brazília az én kedvencem, én kiskoromtól.
2: Én Brazíliát raktam, VB előtt, hogy ő lesz, ők nyerik a VB.
3: Én is arra.
0: Fél háromkor csörög az óra.
3: 1974-től, igen, a 74-től én a braziloknak szurkolok, azok volt szerencsém őket már akkor tévéből látni, sajnos a 70-es világban seg idején még olyan pici voltam, hogy nem emlékszek rá. Az első meccs, amiről beszélgettünk,
0: igen.
3: Két belső védő BL döntőt játszott. Még nincsenek azon a szinten. Jelentősen lassú reakció, fáradtak voltak. A belső két belső középpályásuk a Premier League-et játszotta végig. Többi csapatnak karácsonykor van két hét szünet. Ők akkor játszanak öt meccset. És ebből azért visszajönni, és azok a csapatok, amiknek a játékosaik a nagy része a Premier League-be szerepel, két kupa, nemzetközi szereplés, a bajnokság, és ráadásul még olyan minőségű meccsek, hogy a legutolsó ellen sem lehet, senki biztosra nem mehet, mert annyira kicsik a különbség a csapatok között, ott az nagyon, nagyon kiveszi a szervezetből az energiát. Ugye ebből aklimatizálódó nem is vesz a kupába, minél tovább jutnak a nemzetközi kupába, és ez mindig egy talány. Ez egy talány. Ha ebből kijönnek a brazilok, mert én szerintem azért egy Casemiro, Bruno Guimaraes középpályás sor. Ne adj Isten, a Neymar Junior fölépül.
0: Igen.
3: Azért ő egy olyan mentálisan is, és játék minőségben is egy olyan pluszt hoz hozzá a brazilok játékához, amiben lendíteni fog rajtuk. Csak hát mikor épül fel, ez egy másik kérdés. Most azt tudjuk, hogy el se utazott a Haiti elleni meccsre a csapatnak a szállásáról, mert még ott biztos nem fog játszani. Imre?
2: Hát a világ legjobb edzők, Ancelotti, 61 néhány évesen, rutinból ott ül a kispadon, én szerintem a futballról mindent tud, én azért a brazilokat oda teszem továbbra is, hova az indulás előtt tettem.
3: Végső esélyes.
2: Végső esélyes között emlegetem én ezt, meg tovább is ezt tartom. Az első meccstől függetlenül, itt még ide visszatérve itt a skótokat.
0: Igen, Skócia-Marokkó.
2: Skócia-Marokkó, hát a Marokkó szerintem máma behúzza, és tovább jut. A skótok nyertek 1-0-ra, az megint nálam a nézhetetlen kategória volt az a mérkőzés. Lejátszották, behúzták, az elején szereztek egy gólt, annyi rendben volt, nem úgy mennek haza üres kézzel, de...
3: Ők szerintem örülnek, hogy ott vannak, így mert van. Ha a dánok hazai pályán Litvániával nem egy-egyet játszanak,
0: igen,
3: hanem megnyerik a csoportot egy pici góllal, akkor direktbe kijutnak a dánok és nem a skótok. És utána selejtezőben ki tudja, mit lehet volna. Na most, hát ez egy másik történet.
0: A de skótok, mikor ott vagy, akkor
3: meg kell ragadni a lehetőséget. Egy biztos szenvedélyük van, tehát a nemzeti öntudat nagyon erős náluk, a szenvedélyük nagyon. Ők őszinte focit fognak játszani. Ezt így, én ezt így
0: látom. Igen.
3: Igen, így látom én ezt. És ami kijön belőle, őket akkor is otthon fogják 10 000-en várni a reptére, így hogyha van. Ők tovább jutnak a csoportból, ne adj Isten 32-be vagy 16-ba, és akkor is megdicsérjük őket meg, mert igen, ha kiestek a csoportból.
0: Törökország Paragvaj hajnali 5 órakor
3: kikimérkőzés.
0: Én is így gondolom, aztán majd este azok, akik ráérnek, európai mérkőzés, Hollandia-Svédország. Az F csoportban.
3: Hm? Ja, tehát mi magyarunkkal, mi magyar centerünkkel.
2: Ja.
3: Igen? Ugye a...
0: Houstonban,
3: igen. Igen.
0: Oké. Okay. Este Németország. Németeket nem nagyon említettük.
2: Most nem volt,
0: Sándorral kiveséztük, tudjuk, hogy nagy fenn. Nagy német szurkoló, este 10 órakor.
3: Németek ma már tovább jutnak.
2: Ma tovább jutnak. Mm.
3: A németeknek ez a csoport, ez...
2: Semmi. Nem ma tovább jutnak a németek. Még visszatérve a Svédország-Hollandia meccsre, a hollandokat nem tudom, én a svédeket tartom esélyesnek.
0: Mm,
2: pontosan amiatt, hogy a fizikalitás miatt, meg a Svédországban is, ugye mindig ritkán térünk erre vissza, hogy melyik országban milyen csapatsportok vannak. Csehszlovákiában anno, még Csehszlovákia volt, a Jégkorong Szövetség és a Labdarúgó Szövetség egyházba volt. És az a két sportág szakemberei egyforma edzés elméletet követtek. Most Csehország van, de most is egyforma, vagy egy házban van a Labdarúgó Szövetség, a Cseh Jégkorong Szövetség. Svédországban, így tudjuk, a jégkorong magas szinten van, igen, és a svédeket sose az jellemezte, hogy leveszik mind a Casemiro, meg ezek a labdát, nem az jellemezte, hanem a fizikalitás. Most, ha megnézzük ezt a Viktor Gyökerest, aki állítólag magyar, de hát letagadta, hogy magyar, tehát a nevén minden magyar, nem baj az, nem kell mindenkinek magyarnak lenni. Ő neki mi a jellemzője? Ő nem a Varga Zoltán, hanem ő az a típusú játékos, aki a fizikai erejével próbál eredményes lenni.
0: Igen.
2: Ugye itt Budapesten lejátszott, becserélték erre a bajnokok csapatok ligának a döntőjére, hát elment pár cikik, hogy nem ért labdába, legfeljebb csak szabálytalankodott, mert itt már olyan minőségi játékosok voltak mind a két csapatban, hogy itt kell tudni, nagyon kell tudni futballozni. Áttől még ebben a svéd válogatottban, ahol hasonló játékosok vannak, ő neki ezt pont fekszik, már rengeteg lesz a beívelés, párharc, ezeket a nagy százalékban megnyerik, meg is nyertik a meccset. És még a hollandok hagyományosan ugye próbálnak szélekről fölépíteni támadásokat, kettő egyenlő szituációkat létrehozni a holland futball. Hát erre nem tudom, hogy lesz-e hely meg erő.
3: Hollandia hogyan, mire akarják időzíteni a csúcsformát? Mert lehet, hogy mire a csúcsformát időzítenik, arra kiesnek. Mert ezen a meccsen egyértelműen játszott a japánok elleni mérkőzésen, hogy ők igazából nincsenek top formában.
2: Kevés volt a sprint, kevés volt a gyors passz, az átmenetek nagyon lassúak voltak a hollandokra, ami nem jellemző ott holland futballra.
3: Labdabirtokló csapat ugyanaz, mint a portugál, meg a spanyol.
0: A spanyol.
3: No, hát, nem volt meg bennük az a frissesség, gyorsaság, szerintem minőségben sincsenek annyira, annyira magasan, mint mondjuk a Van Bastenére, a Kulit, meg. Tehát ez, az a csapat, vagy utána a következő, a nagy Ajax, tehát a Zidorf, Dávid, ez a tört, tehát a 2000-es évek válogatottja, nem. Sajnos nem bánat, nem, most egy ilyen generációk van.
2: Odaérhetnek. Ha ma a mai meccs lesz, én nálom 30% esélyt adok a hollandoknak, és 70-et a svédeknek.
3: Hát én nálam azért nem ennyire, azért 50-50 adom. Tehát azért a hollandoknak is adok esélyt. Nem lehet, én nem tudom megmondani ennek most jelen pillanatban, hogy mi lesz a kimenetel. Fontos is az lesz, hogy kirúgja meg az első gólt. Mert a másiknak túl kell játszani.
2: Kivezeti a meccset.
3: A vár hogy alakul.
2: Ja. Nagyon fontos a mérkőzés, ott kivezeti. Itt láttunk olyan kiállítást, és utána három meccses eltiltást, ugye, hát az első mérkőzésen, amit Európában le se fújnak. És utána elmentek, figyeltem a mérkőzéseket. Most tegnap az a bíró 2 percet kiosztott 3 sárgát ezen a svájci mérkőzésen, de itt elment úgy mérkőzés, hogy nem adott a bíró sárga lapot. És azért volt sarabolás, meg minden nem adott. Tehát itt azért az nagyon-nagyon játékvezető függés, mert mi van akkor, hogyha mondjuk az első 20 percben két mindig van rossz szerelés. Nyilván, hogy van gyors a játék, van elkésett szerelés. Mi van akkor, gyorsan lesárgálsz két játékos, mondjuk két belsővirüd, vagy két szélsővirüd, vagy meghatározó játékos, teljesen megváltozik a mérkőzés. Már önkéntelen, hogy benne az agyba a jó játékos, hogy van egy sárgám, igen. És itt elég egy, amiről beszéltünk ezelőtt fél órája, egy lépés nem oda lépek, ahova kell, már gólt kapok.
3: Igen. Nem, most visszatérve, hogy a sárga lap benne a fejében, ha emlékszünk az előtti világbajnokságon, amikor a horvát-brazil mérkőzés ott, hogy a Casemiro a horvát játékost nem húzta le a félpályán, nem rántotta le, mert ha tudja, a sárga lapot kap, következő meccsen Argentinán nem játszik. Elengedte, Petkovic kiegyenlített, 11-esek kiestek. Tehát a bírónak a felelősségét is mindig minden meccsen a bírónak a felelőssége is benne van, mert alakíthatja az eredményt. Hogy önszántá
2: kívül is.
3: Igen, és de sajnos ezt figyelembe kell venni.
2: Ugye az a klasszikus, amit itt mindig, amiről itt vitatkoztunk egy éve, itt még a Muravidében, vagy ebben a ligában, a mi kis ligánkban, hogy mi a kiállítás. Kapura törő játékos, nem a kapu felement, mögötte voltak, és most volt ez a megítélés, a gyerek a 16-os sarkánál cselezett, elütötték, kiállították. Az lehet, hogy máshol nem kiállítás, és világesemény.
3: Mbappé, meg a Mané. Nagy, mindig azt mondjuk, a csatárok a saját tizatosok belül ne csúszkálni, ne csinál semmit. Az Mbappé vitte a labdát, ütembe meg tudta Mané, ugye csatár. Én szerintem kontaktus volt.
2: Párszor volt.
3: Jeleztek a várnál a bírónak, a bíró kiment, azt mondta nem, 11-es.
0: Igen, volt még egy példa erre, sürget bennünket az idő, lesz még alkalom elemmezgetésekre, hiszen várjuk továbbra is Németh Imrét és Hermann Istvánt ide a stúdiónkban. Még egy mondat a vasárnapi Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzésről. Milyen Spanyolországot várunk itt, aztán megköszönjük a hallgató figyelmét.
3: Nyernek a spanyolok, ez egyértelműen. Nem is tudok elképzelni más eredményt. Nekem nagy csalódás lenne, ha nem húznák be most 3 pontot.
2: Azt játsz meg a tippmixen, hogy a spanyol válogatott mindkét fél időben rúg gólt.
0: Megjegyeztük. Kint a rendezőszobában is fölírtuk Németh Imre kijelentését. Díjazzuk is, amennyiben igaza lesz. Köszönöm szépen még egyszer. Mai stúdió vendégünk Németh Imre és Hermann István, edzők. Végig elemeztük, mondtunk véleményt, lehet, hogy valakinek nem tetszett, de itt most nem az a lényeg, hogy tetszünk, hanem hogy mit gondolunk, hogyan ne legyünk sértőek. Én úgy hiszem, hogy mélységben igazunk volt, további kellemes foci nézést.
3: Köszönjük szépen!
0: Éjszakai órákban, a hajnali órákban, aztán várjuk Önöket legközelebb ide a stúdiónkba. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Világbajnokság 2026.
4: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek és elemzések.
1: labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a délutáni műsorunkba. Mi a délutáni csapattal megköszönjük a figyelmüket. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Bencik István, a hírszerkesztő Farizs Doris, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Nevükben köszönöm a figyelmüket, és természetesen azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban. További kellemes rádiózást és további kellemes estét kívánunk. Érdemes lesz a folytatásban is az MMR-rel tartani. Érkezik az esti mese, utána 8 órától a terepjáró ismétlése, 8:30-tól a szintiszta rock zenei összeállítás, és az esti műsorban rengeteg jó zene várja még önöket, úgyhogy ha tehetik, tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, holnap pedig akkor a délelőttisekkel. Kellemes estét kívánunk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Benedek Elek, a várépítő, meg a forrásfakasztó tündér. Sok ezer esztendővel ezelőtt két tündér lakott a Tartod nevű hegyen. Ez a két tündér örökösen versengett egymással, s különösen azon versengettek, hogy melyik szebb a kettő közül. Hát bizony nehéz lett volna ezt eldönteni, mert mind a kettő egyformán szép volt, azt mondta egyszer az egyik tündér. Ha már nem tudunk megegyezni abban, hogy melyik szebb kettőnk közül, próbáljuk meg, hogy melyik végez szebb munkát, és akkor az legyen a legszebb is. Nosza, az egyik tündér gyönyörű szép várat épített a Tartod hegy tetejére, kőből meg vasból építette. De sem a kő, sem a vas nem látszott, úgy elborította arannyal, ezüsttel, gyémánttal. Csak ablak 900 volt rajta, s szüntelenül forgott a sarkán. A másik tündér nem épített várat, hanem forrást fakasztott a hegy tövében, mégpedig mindenféle betegséget gyógyító forrást. Amikor éppen mind a kettő kész volt a maga munkájával, akkor ért oda egy öregember, s bezzeg mindjárt közre fogták, s kérték, hogy mondjon oda egy öregember, s bezzeg mindjárt közre fogták, s kérték, hogy mondjon ítéletet,

0: Egyszeribe kiszedte a vár alapköveit, s abban a pillanatban összeomlott a vár. Híre pora sem maradt. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Itt a vége, most jövőre.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
3: Jó éjszakát.
4: Szép álmokat.
5: Szép álmokat.
6: Ilyen.
7: Ilyen.
6: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
8: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa idén első alkalommal ült össze. A 12 tagból 8-an voltak jelen. Az ülésen 5 mellette szavazattal elfogadták a 2026-os évi költségvetést. Napirenden volt a tavalyi zárszámadás megvitatása és elfogadása is. Továbbá elfogadták a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, az úgynevezett DIIP-t, és a különfélék alatt szóltak a halászléfőző verseny megszervezéséről. Fehér Ilona számol be az ülésről.
2: A lendvai magyar önkormányzat napirendjén szerepelt a 2025-ös évi zárszámadás, amit Nederka Erika könyvelő mutatott be. A tanács tagoknak hozzászólásuk nem volt. Horváth Tomi elnök elmondta, hogy az ellenőrző bizottság, amelynek elnöke az ülésen nem jelent meg, áttekintette a dokumentációt és kivetni valót nem talált. A leltári bizottság is elvégezte munkáját. Leírások tavaly nem történtek, mondta az elnök. A tanács a zárszámadást egyhangulag fogadta el. Az ülés a 2026-os költségvetés megvitatásával és elfogadásával folytatódott. A bevételek megközelítik a 991 ezer eurót. A részleteket Horváth Tomi tanácselnök ismerteti.
3: A költségvetésnek valójában három nagyobb tétele van. Az egyik az az alapműködésre való összeg, amit a Nemzetiségi Hivatal határozata alapján a lendvaközség kap, utána mi lendvaközséggel kötünk szerződést. Ez a tétel 309 ezer euróra jön körülbelül, annyit terveztünk az idei évre. Ezen kívül van kettő nagy beruházási tételünk, az egyik a Muraba szlovén-magyar közös alapból elnyert 430 ezer eurós pályázat, ami a lendvai zeneiskolának a felújítására szánunk, és a gazdaságfejlesztési programból van 250 ezer eurónk, ami a Völgyi Falusi Tájháznak a továbbfejlesztésére szánunk. Így össze-vissza körülbelül a bevételi oldal 990 ezer euró, úgyhogy közel 1 millió eurós a költségvetésünk.
2: A költségvetés megvitatása során felmerült a kérdés, hogy a 250 ezer euró elegendő lesz-e a Völgyi Falusi Tájház befejezésére. Ha nem, akkor a lendvai magyar önkormányzat a Muraba pályázatán miért a lendvai zeneiskolának pályázott, nem pedig a saját projektjére, hogy az elnyert összegből idén be tudták volna fejezni a tájházat.
3: Igen, hát gyakorlatilag az így van, de azt is hozzá kell tenni, hogy akkor, mikor a Murábás projektot megpályáztuk, akkor még teljes projektfedettség volt elfogadva, szóval a 400 ezer euró volt előrelátva, és azért azt is meg kell nézni, hogy ez a dupla finanszírozás, mi nem vehetünk semmilyen projektra se. Közben arra felkértek bennünket, hogy minden olyan projektot, ami kivitelezésre kész, akinek megvan az egész dokumentációja, azt adjuk be. És mivel a zeneiskolának megvolt, és mikor a Muraba indult, és lekérték tőlünk az első projektokat, akkor mi három dologgal álltunk föl. Az egyik a tájház volt, a második volt a zeneiskola, és a harmadik a falu otthonok. Így a zeneiskola volt sorba, és akkor megkérdeztük a községet, hogyha megvannak-e a dokumentumok, azt mondták, hogy megvannak, és akkor elküldtük Esztent, mivel ez már egy realapozott projekt volt a számunkról, és elküldtük ezt a projektot a Murábára, és sikeresek lettünk.
2: Magyarázta Horváth Tomi elnök. Ezek után felmerült az ötlet, hogy mivel a lendvai község a zeneiskola alapítója, ugyanakkor a magyar önkormányzat pályázott a zeneiskolára, a község pótolja a Völgyi Falusi Tájház befejezéséhez szükséges 150 ezres hiányt, amit tavaly a Magyar Nemzetiségi Gazdasági Alapból nem sikerült lehívni. Voltak tanácstagok, akik egyetértettek abban, hogy a községnél kérelmezni kell a támogatást. Az ülés ezen pontjánál megkezdődtek a vádaskodások, hogy ki nem végezte el megfelelően a munkáját és miért. Miért késett a beruházási projekt azonosító dokumentumának, az úgynevezett DIP-nek a módosítása. Miért nem sikerült lehívni tavaly a 150 ezer eurót. Megvan-e a völgyi falusi tájház munkálatainak ütemterve tekintettel arra, hogy a munkálatokat október végéig be kell fejezni?
3: Én nem tudok, nem is akarok senkire sem utagatni, hogy miért nem, de azt se szeretném, hogy valaki rámutasson, hogy miattam nem érkezett meg, de ez a 150 ezer nem érkezett meg, úgyhogy mostant ez a 250 ezerrel gyakorlatilag be lenne fejezve ez a projekt, de így nem lesz befejezve, és várjuk aztán, hogy aztán a hiányzó összeget valami módon majd beszerezzük.
2: Még mindig fennáll a kérdés, hogy október végéig befejeződnek-e a munkálatok, és a pénzt a Regionális Fejlesztési Minisztériumból le tudják-e hívni.
3: Én remélem, hogy igen, holnap tovább küldjük a határozatot az elfogadott DIP-ről, amit ma elfogadtunk, kírjuk a közbeszerzést, és gyakorlatilag olyan munkálatok vannak szók, amit nem ilyen szerelési, meg kisiparos munkálatok, amik nagyon elszoktak húzódni. Itt arról van szó, hogy tető alá tegyük az épületet, szóval a réginek a részleges elbontása és hozzáépítés, ami a tervezővel, ahogy beszéltünk, körülbelül 2 hónapon belül egy komoly kivitelezőnek talán még rövidebb időn belül is ezt sikerülhet megcsinálni.
2: Nyilatkozta az ülés után Horváth Tomi elnök. A költségvetés dokumentációját a 8 jelenlevő tag közül 5-en támogatták, 1 tanácstag ellene szavazott, 2-en pedig tartózkodtak. Ugyanakkor egyhangulag fogadták el a Völgyi Falusi Tájház módosított DIP kivonatát, amire a gazdaságfejlesztési alapból jóváhagyott 250 ezer euró lehívásához van szükség. Az elnököt pedig azzal bízták meg, hogy készítse el a munkálatok ütemtervét. Az ülésen kinevezték a Lendvai Magyar Önkormányzat Nemzetiségi Választói Bizottságának elnökét és alelnökét, Fehér Horváth Alexandrát és Lebár Tomislávot, valamint a bizottság 6 tagját. A különfélék alatt az idei halászléfőző verseny sorsáról vitatkoztak a tagok. Egyesek szerint ugyanis a 2 hét múlva esedékes rendezvény előkészítése körül még sok a rendezetlen dolog. Az elnök elmondása szerint a szervezésben egyedül maradt. Ez a kérdés ugyancsak heves vitát váltott ki, ugyanis kiderült, hogy a hivatalban nincs együttműködés. Horváth Tomi elnök ennek ellenére megígérte, hogy halászléfőzés lesz.
1: Márciusban írták meg, májusban kapták meg az eredményeket a 3., 6. és 9. osztályosok az országos tudásfelmérésen elért teljesítményükről. A 3. tavaly írtak először kötelező jelleggel. A szlovén nyelv esetében elért teljesítmény, ami 50% alatt maradt, vitát indított el. A 67% feletti teljesítmény szintet magyar nyelvből Tóth Erzsébet, az Oktatási Intézet szaktanácsosa értelmezi. A riporter Botka Ágnes.
4: Kötelező jelleggel a mérés most 2. éve történt meg, tehát első ízben a tavalyi évben, 2025-ben, és idén 2. mértük ezt kötelező jelleggel, tehát a feladatlap 2 részből áll, tehát az első rész ez egy művészi szöveg, és tehát a hozzá kapcsolódó feladatok, ezek elsősorban az olvasásértési feladatok, ezek elsősorban az olvasásértési készséget mérik.

0: Tehát, hogyha taxonómiát még, hogyha kicsit mondom, akkor ugye ismerete, az kb. 30%-a a feladatlapnak, a megértés és az alkalmazás az körülbelül 45% körül mozog, tehát és a önálló probléma megoldás, értelmezés, értékelés az pedig körülbelül 25%. Idén a kétnyelvű általános iskolák tanulói nagyon hasonló eredményeket értek el, mint a tavalyi tanévben. A Bloomfield görbe is nagyon szépen alakul, ami az eredményeket illeti, taxonomiát illeti. A feladatlap 17 feladatot tartalmazott, tehát az idei feladatlap az első rész 9-et, a második rész 8-at, és az elérhető maximális pontszám 28 volt, tehát az összpontszám. Hogyha most ezt a két számot összevetjük, ugye az első rész súlya kicsit nagyobb volt pontszámban, 16 pont. Itt kellett megalkotniuk azt a rövidebb szöveget, amit már említettem, ugye 5 pontos szöveget, úgyhogy nagyjából egyenlő hangsúly volt az első és a második részen. A tanulók átlagos eredménye az 67,33%, ami nagyon hasonló a tavalyihoz, ami 68,96%-ot tett ki. Hogyha megnézzük ezt az átlag pontszámot, illetve százalékszámot, ez magasabb, mint a szlovén esetében. Ezt ugye teljesen másképp is kell esetünkben kezelni. Miért? Ezek az eredmények, amelyeket a mi kétnyelvű általános iskolánkban, a magyar nyelv, mint anyanyelv tantárgynál érnek el a gyerekek, tehát a tanulók, nem teszik lehetővé azt, hogy általános következtetéseket vonjunk le. Tehát miért? Azért, mert viszonylag kevés tanuló az, aki ebből a tárgyból adja meg a felmérőlapot, és teljesen másképpen kell az eredményeket értelmezni, mint egy nagyobb populáció esetében. Ugye tudjuk, hogy a kétnyelvű általános iskolák azon tanulói vehetnek részt ezen a mérésen, tehát a magyar nyelv, mint anyanyelvből, akik a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják.
1: Gornya Radgonán sajtótájékoztatón mutatták be a 64. alkalommal megrendezésre kerülő AGRA Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár keretében lebonyolított termékminősítések eredményeit. Ezúttal a hús és húskészítmények, a tej és tejtermékek, valamint az alkoholmentes italok minősítéséről szóltak bővebben. Az elhangzottakat Horváth Dávid összegzi.
2: Elminősítések több évtizedre visszanyúló története egyértelműen bizonyítja, hogy nem egyszerű versenyekről van szó, hanem a szélesebb régióban a kiválóság objektív és független mércéjévé váltak. A fogyasztók számára megbízható tájékozódási pontot jelentenek az üzletek polcain, a gyártóknak pedig azt a felbecsülhetetlen értékű visszaigazolást nyújtják, hogy receptúráikkal, technológiájukkal és befektetett munkájukkal valóban a helyes úton járnak.
3: Mondta a bevezetőjében Sandra Szedmák, a Pomurszki CMRT minősítésekért felelős munkatársa, aki ezek után átadta a szót a bíráló bizottságok tagjainak. A hús és húskészítmények 47. nemzetközi minősítésén 47 vállalat vett részt összesen 390 termékkel. A nevezők többsége szlovéniai volt, de horvát és osztrák termékeket is értékeltek. A bizottság elnöke dr. Mateja Lusnic Polák kiemelte, hogy minden friss hús és húskészítmény díjazásban részesült, ami a termékek tartósan magas minőségét bizonyítja. Külön hangsúlyozta, hogy a díjazottak között nagyvállalatok és kisebb családi üzemek egyaránt szerepelnek. Külön elismerésben részesült többek között a Perutnina Ptuj, amely innovációs díjat és a hagyományos védett húskészítmények kategóriájának külön díját is elnyerte. A 2026-os különleges kategória szárított szalámik és szeletelt termékek győztese, amit Likai Mezőgazdasági Szövetkezet Spehóka terméke lett. A tej és tejtermékek, valamint növényi italok jubileumi 40. minősítésén 22 vállalat 118 terméke vett részt Szlovéniából, Horvátországból és Ausztriából. A bírálók idén 9 champion címet osztottak ki azoknak a termékeknek, amelyek 3 egymást követő évben nagy aranyérmet kaptak. A legtöbb champion díjat idén az osztrák Kärnten Milch sajt különlegességei szerezték meg. A bizottság külön elismerést

0: adományozott a Bohinjska Sirarna sajtgyár által készített bohinyi sajtnak, amelyet a szlovén sajtkészítés egyik meghatározó hagyományőrző termékeként méltattak. Idén jubileumot ünnepelt az alkoholmentes italok, gyümölcslevek és palackozott vizek minősítése is. A 30. alkalommal megrendezett minősítésen 34 vállalat több mint 110 termékét minősítették. Három champion elismerést osztottak ki, köztük egyet a Pomurske Mlekárne Plana Plus rizs alapú növényi italának. Snežana Slekovec-Salavec, a bírálóbizottság tagja elmondta, hogy az idei év egyik legfontosabb trendje a termékkínálat jelentős bővülése és diverzifikációja volt. Egyre több ízesített és funkcionális víz, alacsonyabb cukortartalmú üdítőital, növényi alapú ital, izotóniás és instant ital jelent meg a mezőnyben. Kiemelte, hogy az arónia levek minősége javult, a termelők érettebb gyümölcsöt használtak, ami harmonikusabb ízvilágot eredményez. A palackozott vizek kategóriájában minden minta aranyérmet kapott. A díjazottak elismeréseiket augusztusban az Agravásáron vehetik át.
1: Kedves hallgatóink, a mai terápjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

és ekkor hirtelen feljött. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Ígérem nektek, emberek, hogy jó királyotok leszek. Hogy országot is kaphatok, mert anélkül király nem vagyok. Én nem leszek zsarnok, mint annyian. Nem részegíthet meg a rang.

így is marad. Hidd el, érezd, hogy ez az igazság. Az otthonom te vagy, a többi a szabadság.